0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Jó napot kívánok, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai magazin műsorunkban egy könyvbemutatóra hívjuk meg önöket. Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frisnyák Sándor emlékkönyv. Frisnyák Sándor 1934. május 14-én született, 90 éves korában 2024-ben hunyt el. 1955 és 57 között máiban általános iskolai pedagógus volt, 57-től 63-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei titkárhelyettese és folyóirat szerkesztője. 58 és 63 között a Borsodi Földrajzi Évkönyv szerkesztője. 1960 és 63 között a Borsodi Szemle szerkesztőjeként is dolgozott. 63 és 66 között Szegeden főiskolai adjunktus volt, majd 66-ban tért

0: tért vissza Miskolcra, 68-ig gimnáziumi tanár volt, 1968-tól a Nyíregyházi Főiskola földrajzszakos tanszékvezetője, egyetemi tanára, főigazgató helyettes volt. 95-től 98-ig a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Kutatási területe a mezőgazdaság földrajza, valamint a történeti földrajz. De hogy mi is ez a tudományág? A történeti földrajz a földrajztudomány és a történelem határterülete. Célja a múltbéli tájak, a természetföldrajzi környezet, valamint az emberi társadalmak térbeli szerveződésének gazdasági közigazgatási települési rekonstrukciója és elemzése a történeti források és térképek alapján. Kedves hallgatóink, a könyvbemutatót a Herman Otto Múzeumban tartották, amely támogatója volt a könyv megjelenésének. Viga Gyula szerkesztőt hallják elsőként.
1: Zsuzsák Sándor már Szikszón született 1931-ben, de 3-4 éves korában a szülőkkel Miskolcra költöztek, tehát ő itt végre járta az iskoláit, ide kötődött, sőt a főiskola elvégzése után, aztán ugye a mái általános iskolába kezdte a tanári tevékenységét, majd a Kilián gimnáziumban folytatta, és ugye innen került el gyakorlatilag a nyíregyházi főiskolára tanítani. Füstnyák Sándor bár életének egy részét az elejét töltötte Miskolcon, de nem volt elnyomtanulva az, amit ő képviselt. Az első tanulmányai Bükről például, a térségről itt jelentek meg a megyében, hogy része volt annak a szűk baráti értelmiségi körnek, akik az 50-es évek derekán a borsodi szemlét létrehozták. Akikre emlékszem, Árokszálási Zoltántól kezdve Sárközi Andorig, ugye, vagy Házabó Béláig, aki egy ilyen legendás alakja volt itt ennek a térségnek. Ez ma már egy könyvészeti adat, de ha belegondolnak abba, hogy ez az időszak, amikor ezek a megyei szemlettípusú lapok elindulnak az útjukra is, ezeknek óriási jelentőségük volt, ugye, tehát nem volt túl sok tudományos kiadvány gyakorlatilag. Az egyetemben csak műszakiakat képeztek még az indulásnál, tehát azért ez egy nagyon komoly történet volt. De emellett tanárként is, ugye, mert azért mondjuk meg őszintén, hogy itt elsősorban ugye a könyv kapcsán tudósként emlékezünk rá, de azért a könyv egyik fejezete utal arra, hogy azért élete végéig tanár maradt alapvetően. Tehát ő az egész habitusában, gondolkodásában, kapcsolatrendszerében ő mindig tanár volt, ugye földrajz tanár volt, és erről ugye nem csak azok a generációk tudnának mesélni, akik az ő keze alól kerültek, főleg itt Észak-Kelet-Magyarország iskoláiba oktatni, ugye, hanem azok is, hát, akik mellette dolgoztak természetesen, és én azért 88-tól kezdve rendszeresen megfordultam a nyíregyházi tanszéken, és ott látszott azért, hogy ott olyan emberek ültek együtt, voltak együtt a tanszéken, ő mindig lefényképezte a társaságot, tehát ugye fotók tanúskodnak el az egészről, akik rendkívül hasznosak voltak, mint valamennyien a maguk helyen.
0: Frisnyák Sándor emlékkönyvét tartom a kezemben, amely most jelent meg, és amely a földrajztudós munkásságának állít emléket. A kötet egyik szerkesztője, dr. Viga Gyula, a Herman Otto Múzeum etnográfusa. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan jön össze a történeti földrajz a néprajzzal?
1: Ez egy nagyon érdekes, és röviden megpróbálom elmondani, tehát tulajdonképpen a tudomány hagyományos rendjében, felosztásában ugye vannak a úgynevezett kronológiai tudományok, tehát a történeti tudományok, amelyek az idővel, a dolgok egymás utániságával foglalkoznak. Vannak úgynevezett korológiai tudományok, amelyek a térrel, a földrajzi környezettel, a kiterjedéssel, az adottságokkal foglalkoznak. Na most a történeti földrajz, amit egyébként nem a Frisnyák Sándor talált föl, igazából már a franciák valamikor 21. század elején kezdtek ilyen dolgokkal foglalkozni, de aztán nálunk a két háború között, amikor még inkább emberföldrajznak nevezték ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen nem csak a földrajzi környezettel ugye foglalkoztak, hanem azzal, hogy az emberi társadalom abban a földrajzi környezetben hogyan éli meg azt a területet, hogyan befolyásolja az ő mindennapjait, az életét, és nem utolsó sorban, és azért ez az utóbbi gondolat már előteljesebben a Fisnyák Sándor tevékenységében bomlott ki, hogy az embernek a tájformáló tevékenysége hogyan érvényesül, gondolj itt elsősorban mondjuk a 19. század második felében lezajlott folyószabályozásokra és a mocsárlecsapolásokra, egyebekre, de korábbi századokban az, hogy ugye Európán az európai parasztoknak a tevékenysége tulajdonképpen mindenütt az erdő rovására született meg. Tehát ahol most agrárgazdálkodás zajlott vagy zajlik ma is, azoknak a területeknek a jó része az erdők rovására, egy része pedig ugye a folyóknak az egykor jártere, azok kiszárítása, stb. Született. Hát ilyen módon a történeti földrajznak, és amit Fisnyák Sándor is művelt, az a nagy újdonsága, hogy itt a terek, tehát a tér, a földrajzi adottságok, és az abban zajló emberi tevékenységnek az időrendje, idősorozata együtt van jelen. És ez egy nagyon komoly dolog, hiszen azért aki geográfus, ugye hát az nyilván földrajzilag képzett a tájakkal, azok születésével, a vulkánossággal, stb. Főleg a mai világunkban, amikor már minden mesterség szakosodott, ugye szélsőségesen, ugye hát a orvoslásban ugye lassan nincsen olyan, aki az egész korpuszt együtt látnám, mert vagy csak fogász valaki, vagy csak a fülorgégész, vagy csak belgyógyás, stb. Tehát valójában együtt az emberi korpusznak a létezése az lassan ilyen, hogy mondjam, különleges hozzáállásá válik. Szóval azt gondolom, hogy Fisnyák Sándornak ebben komoly szerepe van, de hozzáteszem azt, hogy abban is, és én hangsúlyoztam ebben az ő jelentőséget, hogy ő kezdetektől fogva egy tanárember volt. Tehát egy született tanár volt, akinek az mindig fontos volt, hogy amit ő tud, azt úgy tovább tudja adni. Ez vonatkozott az ő általános iskolás időszakára, a mai általános iskolában, a Kilián gimnáziumban töltött időszakára, éveire, ahol például a Borsod iparvidék születéséről, meg a diósgyőri kohászat születéséről olyan kis módszertani füzetet csinált, amit a fő oktatási minisztérium, vagy nem tudom, hogy hívták akkor a fő pedagógiai intézetet, ugye sokszorosított, és az iskolák abból tanították ezt a fajta emberi tevékenységet. A legendásosak voltak az órái előadásai, ahol ő mindig térképeket, modelleket szerkesztett, ugye ő a korai térképeket a 17.-18. századtól használta és szólaltatta meg, de hasonlóan a levéltári forrásokat is. Hát ugye neki ez a tanári tevékenység, ez nem csak az iskolás nebullók számára, hanem a tudomány számára, tehát az ő doktorandusai számára például, vagy azoknak a kollégáknak is, akik belecsöppentek egy ilyen munkába, azoknak számára fontos volt, hogy ne csak tippet adjon, hogy hol keressen hozzá az adott témához valamit, hanem azt is, hogy hogyan viszonyuljon, milyen módon közelítse az egészet.
2: Igazából, amikor ő eltávozott közülünk tavaly előtt, december végén, nem sok idő telt el, szerintem néhány hét, amikor a Pókai professzora megbeszéltük azt, hogy igen, kellene egy Fisnyák emlékkönyvet csinálni. Nem feltétlenül az ő írásaiból, hiszen ha aki ismeri az ő tevékenységét, életútját, az pontosan tudja, hogy azért 60. születésnapjától kezdve 5 évenként azért a szakmának az ilyetén megbecsülését megkapta, tehát egy sor festés készült az ő különböző kerek évfordulóira, hanem elsősorban olyan könyvre gondoltunk, ahol a különböző szakmák, elsősorban persze a geográfiának a szakterületei megfogalmazzák azt egyfajta mérlegre téve, hogy mit jelentett Fisnyák Sándor tevékenységgel számukra, és mit jelent az utódok számára is valójában, hiszen hát egy sok dolog mennyi is létezik, és neki köszönhetően jelen van a mai tudományos gondolkodásban.
0: Nézzük, hogy milyen szerkezet szerint épül fel ez a kötet. Nagyon sok tanulmány szerepel benne Fisnyák Sándorról.
1: Tehát ugye tulajdonképpen három egysége van, mondhatjuk, a kötetnek. Az egyik az 5 olyan tanulmány, amit mi a Kókai professzorról a Az ő tevékenységében a legfontosabbnak gondoltunk. Egyrészt, mert hogy általános érvénye van, ugye, hogy hol van a történeti földrajz helye a tudományoknak a rendszerében. A másik az, ami a térségünkhöz kötődik, hiszen az ő tudományos tevékenysége, hiába ön elment innen a 70-es években a nyíregyházi főiskolára tanítani, de az ő tudományos publikációinak a fele az a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez kapcsolódik. Tehát neki ez végig, ugye, Szikszóról származott, Miskolcon gyerekeskedett, itt járt iskolába, tehát neki ez a szülőföld, ez végig egy komoly meghajtóerő volt. Tehát ezek az írásai, például Tokaj-hegyaljáról, vagy az az érdekes dolog, hogy Zemplénnek a térségében, ugye az, a különböző évszázadokban az emberi tevékenység hogyan vette birtokba a tájat, hogyan jöttek létre azok az irtványfalvak, ahova szlovákok, ruszinok, németek települnek a 18. században, a létrejövő ipart, kőbányászat, kőfaragás, aztán az üveggyártás, a többi, ugye az milyen helyet követel magának ebben a rendszerben. Tehát, és ugyanezt ok a hegyai esetében is, hogy hogyan változott a hegyai borvidéknek a tevékenysége, ugye, amire általában sokan úgy gondolkodnak, hogy az egy szőlőbor monokultúra a hegyaljának a települései. Valójában nem, és ő ezt kimutatja szépen, hogy egy komplex gazdálkodás zajlik, ugye, ahol a földműveléstől állattartásig, az erdőgazdálkodás, legeltetésig, ugye minden együtt van jelen, az más kérdés, hogy a relatíve kis területen nagy munkaráfordítással legnagyobb gazdasági hasznot ígérő szőlőbor, ugye azért nyilván az a kulcsa valójában területnek. Na most ehhez kapcsolódik az Zsuzsa lányának egy kiváló tanulmány arról, hogy a Zsuzsa közlekedés történész volt, és szegény nagyon fiatalon meghalt, ami hát ugye a Frissnyák Sándor életében rettentő komoly törés volt. Nem szívesen mesélnék erről semmilyen intimitást. Tehát neki egy tanulmány arról, hogy a vasút születése hogyan alakítja a magyarországi városhálózatnak a fejlődését. A következő blokkban azok a tanulmányok szerepelnek, amelyek Frissnyák Sándornak a helyét, szerepét igyekeznek kijelölni a egy-egy tudományszaknak a területén. Tehát a hadtörténettől kezdve a gazdaság földrajzig, vagy akár a történettudományig, vagy akár az, hogy a néprajz hogyan kapcsolódik az ő tevékenységéhez, amit én követtem el. És végül, és nagyon fontos szerep van az ő oktatói tevékenységének, hiszen ő a Nyíregyházi Főiskolán például 4 ciklusban főigazgató helyettes is volt, azon kívül, hogy tanszéket vezetett, hát neki itt az északkeleti térség tanárképzésében rendkívül komoly jelentősége volt egy emberöltől keresztül. És végül a kötetnek az utolsó írásai azok inkább mondjuk így szubjektív visszaemlékezések, amit az ő családtagjai, tehát a Sándor fia, a Zsuzsának a férje, tehát a Péter írtak az ő élettársa, hiszen Frissnyák Sándor nagyon fiatalon, 40-es éveiben elveszített a feleségét is, és utána az utolsó két évtizedben egy Katalin nevű kedves teremtés volt az élettársa, és az ő lánya, aki ugyancsak ugye nevelt lányaként gyakorlatilag hozzátartozott az életéhez. Hát tulajdonképpen ez a bokor jelenik meg ilyen módon, de vannak szakembereknek is visszaemlékezései, a Németh Péter nevű kiváló régész történész, aki ugye sokáig a József András Múzeum, meg Szabolcs megyei múzeum igazgatója volt. Ő úgy, mint főiskolai oktató kolléga, és úgy is, mint egy hozzá közel álló emlékezik, ugye személyesebb hangon a Frissnyák Sándorra. Tehát tulajdonképpen ez a három tartó pillérre a könyvnek. Be kell vallanom, hogy eredetileg benne lett volna az ő teljes bibliográfiája, ami azonban még egy 50-60 oldalt igényelt volna ebből a kötetből, és hát be kell vallanom, hogy nem jutott rá, de az ment bennünket, hogy két önálló kötetben is, két alkalommal, 2010-es években önálló kötetben megjelent az ő életművének a bibliográfiája. Tehát ilyen módon talán nélkülözhető ebben a dologban, mert kétségtelen itt lenne a helye, de hát az volt a nyitott kérdés, hogy vagy egy elegánsabb, kemény táblába kötött könyvet csinál, vagy pedig egy olyan puha borítójú ragasztott könyvet, ami hát nyilván szétpereg a polcon magától is egy 10 év alatt, és hát mi inkább úgy gondoltuk, hogy ez illik az alkalomhoz.
0: Kedves hallgatóink, a Miskolci Herman Otto Múzeumban mutatták be a Frisnyák Sándor emlékkönyvet. A könyvbemutatóról készült összeállításunkat rövidesen folytatjuk.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Frisnyák Sándor a történeti földrajz tudományág egyik megalapítója volt, róla született emlékkönyv, amelyet a Miskolci Herman Otto Múzeumban mutattak be. Folytatjuk a könyvbemutatón készült összeállításunkat. Tamás Editet most nem mint a Sárospataki Ránk utcai múzeum igazgatónőjét kérdezem, hanem a Bodrogközi Művelődési Egyesület elnökét. A könyv kiadásában aktívan részt vettek. Hogyan volt ez?
2: Természetes volt számunkra, hogy a Bodrogközi Művelődési Egyesület egykori alelnökére, Frisnyák Sándorra megemlékezzünk, és amikor Viga Gyula, Kókai Sándor páros megszólított, hogy lennénk ennek a lebonyolítói, természetesen örömmel csatlakoztunk, hiszen Frisnyák Sándor Sárospatakhoz, illetve Bodrogközhöz évtizedek óta kapcsolódott. Alapító tagja volt, és alapításától alelnöke ennek a civil egyesületnek, ami egy nagyon fontos szerepet vállalt fel a 90-es évek közepétől, hogy a Bodrogköz kutatásában új tudományos eredmények szülessenek, ezek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és különlegesség ennek az egyesületnek, hogy határon átnyúló alsó-felső Bodrogközt egyaránt megszólította, és ma is megszólítja, és ebben a tudományos közművelődési munkában mindig fontos szerepet játszott Frisnyák Sándor. Én személyesen is kötődöm hozzá, hiszen 90-es évek derekán doktoráltam, ő akkor, ő volt az opponensem, és egész tudományos pályámat mindig olyan atyai tanári tanácsadással, érdeklődéssel kísérte végig, és ez nagyon jól esett fiatalkoromban, és máig nagyon jól esett, úgyhogy természetes volt számomra is, meg az egyesületünk számára is, hogy ezt a picin közreműködést elvállaljuk, hogy ez a kötet létrejöhessen.
1: Tulajdonképpen egy muzeológus

0: Számára mit jelenthet a történeti földrajz, Frisnyák professzor tudományága?
1: Én történelem földrajz szakon végeztem az egyetemen, Debrecenben, ahol szintén ennek az iskolának ott voltak a szereplői.
0: Na most az átlagember számára talán ez a két terület az, ami lefedheti, illetve tükrözheti nagyjából a történeti földrajznak a miben létét. Tehát a történelem és a földrajz.
1: Igen, a magyar egyetemi oktatásban ez egy nagyon klasszikus szak volt, mindig is, hiszen ez egy nagyon széles látókört és egy áttekintő, összegző szerepet feltételezett. Mondhatjuk azt, hogy a földrajz sok esetben a jelen, a történelem meg a múlt tudománya, és igazából a történeti földrajz ezt is egyesíti, hogy a múlt és a jelen folyamatát vizsgálja, hogy honnan, hová jutunk el, és én büszke vagyok rá, hogy én is ezt a szakpárt tanulhattam, és a történelem és a földrajz, de nagyon sokat dolgoztam együtt néprajzosokkal is, hiszen itt is, akik a közönségben ültünk, vagy a kötetet szerkesztették, ezen tudományterületek képviselői itt vannak, hiszen mindenünnen jönnek azok az adatok, információk, ami alapján születnek azok, vagy születtek Frisnyák Sándornak is a nagyszerű tanulmányai, összegző munkái, ami nélkül nem lehet egy tájra, egy társadalomra tekinteni, hogyha ezeket nem összegezzük, és nem egységesen tekintünk, és együtt egységesen kutatjuk egy-egy témát.
0: Itt ezen a könyvbemutatón az is elhangzott, hogy talán Frisnyák Sándornak köszönhető, vagy Frisnyák Sándornak is köszönhető, hogy a Bodrogköz ennyire kutatott terület.
1: Igen, a Bodrogköz periférián van, ketté van vágva a határ által, sokáig elfelejtkeztek róla, és igazából a Bodrogközi Művelődési Egyesület konferenciákkal, kötetekkel járult ennek a helyzetnek a feloldásához. Ugyanakkor Frisnyák Sándor is azon személyek egyike, miként Balassaiván, és folytathatnánk Kovács Dániellel, Fehér Józseffel és sokakkal a sort, akik egy önmaguk is kutatták, és másrészt nagyon sokakat ösztönöztek arra, hogy a Bodrogközben kutassanak és publikáljanak a témához kapcsolódva, illetve támogatták, kapcsolatot tartottak azokhoz a térségben, korábban sokkal több példát találtunk erre, ott élő tudós tanárokkal, tanítókkal, akik a néprajzi, helytörténeti gyűjtésekben, nyelvészeti gyűjtésekben kiemelkedő szerepet játszottak, hogy őket integrálják a tudományba, és az ő eredményeik közzétételét segítség, és vagy sok esetben részesei voltak ennek.
0: Ez a kötet napvilágot látott, vajon kik számára férhető hozzá?
1: Mint ahogy elhangzott, viszonylag korlátozott számban jelent meg, de természetesen a két fő szerkesztő, Viga Gyula, illetve Kokai Sándor professzorok által eljut azokhoz, akik egyrészt ismerték Frisnyák Sándor munkásságát, illetve olyan közgyűjteményekbe, olyan könyvtárakba, tudományos műhelyekbe, ahol többek kezükbe vehetik, és talán egy kicsit személyesen és személyesebben is megismerhetik Frisnyák Sándort azok is, akik nem találkoztak vele. Hiszen itt elhangzott a könyvbemutatón is, hogy a fia, a veje, nevelt lánya is megszólal, meghatóak ezek a történetek, ami nem feltétlenül csak a családi rejtelmeket árul el, hanem abban a munkamódszerben is bele betekintést enged, hogy ő hogyan is nyúlt, viszonyult egy-egy tájhoz, rendszeresen, gyakran ment a területre, évek után visszament, nyomon követte a változásokat, hogy ezek hajáig példát mutathatnak abban, hogy nem az internet, nem a digitális világ jelenti az információt, információ szerzést, hanem ma is el kell menni a tájra, ma is kapcsolatot kell találni azokkal az emberekkel, akik ott vannak, hiszen ennél hitelesebb információkat, vagy saját magunk által megtapasztalt információkat nem gyűjthetünk, mint magán a területen, magán az ott élő emberek között, ott élő közösségekben.
0: Frissnyák Sándor emlékkönyvéről beszélgetünk a továbbiakban is. Viga Gyula szerzőtársa, szerkesztőtársa, Kókai Sándor professzor úr, aki a Nyíregyházi Egyetemen a pontos titulusát hagyd kérdezzem meg, földrajztudós.
2: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudomány Intézetének intézetigazgatója voltam 15 évig, így a nyugdíj előtt egy-két hónappal már átadtuk a stafétabotot gyakorlatilag másnak. Történeti földrajzi kutatásokkal foglalkozni fogok, amíg lehetséges gyakorlatilag, és az egyik mesterem, Frissnyák professzor úr, aki 38 éven keresztül volt szerencsém ismerni, ő vett fel valamikor a Nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskola volt a tisztességes nevünk, 1988. október 1-e óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, és az a légkör, amely fogadott, ez azt gondolom, hogy meghatározó élményt jelentett az elmúlt 40 évben az életemhez kapcsolódóan.
0: Itt a könyvbemutatón tulajdonképpen azt próbálta ecsetelni, hogy milyen szerepet játszott Frissnyák Sándor a földrajztudomány, a történeti földrajztudomány fejlesztésében, illetve hol lehet őt elhelyezni ezen a tudományágon belül?
2: Köszönöm szépen. Igen, azt látjuk, hogy arra a Bessenyei György tanárképző főiskolára érkezett ő 1968-ban, ami Szegedről, amely akkor még a megye tudományos életében gyakorlatilag bontogatta a szárnyait. A Nyíregyházi tanárképző főiskola ekkor alakul jóformán. Az egyes tanszékek ekkor jönnek létre, és ekkor alakulnak. És Frissnyák professzor úr a korábbi szegedi tanárképző főiskolai 3 évétnek a pozitív hagyományait és a miskolci hely szellemét és az itt végzett tevékenységét, akár a borsodi földrajzi évkönyvtől kezdődően a Magyar Földrajzi Társaság borsodi osztályának titkáraként az itt kifejtett szervező tevékenységét próbálta meghonosítani Nyíregyházán is. Egy teljesen olyan terület, egy olyan régiója, egy olyan város gyakorlatilag az országon belül, ahol ez korábban nem volt kifejezetten jelentős. A történeti földrajzi kutatások újdonságot jelentettek. De miután a történeti földrajzi kutatások a 3T tekintetében, ugye a támogatjuk, tiltjuk, tűrjük, 3T szocializmusáról beszélek, talán a tűrjük kategóriába tartozott, ezért mindjárt az 1960-as, 70-es években még nem jelentkezett a történeti földrajzi kutatásokkal, csak bizonyos nagyobb áttekintő tanulmányok bevezető oldalait, gondolatait helyezték el a történetiségében. Az áttörést a Frissnyák professzor úr és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola életében is 1980 hozta, amikor Frissnyák professzor elment Szarvasra egy Mendel Tibor születésnapi ünnepségre, és ott tartotta az első olyan történeti földrajzi előadását, amely a felső Tiszavidék tájhasználatával, tájgazdálkodásával foglalkozott. És ezt a ott jelenlévő magyar geográfus professzorok nagy-nagy pozitív sikerélménynek tartották, és ösztönözték arra, hogy folytassa ezeket a kutatásokat.
0: Mert hogy tulajdonképpen a történeti földrajz, mint hogyha többféle tudományág szintézise lenne.
2: Pontosan erről van szó, igen. A történeti földrajz valóban egy olyan szintetizáló tudomány, amely a más tudományterületek, legyen ez a szűkebben értelmezett földrajztudomány, vagy éppen a történettudomány, de a néprajztudománytól kezdődően jó néhány más tudományterületnek az eredményeit próbálja egy sajátos szemüvegen keresztül gyakorlatilag szintetizálni. Úgy szintetizálni, hogy egy folyamatelemzést ad, és ez egy nagyon fontos egyébként, mert azt mondjuk, hogy keresztmetszeteket, időkeresztmetszetekben tárunk fel tájhasználatot, tájgazdálkodást, a kultúrtájnak az állapotát, amire a forrásaink lehetőséget adnak, és ezeknek az idő keresztmetszeteknek az összessége fogja nekünk az egész folyamatot bemutatni. Persze nem tudjuk az egészet bemutatni, csak főbb gondolatokat, vádlatpontokat, fejlődési elemeket tudunk megragadni, amelyekre aztán azt mondjuk, hogy igen, ezeket általánosítjuk, és azt mondjuk, hogy igen, a magyar társadalom fejlődése, a magyar gazdaság fejlődése, a magyar táj fejlődése, vagy a település, tehát az ember formált a táj, az antropogén táj fejlődésének a legfontosabb letéteményesei és kutatói vagyunk. Egyik legfontosabb.
3: A hely szelleme, amit Sándor bátyám magával hozott, amit Egertől kezdve, Szegedtől kezdődően jó néhány esetben még felvértezett, és amit Nyíregyházán a Bessenyi György Tanárképző Főiskola és Jogutódjainál megvalósított, az olyan egyedülálló és párját ritkító az országban is, ami egy vidéki felsőoktatási intézménynél gyakorlatilag óriási dolog. Ezt a dolgot, ezt, hogy ez egy óriási dolog, egy tudományos műhelyt, egy alkotó műhelyt létrehozni, egy szellemi, kulturális kisugárzással, országos kisugárzással rendelkező tudományos műhelyt, ez azt gondolom, hogy példátlan. Olyan értelemben, hogy kevés ilyet találunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Van néhány, természetesen ezt meg kell becsülni. Ez egy olyan szellemi érték, amelyet lehet, hogy nem mi fogunk tudni értékelni, de meg kell adnunk az esélyt arra, hogy az utódaink a kezükbe tudjanak venni egy olyan könyvet, amely Frischner professzor munkásságáról szól, a mi megítélésünk szerint. És ennek a kötetnek én azt gondolom, hogy az a kuriózumja, és az az egyedülálló, hiánypótló értéke, hogy ugyan valóban írtunk 5 évente egy-egy tiszteletkötetet, és 2 évvel ezelőtt mindenki a jelenlévők közül, majdnem mindenki ott volt ugye a Nyíregyházi ünnepségen a 90. születésnapnál. Ez a kötet pontosan arról szól, ami a történeti földrajzi kutatásoknak a lényege, a szintézisről. Azaz, hogy nem csak a geográfia számára fontos, kérem szépen, a történeti földrajz. Ez fontos a történésznek, a néprajzosnak, fontos gyakorlatilag a kultúrföldrajzzal foglalkozó minden tudós számára. És ebben a kötetben pontosan erre törekedtünk, hogy nézzük meg különböző szemüvegeken keresztül azt, hogy mit is adott Frischner professzor úr gyakorlatilag az ő kutatásaival ehhez. Miben segítette elő egy néprajzosnak, miben szélesítette a látásmódját egy történésznek, egy politikai földrajzosnak, egy település földrajzosnak, vagy egy demokrátusnak. Tehát ez a kötet pontosan erről szól.
0: Na most én hagyj kötekedjek egy kicsit, illetve engem most az érdekel, hogy ez a fajta tudomány hogyan hasznosul a gyakorlatban. Hiszen akár egy mezőgazdász, akár egy pályépítész, akár egy településvezető kezébe vesz egy tanulmányt, hát itt folyamatok vannak leírva, végeredmények vannak kimutatva, amit ő jól tud, vagy tudna használni. Hogy történik ez?
2: Köszönöm a kérdést. Igen, szerencsére ez nem a íróasztalunknak dolgozunk, nem a könyvtár szobáknak dolgozunk, nem a szekrényeknek dolgozunk, hanem azt gondoljuk, hogy a jelen megértéséhez, a jelen természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak megértéséhez a múltat ismernünk kell. Hiszen azokból táplálkozik, azok jelentik nekünk a gyökeret, hogy visszatekintünk az elmúlt 200-250, olykor 300 évre vonatkozóan, hogy milyen volt a táj állapota. Azok a jelenlegi folyamatok, amelyek a tájfejlődéshez, akár az egyszerű mezőgazdasági területeknek a hasznosításához kapcsolódnak, azoknál igenis ismernünk kell azt, hogy milyen volt, mert hiszen nem mindegy, hogy egy ármentes terület volt, vagy egy időszakosan vízzel borított terület, vagy egy ártéri terület volt, olyan, ahol az év 9 hónapjában megállt a víz, és egy szikes sóstó volt, vagy ha nem szikes, akkor csak egy folyómenti morotva, vagy bármi egyéb. Tehát ezek a mikrodomborzati elemek, és ezeknek a használata, ezeknek az átalakítási folyamata alapvetően határozza meg a mai kultúrtájat, amellyel találkozunk gyakorlatilag. Ezek a mikroformák azok, amelyeket mind a mai napig figyelembe kell venni. Ha erre alapozva próbáljuk a jövő lehetőségeit vizsgálni és kutatni. Hiszen a jövő mezőgazdásza tisztában kell legyen azzal, hogy mire építkezhet. Amire most építkezhet, az pedig egy pillanat, egy időkeresztmetszet gyakorlatilag. Erre a legjobb példa talán pontosan az, hogyha megnézzük a komplex integrált folyószabályozási és átalakítási munkálatokat. Hiszen akkor látjuk azt, hogy ugye a gátakat és a közöttük lévő hullámteret mekkora elhibázott dolog volt olyan közel építeni a folyókhoz. Na de hát, ha értjük ennek a hátterét, hogy egy gabona konjunktúra volt a 19. század második felében. Mindenki arra törekedett, hogy gabona, mert nem csak a monarchia 50 milliós piacának gabona kamrája voltunk, hanem Európában is egy ilyen gabona igény volt a jellemző egészen a 1870-es évekig, amíg az olcsó amerikai, vagy inkább 80-as évekig, amíg az olcsó amerikai gabona meg nem jelent az európai piacon. Tehát a magyar mezőgazdasági termelőnek a legfontosabb feladata az volt, hogy föld, újabb föld, minél több újabb föld, amin gabonát fog termelni, mert ez volt az egyik aranykorszaka a magyar mezőgazdaságnak. Az más kérdés, hogy 150 évvel utána, mostanról visszatekintve azt mondjuk, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ezek a hullámterek egy kicsit szélesebbek. Nem töltődik olyan gyorsan fel a hullámtér. Nem kell a gátakat hozzá állandóan emelni, és nem kell ezeket magasítani. No, de hát a mi lett volna, ha kategóriáját 150 évvel később nem szabad az azonkor emberén elvernünk, hogy miért nem úgy csinálta.
3: Mindenkor alkalmazkodott
2: a természeti környezethez.
0: Igen, hát véget nem érő történet, nagyon érdekes, többféle vetületében belemehetnénk mi ebben a témában, de most térjünk vissza magához a kötethez, mert hogy ez a kötet azt bizonyítja, hogy Frisnyák Sándor, mint egy alaptudós ebben a tudományágban témát ad többi tudóstársainak ahhoz, hogy róla, illetve a munkásságáról tanulmányokat írjanak. Hiszen a kortársak tanulmányai vannak ebben a kötetben.
2: Igen. Ezt legfőképpen azért, mert azt gondoljuk, hogy volt egy olyan szellemi kisugárzó ereje Frisnyák professzor úrnak, és az általa létrehozott történeti, földrajzi kutatóműhelynek, amelyet a Nyíregyházi Főiskola keretein belül a földrajz tanszékhez kapcsolódóan alapozott meg és hozott létre, és ennek gyakorlatilag az elmúlt 40-50 évben egy országos kisugárzó ereje volt. A Nyíregyházi Főiskolát gyakorlatilag részben így is emlegették, mint ami a magyarországi történeti földrajzi kutatásoknak a szellemi műhelye. És ennek a szellemi műhelynek a létrehozója, a mozgatója, a szervezője Frisnyák professzor. Ezért azt gondoljuk, hogy ennek a műhelynek, aki a megteremtője, mozgatója és a szellemi gondozója volt, ezt az emlék kötetet nagy tisztelettel készítettük el az emlékére.
0: A történeti földrajz tudósa Frisnyák Sándor emlékkönyvét mutattuk be, amely Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott a tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, fogalmazott Orbán Anita hozzátéve, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó átlagkereset 11,3%-kal, a reálkereset a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8%-os növekedése mellett 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. A rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forint volt, ami 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703.100, a költségvetésben 708.300, a non-profit szektorban 738.200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó kereset növekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák, közölte a KSH. Több mint 2500 a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. Mint írják, 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele a villamosenergia szolgáltatást érintette, 551 kérelem a vízi közmű szolgáltatással, 516 a földgáz szolgáltatással, míg 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos. A kormányhivataloknál csak nem 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest, kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrix.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható záporzivatar. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz, délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: nappal a korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
1: Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
0: Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 000 villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni. Tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész az Isten háta mögött a csendes óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mennyiségű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégi alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ezek incipinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférában, ami kezdődik valahol talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
1: Igen, és amit olvastam, az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
0: Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűségkülönbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább,

0: tehát kisűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjed szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értékelni, értelmezni. Ugye amikor ez felmerült, hogy iszonyú mennyiségű vízgőz került föl, akkor az volt a vélemény, és azt gondolták sokan, miután a víz az egy melegház hatású gáz, tehát az azt jelenti, hogy elvileg felmelegedést tud okozni, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy ez ráerősít a globális felmelegedésre, és nagyon erős hőhullámokat fog okozni. És hőhullámok voltak, de nem emiatt. Tehát Ausztráliában tudjuk, hogy voltak hőhullámok, de nem emiatt, és a tudományos kutatások azt eredményezték, azt az értékelést, hogy nemhogy nem felmelegedés, de inkább egy kis hőmérséklet csökkenést okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog, még egyszer, nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, amíg így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigetek épén a tubókitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló. Tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség afelől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500 000 tonna, tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
1: Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánnak a kitörése?
0: Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, valami 20 millió tonna mennyiségre becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 ezer tonna. Mi lett abból a többivel? Hát a vízben maradt. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben?
0: Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította a kénsav arról szól képződést. Tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aeroszollá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aeroszol az nagyon-nagyon pici, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. Tehát egy kis cseppeket, és ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. Nem, hogy mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsav aeroszol felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy az aeroszolok picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinség, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus vulkanológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott a tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, fogalmazott Orbán Anita hozzátéve, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó átlagkereset 11,3%-kal, a reálkereset a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8%-os növekedése mellett 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. A rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forint volt, ami 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703.100, a költségvetésben 708.300, a non-profit szektorban 738.200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó kereset növekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák, közölte a KSH. Több mint 2500 a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. Mint írják, 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele a villamosenergia szolgáltatást érintette, 551 kérelem a vízi közmű szolgáltatással, 516 a földgáz szolgáltatással, míg 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos. A kormányhivataloknál csak nem 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest, kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a NetRisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A NetRisknél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netflix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly és mátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható záporzivatar. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz, délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus-vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjével arról, hogy miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. Az szerencsének mondható, hogy lakatlan területen zajlott a vulkánkitörés? Tehát magyarán önöknek volt egy természetes laboratórium, ahol vizsgálódhattak?
2: Így van, azt mondom, hogy ez így teljesen pontos, hogy szerencsére ez a vulkánkitörés ez minden jelentősebb népes területtől távol történt. Ugye ott van a Tonga királyság, ami egyébként az egyik legrégebbi emberi társadalom ott, de nem laknak sokan. Ráadásul érdekes, hogy nem vulkáni szigetek, hanem koralszigeteken laknak, ezek nagyon sík szigetek. Ott okozott persze azért kárt, tehát ott volt szökőár, de ha azt gondoljuk, hogyha ez máshol történik, mondjuk Japán partvidéke közelében, ott azért sokkal katasztrofálisabb helyzet alakulhatott volna ki. Amire felhívja a figyelmet ez a kitörés, tehát ez egyfajta természeti laboratórium innentől kezdve, és szerencsére ezt a tudomány birtokába vehette, és nem a katasztrofális következményekkel kell foglalkozni, hanem megérteni azt, hogy itt mi történt. Ráadásul ráirányította a figyelmet arra, hogy hát ilyen víz alatti vulkán azért van, nem kevés. És ezekkel a víz alatti vulkánokkal kevesebbet foglalkozunk, mert amíg nincs baj, addig nem vagyunk hajlandók semmit se áldozni arra, hogy bármivel is foglalkozzunk. Még a szárazföldön lévő vulkánokkal kapcsolatban is megszenvedjük azt, hogy kevés a figyelem, és kevés az anyagi ráfordítás is, hogy a kutatások és a monitorozáshoz menjen, tehát az aktív vulkánok fele nem áll folyamatos megfigyelés alatt, tehát azért ezt hozzáteszem, mert amíg az ember nem érzi azt, hogy nagy baj van, addig próbál nem foglalkozni vele. De ez a vulkánkitörés is rájelentett a figyelmet, hogy ilyen vulkánok vannak máshol is. A víz az nem azt jelenti, hogy ott nem lehet vulkán. Tehát a víz alatt is vannak nagyon nagy vulkánok is. Ilyen nagy vulkánkitörésre képes tűzhányok, például Dél-Kelet-Ázsiában, például Japán közelében. Azért ismerjük azt, hogy ott voltak hasonlóan nagy vulkánkitörések néhány ezer évvel ezelőtt. Tehát vannak ilyenek, csak most figyeltük meg először, hogy mi történik egy ilyen esemény során. Utoljára 1883-ban Krakatau-ban, amelyről talán mindenki hallott, az a vulkánkitörés is víz alatti vulkánkitörés volt.
1: Akkor annak a megértését is segíti? Ez a mostani?
2: Így van. Tehát ez a mostani kitörés, ez nagyon sok korábbi eseménynek a lefolyását is segíti, hogy azt jobban megértsük. És természetesen miután azért a tudománynak az is egy feladata, hogy az eredményekkel tudjon előremutatni, hogy akkor mit várhatunk a jövőben, hát ez arra is ad egy eredményt, hogy akkor ezt jobban lássuk, jobban értsük, hogy hogyan zajlik egy ilyen víz alatti vulkánkitörés, milyen hatása van, és hát még egyszer, amiket tapasztaltunk, tehát például az, hogy a víz alatt milyen iszonyú, milyen heves, intenzív vulkáni folyamatok zajlottak, tehát ott a kitört vulkánok nagy része az ott ülepedett le, tehát víz alatt zúdult szerteszét nagyon nagy sebességgel, és aztán a vulkánnak a felszínbe is szakadt. Tehát itt azért nagyon súlyos dolgok történtek, minden ilyen tudás, morzsa szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik körülöttünk, például a vulkánok esetében, és ezt fel tudjuk használni a jövő szempontjából.
1: Egyébként, hogyha magát a vulkáni működést nézzük, akkor milyen volt ennek a vulkánnak a működése?
2: Tehát erre azt mondjuk, hogy úgynevezett freatom magmás. Tehát ez azt jelenti, hogy magma és víz keveredése okozta a nagyon heves, intenzív, robbanásos reakciót, és okozta ezt a vulkáni működést. A típusát tekintve ez ilyen magma-víz kölcsönhatásnak tekintető, tehát ez olyan, amikor a forró olajra ráteszik a mirelit, fagyott halat, és akkor sisteregés. Bizony azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha azt csak oda tesszük, mert szerteszét fog spriccelni, tehát azért ez egy kicsit leképezi ezt a nagyon heves reakciót, tehát a forró és a hideg anyagnak a reakcióját. Tehát a freatomagmás kitörések a leghevesebb robbanásos kitörést okozzák. Ez az egyik, ami pontosan, a másik a nagysága, amelyben vannak azért viták, mert marha nehéz azért ezt megbecsülni egy vízalatti kitörésnél, hogy mekkora a nagyság, mert látjuk azt, hogy 58 km magasra emelkedő kitörési felület, nem ez számít, hanem a vulkanológiában a nagyságot, ugye mint a földrengéseknek is ugye vannak fokozatai a Richter skála szerint, vagy a magnitúdó skála szerint be tudjuk illeszteni, hogy mekkora az a földrengés. A vulkánkitörések esetében is van egy ilyen mérőszám, ez a VEI skála, ez a robbanásossági index, amelyet kifejezetten az ilyen robbanások kitörésekre fejlesztették ki. Ez egy 9 fokozatú skála, 0-tól 8-ig megy. Tehát 8 az már a szupervulkáni kitöréseknek a kategóriája, és ezt úgy alkották meg ezt a skálát, hogy a vulkáni működés során a felszínre került anyagnak a térfogatát veszi alapul, tehát mekkora mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ez a skála, ez logaritmikus, tehát minden fokozat között egy 10-szeres szorzó van. És a legnagyobb, a V8-as, az a szupervulkánkitörés, akkor 1000 köbkilométer mennyiségű anyag kerül a felszínre. Tehát ez a kitörés, ez valahol lehet, hogy elérte a V6-os fokozatot, ami 10 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag felszínkerülését jelenti. És ez azért fontos, mert a 21. században ez volt az első ilyen V6-os, ha az volt, de minden esetre a legnagyobb volt, és eddig még egy hasonló nagy V5-ös fokozatú kitörés volt, ez a chilei Puyehu Cartancaoli 2011-ben, de nem volt hasonlóan nagy, tehát V5-ös, 6-os nagyságú kitörés még a 21. században. Ezzel szemben a 20. században 12 ilyen volt. Oh. Tehát most letelt 26 év, voltán két ilyen nagy kitörés, de ha statisztikailag nézzük, hát akkor még azért várható, hogy lesznek. Ha nem is 12, lehet, hogy csak 10, de akkor is még kell 8 nagy.
1: Igen, és azoknak tehát, lehet, hogy jóval nagyobb lesz a hatása, mint tehát, ennek.
2: Hát, hogy hol lesz? Ugye ez most víz alatt, szárazföldön, lakott település közelében, tehát azt tudni kell, hogy jelenleg a túlnépesedés miatt több mint 8 milliárdan vagyunk már a Földön, tehát most már több mint 800 millióan, tehát az a Föld összlakosságának több mint 10%-a, aki valamilyen szinten vulkáni veszélyben van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 800 millióan élnek egy olyan vulkán közelében, 100 kilométeres közelében, amely vulkán nagy kitörést tud produkálni. És a modern történelemben nem volt még olyan példa, amikor ilyen nagy népsűrűségi területen egy vulkán kitör, és annak a megtapasztalását éljük meg. Tehát most csak összehasonlításképpen ez egy távoli vulkán kitörése volt, szerencsére nem okozott katasztrófát, de ha egy ilyen kitörés egy olyan területen történik, ahol több millióan laknak, és tucatni olyan példát lehet sorolni a Fujitól a mexikói, ahol egy nagy kitörése képes vulkán közelében több millióan laknak, annak a következményeit jelenleg még nem tudjuk felmérni. Egyrészt azért, mert az emberek a földbe dugják fejüket, mert ami problémáról nem tudnak, az akkor boldogítja őket, tehát nem készülnek fel, hogy vannak ilyenek, pedig a vulkanológusok újra és újra elmondják, és én is ezért újra és újra elmondom, hogy lesz ilyen esemény, fel kell készülni. Tudunk egy-két helyen, ahol ez komoly gondot okoz, csak Nápolyra gondoljunk, ahol a Campi Flegrei, az egy olyan vulkán, amely szintén víz alatti vulkán, egy víz alatti kaldera vulkán, és annak a peremén élnek több százezren. Utoljára 1538-ban volt vulkánkitörése, és megint csak nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb, hanem az a kérdés, hogy mikor. És vannak földrengések, a felszín emelkedik, 2005 óta már több mint egy métert emelkedett, tehát a vulkánok élnek, és azt is tudni kell, hogy igen, vulkánkitörés lehet nagy népsűrűségű területen is.
1: A vizsgálatok gondolom nem fejeződtek be, tehát továbbra is van még mit megmagyarázni vagy megvizsgálni.
2: Hogyne, itt a Tonga térségben is, tehát a Hunga-Tonga vulkánkitörés kapcsán is bőségesen van mit vizsgálni, akár azt is, hogy milyen magma, mit csinált, miért jött a felszínre, mi okozta azt, hogy a magma elindult a magmatározóból, és aztán találkozott a vízzel, és okozta ezt a robbanásos kitörést. De hát itt a Tonga térségben is, hogyha megyünk egy kicsit olyan észak-kelet irányba, hát még számos ilyen víz alatti vulkán van. Nyilvánvalóan ez is ad még bőségesen okot, lehetőséget és indokot is arra, hogy itt ezzel komolyan kell foglalkozni, jobban megérteni, hogy mi történt, de még egyszer ráirányítja a figyelmet, hogy nem csak ez kéne foglalkozni, mert van számos olyan vulkán is, amely képes ehhez hasonlót produkálni, és jobb, hogyha előbb szerezzük meg a tudást, mint hogy később értelmezzük azt, hogy mi történt, és akkor miért történt katasztrófa. Katasztrófa az akkor van, hogyha ott ember van, anyagi javak vannak. Ez nem egy katasztrofális kitörés volt, ez egy nagyon nagy kitörés volt, de hogyha közelebb történik egy népes területhez, akkor katasztrófát okoz. Ennyi a különbség. Ugyanaz a vulkánkitörés tud katasztrófát okozni, és ugyanaz a vulkánkitörés lett természeti laboratórium, attól függően, hogy mennyien vannak körülötte. Tehát itt ugye rengeteg megfigyelési adat van, és nagyon sok aspektusból lehet ezt feldolgozni. Tehát ennek vannak légkörfizikai hatásai, vannak a vulkáni működésre vonatkozó hatásai, a magmának a fejlődése. Tehát nagyon sokféle képen lehet ezt értelmezni, feldolgozni. Tehát sok különböző tudományterületen dolgozó csapatnak ad munkát. És ebben történt egy összefogás, amelynek a célja az út, hogy akkor összesítsük ezeket az eredményeket, és ez eredményezte ezt a munkát. De számos publikáció is készült. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan is értelmezhetjük mindezt.
1: De egyébként a mai technológia az tökéletesen alkalmas arra, hogy előre tudják jelezni, hogy mikor fog körülbelül kitörni a vulkán?
2: Azt fontos hangsúlyozni, ugyanúgy, mint bármivel, még akár az időjárás esetében is, hogy nem vagyunk jósok. Tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor, napra pontosan, mert az embereknek ez kell, hogy akkor pontosan...
1: De ha jelez a műszer például?
2: A műszer az jeleket fog adni, ebben az esetben a vulkáni működés esetében jobban állunk, mint a földrengések esetében, mert a földrengéseknek nincsen előjelei, egy vulkánkitörésnek lehetnek előjelei, mégpedig ez abból fakad, hogy a magma nyomakszik fölfele, és akkor földrengések pattannak ki, akkor felszínemelkedés történik, gázok jöhetnek ki, ezeket tudjuk észlelni, de a nagy kihívás az az, ebből megmondani azt, hogy ebből mikor lesz valami. Csak egy példát mondok. Izlandon az elmúlt időszakban számos vulkánkitörés történt a Reykjanes félszigeten. Utoljára tavaly augusztus elején fejeződött be egy vulkánkitörés, és azóta már eltelt, nem is tudom, hogy 200 nap. És azóta is emelkedik a felszín. Tehát most már több mint 25 cm-t emelkedett azóta, csak gondoljunk bele. Ez azt jelenti, hogy magma nyomul be olyan 3-4 kilométer mélységben lévő magmatározóba is folyamatosan töltődik fel egyre nagyobb a nyomása. Mert ezzel tudjuk magyarázni azt, hogy a felszín emelkedik. De az a nagy kérdés, hogy ez mikor fog a felszínre törni, ehhez az kell, hogy akkora legyen a nyomás, ami meghaladja a kőzetes szakító szilárdságát, és akkor fel tud nyomulni. Ennek az előjele pedig nagyon-nagyon rövid idő lesz. Az elmúlt idő tapasztalat alapján a kitörés előtt talán fél órával, egy órával tudják az ott lévő szakemberek, hogy na ez a vulkánkitörés előjele, ennyi, fél óra, egy óra. És ez alatt ki kell telepíteni a Tikagunában fürdőző turistákat, közelbe lévő település, Grindavik, hát már van nagy rész néptelen, de az ott lévőket, tehát nagyon gyorsan intézkedést kell hozni. De ezt nem lehet megmondani, hogy hát kérem szépen holnap 4 órakor, akkor vulkánkitörés, ezt nem tudjuk megmondani. Annyit lehet mondani, hogy bármikor. És ez egy nagyon érzékeny probléma, amikor arról van szó, hogy egy jövőbeli esemény kapcsán azt mondja a szakember, hogy már pedig 1000, 10000, 100000 embernek hirtelen el kell hagyni az otthonát. És ott van az a feszültség, hogy akkor valóban be fog-e következni egy olyan esemény, mikor fog bekövetkezni, és ha nem következik be, akkor mit gondolnak az emberek? Tehát ez egy óriási szíka teher egy szakemberen, aki nem ahhoz szokott, hogy most ilyen utasítást kiadjon, hanem ahhoz, hogy mi jobban megértse a természetet. De volt ilyen, 1985-ben a kolumbiai Nevada del Ruiz esetében ott voltak már előtte felmérések, vulkanológusok felmérték, hogy milyen veszély lehet. Erre szolgál az, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mely területek milyen veszélyben vannak, és akkor ennek kapcsán ott a szükséges intézkedést meg lehet tenni. Tehát ott főleg olasz vulkanológusok dolgoztak, mert akkor még nem voltak annyira erősek a helyi vulkanológusok, és ott felvázolták azt, hogy akár még több 10 kilométer távolságban lévő települések is, városok veszélybe lehetnek, amelyek folyóparton vannak, mert itt nagy a iszapár, a úgynevezett lahárnak a lezúdulási veszélye. De nem vették figyelembe ezt, elutasították a települések vezetői, és óriási tragédia történt, több mint 25 ezer halott Armero városa teljesen elpusztult, mert nem voltak erre felkészülve, és bekövetkezett az, amit előre jeleztek valamilyen módon szakemberek, de nem fogadtak meg. De ugyanez 1902-ben történt Martinique szigetén a Montpellier kitörés esetében, ott is egy teljes város pusztult el 30 ezer lakossal. Tehát vannak ilyen példák, ezek mindig olyan események, amik után megindul valami, mert az ember mindig sajnos abból tanul, amikor bajba van, de vannak jó példák is, tehát a 85-ös Armero-i katasztrófa után az Egyesült Államok létrehozott egy VDAP gyorsan bevetető vulkanológiai csoportot, amelynek az is célja volt, hogy ezen fejlődő országokban segítse a vulkanológiai munkát, és hogy ott is legyenek kiváló szakemberek, és tudják a műszereket kezelni. Tehát a műszeres fejlődés az nagyon-nagyon megy előre, de kell a szakember is, aki ezt érti, hogy akkor azok a műszereknek a jelei mit mondanak. És elindult egy ilyen nemzetközi segélyprogram ezzel a VDAP-val, és amikor 1991-ben a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán kezdett mozgolódni, ami több száz évig nem mutatott semmi jelt az aktivitásra, tehát szunnyat, hosszan szunnyat. A közelében benszülöttek is éltek, és vagy 4-500 évig biztos, hogy nem tört ki. Tehát egy ilyen vulkán kezdett mozgolódni, akkor ezt a VDAP csapatot oda elküldték, és nagyon gyorsan felmérték azt, hogy ez egy roppant veszélyes vulkán, ez a Pinatubo, és ennek következtében tízezreket telepítettek ki. És óvták meg így az emberek életét ezzel, hogy egy nagyon gyors beavatkozást végeztek, és egy nagyon gyors vulkáni veszélyfelmérést végeztek. Tehát vannak jó példák is, látjuk azt, hogy vannak katasztrofális példák is. Az elmúlt időszakban több a jó példa, de mindig ott van ez a pszichikai tényező, hogy hogyan lehet az ott élőknek megmondani, hogy na most akkor ki kell települni, tehát csak egy példát megint hagyhozzam a nápolyi térséget, hogyha ott eszkalálódik a helyzet, akkor adott esetben egy millió embert ki kell telepíteni. Hogy történik? A modern világban ilyenre nem volt példa. És nem tudjuk, hogy ez hogyan fog történni, mert sajnos most azért nagyon meg kell küzdenünk az áltudományos erősödéssel is, tehát hogy az embereket meg kell győzni, hogy mi történhet, és hinni kell a szakembereknek. Tehát azért ez egy nagy kihívás a jövőre nézve, de azt gondolom, hogy igen, erősödik a tudományunk. El kell fogadni azt, hogy nem vagyunk jósok, senki sem jós, nincsenek ilyenek, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap-holnap után, főleg az ilyen események kapcsán, viszont az előrejelzés nagyon sokat jelent, rengeteget jelent, a felkészülés az óriásit jelent, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Katasztrófa akkor lesz, hogyha ez váratlanul ér, vagy pedig nem fogadják meg a szakembereknek a meglátásait.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 4 évbe került megfejteni, miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök Varsóban a lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. A két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter rögzítette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását. Magyar Péter hozzátette, most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott a tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, fogalmazott Orbán Anita hozzátéve, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Magyar Péter hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó átlagkereset 11,3%, a reálkereset a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8%-os növekedése mellett 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. A rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forint volt, ami 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703.100, a költségvetésben 708.300, a non-profit szektorban 738.200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó kereset növekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák, közölte a KSH. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalosan a Nyírmárton falvai református egyházközség lelkipásztorát. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben, ami érkezésekor alig 70 tagot számlált, ma már viszont több mint 200-an szerepelnek a választói névjegyzékben. Nem csak a közösség épül, az eltelt időszakban sikerült az épületeket is megújítani. Nagy Norbert Adriánt hallják.
2: Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a szatmárnémeti szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, és szükség volt a segítsége. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnék ezt az 5 gyülekezetet. Így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és jött a határozat, hogy egy lelkész csak egy gyülekezetben szolgáljon, és gyakorlatilag így lett Nyírmárton falva az enyém. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelkipásztora. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem, mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mélyponton volt. Akkoriban istentiszteleteken olyan 10-15 ember ha járt, és hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk a közel 70 főről 200 fölé emelkedett. Hál' Istennek az épületek mostanra már teljes mértékben megújultak. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településünkre és keresik a helyüket.
0: 6. alkalommal szervezte meg a Debreceni Sürgősségi Orvostani Fórumot a Debreceni Egyetem Orvoskara Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A több mint 250 résztvevőt megszólító szakmai konferencián kiemelten foglalkoztak például az újraélesztés legfrissebb irányelveivel, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságaival, az innovatív technológiákkal. A szakdolgozók feladatai, kihívásai, az ápolói kompetenciák is fókuszba kerültek. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke, a sürgősségi klinika igazgatója, a sürgősségi orvostani tanszék vezetője tájékoztatott.
3: A Sürgősségi Orvostani Fórum 2015-ben került először megrendezésre, és most jelenleg 6. alkalommal szervezzük Debrecenben. A kongresszus célja, hogy a sürgősségi orvostan szakterületén felmerülő legújabb kihívások, problémák tudományos igényű megvitatására sor kerülhessen, illetve lehetőséget nyújtsunk az ezen a szakterületen dolgozók személyes találkozására, munkakapcsolatok kialakítására, amely következtében hosszabb távon nem csak a betegellátás, hanem az oktatás és kutatás területén is együttműködések születhetnek. A jelenlegi kongresszusunk egyik fő témája az újraélesztéssel kapcsolatos legújabb szakmai ajánlásoknak a megvitatása. Nagy örömömre szolgál, hogy külön szekció foglalkozik a gyermeksürgősségi orvos.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 21-e csütörtök van. Ma ünneplik névnapjukat a konstantinok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 6:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban arról hallhatnak, hogy önálló egyházközséggé vált a dél-alföldi Kistelek református gyülekezete. Mai műsorunkban őket látogatjuk meg, hogy megismerjük történetüket, templomuk építésének körülményeit, reményeiket, nehézségeiket, jövőképüket. Vendégeink Szabó János Bence Kistelek lelkész és Török Zsolt főgondnok lesznek.
2: Nem csak én, hanem látom, tudom, hallom, hogy a gyülekezeti tagok is komolyan venni a missziói szerepünket, és nem csak olyan értelemben, amit ezt most esetleg az egyházjog értelmez, vagy amit abban jelent, hanem tényleg abban, hogy szeretnénk, hogyha kicsendülne tőlünk is az evangélium.
1: Maradjanak az Európa Rádióval, a továbbiakban is számítunk a figyelmükre.

0: Családban marad.
1: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
1: 10 órától.
0: Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatási és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Közölte azt is, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, a kora gyermekkori jólétért, a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Kereki Judit, közgazdász, gyógypedagógus, több mint 20 éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza,

0: amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. A szolidaritás lángjai akkor is összekötötték a magyarokat, ahogyan ma is, jegyezték meg. Stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Hosszú évek óta mintegy 1000 bejegyzett utazási iroda van az országban, igaz, mintegy 800-ra tehető az aktív vállalkozások száma, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI érdeklődésére. A szövetség az új kormánytól a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorúbb fellépést sürgeti. Bakó Balázs tájékoztatása szerint tavaly a hazai utazási irodai szektor összességében jó évet zárt, kifejezetten optimistán nagyobb kapacitásokat kötöttek le, példaként említette a tengerparti charter repülőgépjáratokkal szervezett nyaralásokat. Kitért arra, hogy az idei nyári szezonban nagy változások nem várhatók az előző évekhez képest. Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország a legkedveltebb úti célok. Jelenleg mintegy 1000 utazási vállalkozás működik Magyarországon, és ez a szám már hosszú évek óta stabil. Az 1974 óta működő MUISZ-nak jelenleg 184 tagja van, ők adják a magyarországi szervezett utazások 70-80%-át. A tagok összesített éves forgalma nagyjából 550 milliárd forint. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálata rendezvény hivatalos honlapján a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
1: Az időjárásról.
0: Ma általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés. Főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
2: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk.
3: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb.
2: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
1: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink! Rudolfné Ráczkevi Márta Olgát, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Amiről most beszélgetésünk elején szeretném kérni, hogy szóljunk, az a már hosszú évekre visszanyúló bemutatkozás igazából az intézmény tanulói számára, és hogy egész pontosan kik számára, ezt majd ugye főigazgató asszonytól hallhatjuk, ahol munkáikat, tanulmányaikat, ugye azt a tudást, azt a talentumot megmutathatják a nagy közönség előtt a fiatalok, amit itt tanultak egy színpadi előadás keretében, illetve természetesen ugye különböző szakokon, mint például a grafikus, fotós, animációs, filmkészítő szakokon, ugye azok a munkák, amelyeket különböző formában tudnak megmutatni, hiszen ugye a színházi táncos szakon végzősök azok, akik egy színpadi produkcióval is tudtak kedveskedni, de hogy ne én áruljam el itt a részleteket, át is adom a szót, ugye május 16-án szombaton volt idén az alkalom Szikrától a Lángig című színpadi előadás keretében. Mit láthattak, akik ide érkeztek szombaton?
2: Így van, ez egy nagyszabású gála műsor igazándiból, aminek az alapja az, hogy a színházi táncosainknak a képesítő vizsgájának egy vizsga része a színpadi fellépés és egy színpadi produkció, amit be kell mutatniuk, ahol többféle műfajban kell megmutatkozniuk. Tehát néptáncban, modern táncban, színházi történelmi táncokban, tehát különböző táncokban kell megmutatkozniuk, egyéni, tehát szóló produkciókban, illetve csoportos produkciókban, ezek a vizsgafeladatnak a részei. És e köré építünk mi mindig egy olyan nagyszabású produkciót, ahol nem csak a végzősök tudnak megmutatkozni, hanem az iskola kisebb diákjai, táncos diákjai és drámás diákjai is meg tudják mutatni mindazt a tudást, amit a tanév során, illetve az elmúlt években szereztek, és akkor ilyenkor mindenki fellép, ott vannak a színpadon, egy kicsit irigykednek a nagyokra, hogy ők is ott szerepelnek, és álmodoznak arról, hogy majd egyszer ők is. A szülők nagyon örülnek annak, hogy megnézhetik a gyermekeiket, hogy mit tanultak, hova jutottak, mire lesznek képesek majd a jövőben. Ugye ezen az előadáson a táncosok mellett megmutatkoznak, mint ahogy említette, a grafikusok, fotósok és az animáció készítő végzőseink munkáiból, vizsgamunkáiból is láthatunk részleteket. Nyilván ugye a grafikusok, illetve a fotósok csak néhány kép erejéig, viszont az animációsoknak a kisfilmjeit, a vizsgafilmjeit is végignézhetjük ezeknek az előadásnak a keretében.
1: A helyszínről, hogyha szólhatunk.
2: A helyszín, ez minden évben a Művészetek Házában rendezzük meg ezt a nagyszabású produkciót. Egyre nehezebb a szervezés, megmondom őszintén, sokszor a hely kicsit kicsinek bizonyul, tehát többen szeretnének jönni, és egy kicsit szelektálnunk kell, ez egy mindig fájó pont, de ez van, ebből kell gazdálkodnunk. Majd gondolkodunk még, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy ez még többen, még jobban. Most egy nagyon-nagyon jó lehetőség van arra, hogy akik erről az előadásról lemaradtak, az iskolának a YouTube csatornáján ezt meg lehet nézni, az elejétől a végéig, ez most egy új technikai újítás volt, illetve az előadás egy része az ünnepi könyvhéten június 12-én is látható lesz.
1: Miskolcon
2: természetesen, igen.
1: És még itt a korosztályról, hogyha szólhatunk, illetve a vizsgázókról. Hányan vizsgáztak itt az idei esztendőben, idei tanévben?
2: Az idei esztendőben mind a négy szakon 6-8 diák vizsgázott, a táncosok közül ugye 6-an, a grafikusok azt hiszem, ők voltak 8-an, fotósok is 7-en, animációsok is 7-en, remélem jól mondom a pontos számokat, de ilyen 6-7-8 vizsgázó volt szakonként. Ugye ezek a diákok egy része nálunk kezdte tanulmányait, tehát a Balázs Győző Református Gimnáziumban, vagy az általános iskolában, vagy 9. osztálytól iratkozott be a szakgimnáziumba, és ugye a szakgimnáziumi képzésnek megvan az az előnye, hogy 12. év végén érettségi vizsgát tudnak tenni, hogyha szeretnének tovább tanulni valamilyen szakirányban, tehát más területen, hiszen a közismeretből is megkapják azokat a képzéseket, azokat a ismeretanyagot, ami a továbbtanulást segíti. Így vannak olyan diákjaink, akik 12. után tovább tanultak különböző egyetemeken, tehát gazdasági szakra mentek, egy táncos nem vizsgázónk volt, nem jött, és így nem iratkozott be a 13. évfolyamra, amikor a képesítő vizsgát megszerezze, hanem egyetemi tanulmányokat kezdett el. Ezért vannak úgymond kevesebben, de nagyon sokan maradnak, hogy megszerezzék most már ezt a képesítő vizsgát is, és ezzel nagyobb lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon is, illetve a továbbtanulásnál is, tehát lesznek, akik művészeti egyetemekre mennek tovább, ott azért ez sokat jelent, és voltak olyan vizsgázóink a fotós szakon például, akik érettségi után érkeztek hozzánk, tehát más intézményben szereztek érettségi bizonyítványt, és érettségi után egy 2 éves képzésben vettek részt. Ami ez is, ezután is lehetőség bárki számára, aki érdeklődik a intézményünk iránt, illetve a képzéseink iránt, hogyha érettségi után jelentkezik hozzánk a nyár folyamán, akkor egy 2 éves képzésben meg tudja szerezni ezeket a képesítő vizsgákat.
1: Ez meg az idei évben, akkor most aktuálisan is nyitott?
2: Így van, ez minden évben.
1: Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek, és milyen határidőkről tudunk esetleg itt beszámolni?
2: Augusztus közepén, augusztus végéig szoktak jelentkezni a diákok, tehát ugye főleg július után, amikor kiderül, hogy nem vették fel őket az egyetemre, ahova tovább szerettek volna tanulni, akkor ez egy érettségi utáni képzésként egy jó lehetőség, hogy továbbra is megmaradjon a tanulói jogviszony, ugye ennek gazdasági dolgai, családi gazdasági dolgai vannak, és emellett tudnak egy szakmát tanulni. Nagyon népszerű a fotós animációs képzésünk, így érettségi utáni képzésként, vagy a grafikus képzés is. Minimális rajztudás kell, eleinte megnézzük, hogy mégis mire képesek, hogy tudnak, milyen a térlátásuk, viszont nem alapfeltétel, hogy maximális tudás, tehát maximális rajzkészséggel rendelkezzen. Ha látjuk benne a potenciált, akkor a 2 év alatt ezeket a hiányokat nagyon jól tudjuk pótolni.
1: Az előző évekből is van erre vonatkozóan esetleg tapasztalat, hogy valaki annyira meg is szerette ezeket a szakmákat, hogy esetleg a későbbiekben, vagy így napjainkban ezzel tanult tovább, vagy akár ilyen területen helyezkedett el?
2: Persze, hiszen a táncosaink közül is azért vannak olyanok, akik ugye korábban végeztek, és már tudjuk róluk, hogy táncosként dolgoztak különböző területeken. Nagyon sok diákunk tanult tovább Egerben a művészeti szakokon, az Egri Egyetemmel éppen ezért nagyon jó a kapcsolatunk. Sokan mennek most, vannak diákjaink már a MOMÉN is, ez a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, tehát ott is nagyon sok diákunk megfordul, ott is építgetjük a kapcsolatainkat, hogy minél közelebb tudjuk őket hozni ehhez a szakmához, tehát tavaly is ment fotósunk oda, aki már az első évet elvégezte, és érdeklődnek a diákjaink az ottani szakok iránt. Nyilván Budapest meg Eger azért megint az anyagi dolgok, tehát hogy albérlet, meg megélhetés Budapestben is egy más.
1: Hogyha még ebben az irányban gondolkodhatunk egy picit, hiszen az önök intézményében tanulók is, illetve akiknek ugye most jött el az életükben az a pillanat, amikor a továbbtanulás időszakát éljük igazából, akkor különböző szempontok voltak az eddigiekben is, és ugye a jövőben is, ami alapján ugye akár a tanulmányi utakat, akár tényleg a mindennapos gyakorlati feltételeket is figyelembe véve is meg kell hozniuk családjukkal együtt is ezeket a döntéseket, és ön is, mint ugye édesanyja, egyetemista gyermekei vannak, hogy mik voltak esetleg, hogyha te a személyes családi életükből néhány gondolatot, mint pedagógus és mint édesanyja is itt megosztan a hallgatóinkkal, hogy amiket figyelembe vettek itt a felsőfokú intézménybe való jelentkezés kapcsán tekintetében.
2: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy az intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb. Mi abban igyekszünk segíteni ezeknek a diákoknak, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is lesznek művészek, illetve nem ezen a területen fognak elhelyezkedni, hiszen a szakgimnáziumi képzésünk pont azért nagyon jó, és azért nagyon hasznos, mert közismeretből is megkapják azokat a ismeretanyagokat, ami egy továbbtanuláshoz szükséges lehet, akár más területen is, tehát tudnak gazdasági vonalra menni, van, aki pszichológusnak ment, vannak pedagógusok, van olyan táncművészünk, aki nálunk tanult, és most nálunk tanít, tehát, és ilyen van a grafikus szakon is, hogy nálunk végzett, és miután elvégezte az egyetemet, visszajött hozzánk tanítani. Ezek mindig olyan jó érzések, hogy kötődnek hozzánk a diákok, és hogy segítsük őket abban, hogy megtalálják a saját útjukat, ahol ki tudnak teljesedni, ami lehet, hogy nem egy művészeti vonal lesz, de ezzel a művészeti képzéssel olyan plusz dolgokat tudnak tanulni, amitől boldogabbak lesznek, amitől jobban ki tudnak teljesedni, nagyobb rálátásuk lesz a világra. A családi döntés kapcsán is, ez is egy nagyon érdekes történet. Én mindig azt néztem, hogy a gyermekeim, ugye a lányom, ő kommunikációt, illetve marketinget tanul, neki ez a szíve csücske. Így elindultunk, nyilván itt lehetőség volt arra, hogy hála Istennek mi megengedhettük azt, hogy olyan egyetemet válasszunk, ahol ő szeretne tanulni, illetve olyat, ami a saját képzésében a lehető legjobb. A fiam meg nyilván ment a lányom után, tehát őnála nagyon megvolt ez, hogy a nagy tesó után menni. De teljesen más területen, de ő is olyan egyetemet választott, ahol a saját területén a legjobb képzést tudja megkapni.
1: És itt a folytatásban azért még szóljunk picit részletesebben a május 16-ai vizsga előadásról, illetve azokról az elemekről, amelyek ezeken a előadásokon felül is színesítették ugye a napnak a programját, hiszen ahogy hallhattuk, a kisebbek is megmutathatták a tehetségüket. Hogyan áll össze egy-egy ilyen vizsgának a menete, a programja, hogyan készülnek a diákok, ugye a felkészítő tanárokkal együtt, mind a szakmai oldaláról, hogyha megközelítjük ezt a kérdést, illetve lelkileg is, vagy már ők nagyon megszokták a szereplést, vagy azért van izgalom ilyenkor is?
2: Nyilván van izgalom, hiszen ez, akárhogy nézzük, ez egy vizsga. A színházi táncos vizsga három részből áll. Van egy úgynevezett próbatermi vizsgarész, ezt előző nap szoktuk lebonyolítani, illetve van egy szóbeli rész, ezt is előző nap bonyolítjuk, és ez a szombati nap, ez csak erről a színpadi vizsgaelőadásról szólt. Maga a vizsgaelőadásnak a szervezése, menete az úgy áll össze, hogy ugye a vizsgázóknak többféle műfajban kell megmutatkozniuk, és meg van határozva a vizsgaszabályzatban, hogy mennyi időt kell színpadon tölteniük, tehát megmutatkoznak szólóprodukciókban, csoportos produkciókban, meg kell mutatkozni a különböző műfajokban, modern táncban, néptáncban, színházi táncokban. Ezek ugye szakmai kérdések, de nyilván ezek akkor mutatnak jól egy színpadon, hogyha az ahhoz szóló körítés is megvan, tehát jelmezek, díszletek, egyebek. Ezeknek a felállásához szükséges az, hogy egy kicsit szusszanjanak ezek a vizsgázók két műsorszám között, és innen indult az az ötlet, hogy a kisebbek, akik szintén táncosnak készülnek, tehát az alapfokú művészeti iskolában ugye táncot, drámát tanulnak, illetve ugye az alapozó képzéseken, hogy ők is megmutathassák, hogy mi mindent tanultak ebben a tanévben ezekből a szakmai, és tulajdonképpen egész évben erre a vizsgálódásra készülnek, mármint úgy, hogy készülnek különböző koreográfiák, amelyek mennek versenyekre, meg nem csak a gyakorlásról szól ugye egy képzés, hanem a gyerek akkor élvezi, hogyha van egy kész produkció, amit ő elő tud adni, és nyilván ezt nagyon jó megmutatni a szülőknek is. A szülők is kíváncsiak rá, hiszen az órára ugyan bejöhetnek, de nem a végére kíváncsiak igazándiból, hogy mi született, és nagyon-nagyon szeretik a szülők a színpadon látni a gyerekeiket. Úgyhogy egész évben készülünk tulajdonképpen erre, és amikor elkezdjük a vizsgaelőadást, ugye Masalko Edit kollégám elkezdi a vizsgaelőadást összeállítani, akkor végig gondolják közösen a művész tanárokkal, milyen produkciók születtek, milyen koreográfiák születtek a tanév során, és ezekből összegyúrnak egy komplett előadást, amelyet színesítenek azzal, hogy a képzősök, grafikusok, fotósok, animációsok is meg tudják mutatni a szüleiknek azokat a filmeket, amiket, meg alkotásokat, fotókat, vizsgaremekeket, amelyeket a tanév során készítettek, és ami része az ő vizsgájuknak is, tehát ők is ezen dolgoztak egész évben, és ebből született egy komplett egész vizsgaremek. Ezt is meg tudjuk mutatni mindenkinek, aki ott van ezen az előadáson, és ezzel is színesítve egy kicsit a műsort.
1: Ugye ön is említette, hogy különböző csatornákon megtekinthetők akár az előadások is, illetve ahogy készültem erre a beszélgetésre, természetesen én is láttam olyan fotókat, amik ezen az alkalmon készültek, illetve az animációs filmkészítő szakon, vagy a fotószakon, grafikus szakon végzettek munkáiból is. Az iskola oldalán ugye már láthatók ezek a munkák. Tényleg érdemes megnézni.
2: Bár az iskola honlapján, meg a Facebook oldalán ezek csak ízelítők a munkákból. A munkákból egy vizsgakiállítást is szervezünk a képzőseinknek, hiszen nekik ez lesz az életük, hogy a munkáikat kiállításokon mutassák meg. Ez tegnap nyílt a Tudomány és Technika házában, és június végéig, ha jól emlékszem, látható is lesz, de egy hónapig biztos, hogy látható lesz itt ez a kiállítás. Itt minden olyan munkát, ami a vizsgaremekben szerepel, ugye a fotósoknak a különböző munkái, a portfóliójukból, a animációs filmek egy külön kis rendszerben valahogy, gondolom, ott fognak menni egymás után. Azokat is meg lehet nézni, úgyhogy erre is invitálok mindenkit, hogy menjen és nézze meg ezt a kiállítást, mert megéri. Nagyon szép munkákat láthatunk.
1: Ugye én ennek akkor egy részletét láttam itt a korábbiakban, de azért az látszik, hogy különböző technikai elemeket alkalmazva természetesen, különböző témákat feldolgozva történt ezeknek a munkáknak ugye az elkészítése. Itt a személyiségét is beleviszik a fiatalok.
2: Mindenféleképpen, hiszen ez nagyon fontos, hogy ez az ő vizsgaremeke, az ő munkája. Itt fontos, hogy megmutassa, hogy ő milyen személyiség, hiszen így tudja majd megtalálni azokat a partnereket, akikkel ő majd későbbiekben esetleg együtt tud dolgozni, mert ez nagyon fontos egy ilyen művészeti grafikusnál, egy fotósnál, ezt elmondták a vizsgájukon is, amikor bemutatták a portfóliójukat és bemutatták a vizsgaremekeket, hogy hogyan tudtak együtt dolgozni mondjuk a fotósok a modellekkel, hogy mennyire állt közel hozzájuk az a téma, amit végül választottak, és miért azt a témát választották. Nyilván érezzük, hogy mindenki sokkal jobban meg tudja mutatni magát abban, amit szeret, mint abban, ami esetleg csak kényszer.
1: A tehetségen túl, hogy látja, hogy itt a különböző szakokon a személyiségjegyek tekintetében milyen képességeket, milyen készségeket fejlesztenek ezek a munkálkodások, vagy hogyha valaki ezt a területet választja majd hivatásául, vagy ezek közül a területek közül választ valamit a hivatásául.
2: Nyilván amellett, hogy megtanulják a szakmai részét, különböző technikákat, tehát a fotósok is mindenféle technikával dolgoznak, és ki tudják választani, hogy melyik az a technika, ami nekik a leginkább kedvező, amit a legjobban szeretnek, amiben a legjobban meg tudják mutatni saját magukat, hogy ők mire képesek. ugyanígy a grafikusoknál és az animációsoknál is, hogy melyek azok a területek, amik, tehát hogy az animációsoknál is volt, aki videóklippet csinált, volt, aki riportfilmet csinált, tehát rengeteg, volt, aki mesét animált, tehát mesefilmet készített, tehát rengeteg olyan terület történt, ami, ahol ők ki tudtak bontakozni. Nyilván mindent megtanultak, és ilyenkor a vizsgaremeknél a legkedvencebb technikát igyekeznek kiválasztani, hogy még jobban meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Tehát a témaválasztásnál is igyekeznek olyan témákat választani, amely közel áll hozzájuk, könnyebben tudják ezekben megmutatni a saját érzéseiket, a saját belső világukat, amelyek egyrészt én úgy gondolom, hogy fontosak is, másrészt pedig ezeket a készségeket igyekszünk fejleszteni menet közben is, tehát hogy nem csak itt a vizsgaremeken látjuk azt, hogy mit alkotnak, hanem őket menet közben is próbáljuk tanítani arra, hogy hogyan tudja bemutatni azt, amit ő tervezett, tehát hogyan fogja ő bemutatni ezt majd esetleg egy ügyfélnek, hogy miért erre gondolt annak kapcsán, hogy egy étteremnek a logóját és teljes arculatát megtervezze, vagy miért választotta azt, hogy most ő egy autós fotósorozatot készített. Ezeket évközben is többször gyakorolják, több kiállítást szervezünk nekik, ahol azt is tudják gyakorolni, hogy mi történik egy kiállításon, hiszen a művészeti vonalon fognak dolgozni, és remélhetőleg nem ez lesz az első és utolsó kiállításuk.
1: És ugye itt Miskolcon a Művészetek Házában láthatták a május 16-án résztvevők ezeket a munkákat, illetve a színházi táncosok előadását, így néhány nap távlatából, akár a személyes érzéseire, megtapasztalásaira, hogyha visszatekint, vagy azok közül a visszajelzések közül, amit a fiatalok, vagy a résztvevőktől esetleg hallott itt az elmúlt napokban, akkor mi mondható el, hogyan értékelni ezt a szombati alkalmat?
2: Engem mindig magával ragad egy ilyen előadás, és nagyon elfogult vagyok a saját kis diákjainkkal. Én nagyon jól éreztem magam ezen az előadáson, nagyon sok szép dolgot láttam, bár nem minden volt újdonság számomra, hiszen versenyekre el szoktam kísérni a diákokat. Részt vettem egy-két olyan műhelymunkán is, amikor ezek a előadások, de nem csak a produkciók, hanem a grafikusoknak, illetve az animációsok, fotósoknak a munkái készültek, tehát láttam a folyamatot, és hogy hogyan jutottunk el idáig, illetve ugye a képzősöknek múlt hét csütörtökön 14-én volt az a fajta vizsgarész, ahol a vizsgabizottságnak bemutatták a portfóliójukat, ezt a vizsgaremeket, amit elkészítettek ugye a szakmai bizottságnak, és ők akkor kapták meg ezt a képesítő bizonyítványukat. Így én ott már láttam ezeknek a műveknek egy-egy részét, de még mindig úgy éreztem, hogy még ezerszer megnézném, mert nagyon-nagyon jó munkák születtek, és nagyon szívhez szólóak voltak, és a vizsgabizottságok visszajelzése is az volt, hogy jó munkát végzünk, és nagyon ügyesek a diákjaink, és én akkor nagyon büszke voltam rájuk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvi Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szak Gimnázium és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk, és hogyha még itt az elmúlt néhány hétre gondolunk vissza, akkor szóljunk még egy ünnepi alkalomról, ami mindenki életében úgy gondolom egy nagyon meghatározó esemény, és nem csak az ő életében, az intézmény életében, de természetesen egy család életében is, ez pedig a ballagás. Hogyan élték meg?
2: A ballagás nálunk olyan rendszerben szokott zajlani, hogy a 12-esek, amikor ugye elballagnak, és elindul a ballagás, akkor az intézményben a 11-esek elbúcsúznak tőlük, és a belső udvaron, amit mi pizzaterasznak hívunk, ott búcsúznak a 11-esek. Ilyenkor nyilván vannak vers, ének, ugye a szokásos műsorszámok, illetve ilyenkor a 11-es táncosok is szoktak egy saját koreográfiával készülni, hogy ezzel búcsúzzanak el a végzősöktől, a 12-es diákoktól, majd ezután szoktunk átballagni a templomba, ami ugye egy villamos megállónyira van az intézménytől, és ott már csak a 12-esek vannak, egy-két 11-es át szokott velünk sétálni, illetve a szülők, ennek oka az, hogy nem férünk el a templomban, tehát nagyon sokan jönnek a ballagásra, nagy létszámúak most már az évfolyamok, és kevesebb férőhely van, hogy a diákok is át tudjanak esetleg jönni, és ott is búcsúznak. Ott már csak a 12-esek búcsúznak az intézménytől. Ilyenkor ugye három osztály búcsúzott most az idén. Ugye két szakgimnazista osztály ballagott, illetve egy gimnazista osztályunk ballagott. Ugye a gimnazisták, ők tovább tanulnak egyetemeken, főiskolákon, tehát ők nem valószínű, hogy itt maradnak az intézményben, sőt, biztos, hogy nem maradnak az intézményben, ha csak meg nem gondolják magukat, és érettségi után egy két éves művészeti képzésre beiratkoznak. Ők emelt angol és emelt matematika, illetve emelt történelem tagozaton tanultak még. Az idei évben indult az új képzésünk a gimnáziumban, ahol megmaradt az emelt angol, de nem specializáltuk matematikára és történelemre, hanem inkább reál és humán orientációra tereltük a gyerekeket, amiben nyilván megmutatkozik a matematika és a történelem, de egy kicsit a matematika mellett megjelenik a digitális kultúra is, a történelem mellett pedig megjelenik a magyar, és egy ilyen kombótantárgy jött létre, hogy olyan szakembereket tudjunk majd az egyetemeknek adni, akik reál vonalon, illetve humán vonalon is meg tudják állni a helyiket, tehát jobban rálátnak a teljes területre, és könnyebb a gyerekeknek a későbbiekben a pályaválasztás is. Hiszen nyolcadikosként nagyon nehéz eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. Nem mindig sikerül. Ez egy olyan lehetőség, hogy tudják, hogy azért milyen területen, hogy inkább humán érdeklődésűek, vagy inkább reál érdeklődésűek, és itt még több lehetőség van arra, hogy mire 11-esek lesznek, addigra megismernek minden területet, és jobban el tudják dönteni, hogy melyik irányban szeretnének tovább tanulni. Esetleg mind a kettő, tehát hogy a magyar is, meg a történelem is valahol közel áll a szívükhöz.
1: Hogy egy kicsit még visszaidézzük az ünnep hangulatát, azt megkérdezhetem, hogy főigazgatóként ön, illetve a gyülekezet lelkipásztora milyen gondolatokat helyezett az ott jelenlévők szívére?
2: Ilyenkor mindig igyekszünk olyan gondolatokat a gyerekeknek a szívére helyezni, amelyek az iskolát, illetve az itt eltöltött éveket idézik úgymond vissza, hogy bízzanak magukban, hogy bátran álljanak ki magukért, tehát azokat a tanításokat, amiket 4 év alatt a hitoktatók, illetve a iskola szellemisége bennük megalapozott, azt ilyenkor egy kicsit megerősítjük, és ilyenkor én legalábbis mindig úgy érzem, hogy egy kicsit fáj a szívem, hogy el kell tőlük búcsúzni, bár még most találkozgatunk velük, hiszen az érettségi szóbeli vizsgára készülgetnek, és ilyenkor bejönnek konzultációkra, hogy minél sikeresebben tudjanak készülni az érettségi vizsgára, hogy az írásbeliken már nagyjából túl vannak, még egy-két tantárgy van, a mai napon van a dráma érettségi, és utána már csak a szóbelire kell készülniek, az pedig június vége felé lesz, és akkor lesz az a pillanat, amikor tulajdonképpen végleg elengedjük a kezüket, és reménykedünk abban, hogy visszajönnek hozzánk ötödévre, és a képesítővizsgát is megszerzik. Tiszteletes asszony, ő is hasonló gondolatokkal szokott búcsúzni a diákoktól. Ilyenkor van egy nagyon-nagyon rövid kis áhítat, illetve rövid kis istentisztelet a ballagás keretén belül. Nem szeretjük nagyon hosszúra nyújtani ezeket a programokat, hiszen ez a ballagás, ez a családok ünnepe, hogy a családok minél több időt tudjanak együtt tölteni, és el tudják költeni közösen az ebédet, délutáni kis uzsonnát, és tudjanak együtt ünnepelni a diákokkal. És ugye hétfőn utána kezdődik az érettségi, tehát a gyerekeknek is muszáj pihenni.
1: Igen, és ilyenkor ugye a szülők is, illetve a pedagógusok is lelkileg is tudják támogatni a érettségiző fiatalokat. Most így még picit azért a szóbeli vizsgák előtt mit üzenne azoknak a hallgatóinknak és azoknak a fiataloknak, akik ebben az élethelyzetben vannak, milyen gondolatokkal erősíteni meg őket?
2: Talán az lenne a legfontosabb, hogy higgyenek magukban, higgyenek abban a tudásban, amit 4 év alatt magukba szívtak az intézményekben, bízzanak a tanáraikban, és bízzanak saját magukban, és bízzanak a jó Istenben, hogy megsegíti őket.
1: És akkor, hogyha a fiatalabb tanulók felé fordulunk most, akkor szóljunk a 8-osokról, most ezekben a napokban, hetekben, az ő életükben, mi történik itt az önök intézménye esetében például.
2: Igen, ugye, tehát nálunk általános iskola is működik, ezért amikor a középiskolások elballagnak és készülnek az érettségire, mi menet közben elkezdünk koncentrálni a 8-osainkra, hiszen a tanév végén ők is ballagni fognak, és ők is elbúcsúznak az iskolától, ugye az általános iskolai tanulmányoktól, és elkezdik a középiskolai tanulmányaikat ki nálunk, ki más intézményben, de az ő életükben, az ő családjaik életében is ez egy fontos esemény, ez a iskolai ballagás. Ez is hasonló módon történik, mint a középiskolás, tehát végig ballagunk az iskolán, a pizza teraszon megint megállunk egy kis fotózkodásra, illetve egy kisebb műsorra, aztán átballagunk közösen a templomba, és ott zajlik a tényleges ballagás, itt már a 7-esek többnyire ott szoktak búcsúzni a 8-osoktól. Tehát a nagyobb műsorrész az többnyire a templomban szokott már lenni. Ugye egy osztályról van szó, kényelmesebben elférünk a templomban, tehát jobban tudunk oda koncentrálni, és nem kell megosztanunk a figyelmünket.
1: Itt egy év folyamán hogy látja, hogy a kisebbek milyen támogatást kapnak itt a felsőbb évesektől, azért itt 6-7 évesektől egészen a 20-as évei kezdetig ugye vannak jelen a gyermekek, a fiatalok, fiatal felnőttek már, amire ugye kikerülnek az intézményből.
2: A diákjaink, különösen a táncos diákok mind a versenyeken, mind a folyamatos felkészülés során nagyon szoros kapcsolatba kerülnek. Tehát nagyon megható azt látni, hogy amikor mondjuk egy záró jelenetben a kicsik, a legkisebbek azok, akik előre vezetik a nagyokat, egy kicsit terelgetik őket, és mondjuk egy felkészülésnél, amikor készülnek az előadásra, akkor a kicsik ragaszkodnak hozzá, hogy a nagyok fonják a hajukat. Tehát, hogy elég szoros a kapcsolat a diákok között, ezt igyekszünk erősíteni a tanév során is, különböző programokkal, amikor a kicsik és a nagyok együtt vesznek részt ezekben az eseményekben, akár egy középiskolai diákigazgató választásos kampányban, vagy szervezünk olyan kirándulásokat, amikor közösen utazunk fel Budapestre vonattal, és akkor összetalálkoznak a vonaton, és nagyon sok olyan picink van, akinek a testvére most búcsúzik, vagy a felsőbb évfolyamokra jár.
1: Ugye május-június az osztálykirándulásoknak is az ideje. Az év folyamán, egy tanév folyamán azért az önök intézményéből, akár itt a Bükkbe, vagy különböző helyszínekre, ugye kisebb-nagyobb távokra elindulnak a fiatalok, de hogyha most itt az osztálykirándulásokra is koncentrálunk, akkor ez miben erősítheti meg annak a közösségnek a összekapcsolódását, amelyeket ugye itt az intézmény falai között is az egyéb programokon, hiszen ugye számos sportterület is, vagy különböző képzések formájában, különböző helyszíneken találkozva is a mindennapokat jelentik. De azért egy osztálykirándulás azért egy kötetlenebb dolog.
2: Igen, egy osztálykirándulás az mindig kötetlen, és ugye osztálykirándulás, mint a nevében is benne van, az osztályok mennek. Néha szoktuk úgy szervezni, hogy két osztály megy egy-egy napos kirándulás, amikor egy napos kirándulásra mennek, és akkor a útközben a buszon azért vannak kapcsolódási pontok a diákok között, és eléggé összenőnek. Illetve sokszor szoktunk olyan programokat szervezni, például a kicsiknek, ahol nem a kollégák, tehát a pedagógusok mennek be úgymond órát tartani, vagy magát a programot tartani, hanem a középiskolás diákjaink azok, akik mondjuk egy kézműves foglalkozást, vagy egy sportprogramot megszerveznek a kicsiknek, ugye ezek a diák önkormányzati napon. Ezek mind-mind erősítik azt az összetartozást, ami az intézmény falain belül megmutatkozik, és ilyenkor érezzük azt, hogy mi egy közösség vagyunk, hiába tényleg első osztálytól mondhatni 13.-14. évfolyamig vannak, és igen, a 6 évestől a 20 évesig minden korosztály megtalálható nálunk. Mint egy családban.
1: Az idei évben, hogyha ki lehet emelni néhányat, milyen helyszíneket választottak az osztályok vagy osztályfőnökök?
2: Ugye minden évben van egy kettő darab budapesti kirándulásunk, ahova az egész iskola megy. Ezek már lezajlottak, tehát ezen már túl vagyunk, tehát most már tényleg csak az osztálykirándulások vannak. Répás után voltak, ugye a 10.-11. évfolyam, most egy ilyen kétnapos kirándulásra mennek, Répás után voltak, Nagyvizsnyón, Szilvásváradra mennek, akkor van olyan osztály, aki Debrecenben, Nyíregyházára fog osztálykirándulni, Ómassára mennek kis vonattal a kicsik, az alsó tagozat, Poroszlóra mennek, tehát különböző helyszíneket, mindig korosztálynak megfelelő helyszíneket igyekszünk választani ezeknek az osztályoknak. Ugye a végzős évfolyamok, a 8-osok, a 12-esek, ezeket az osztálykirándulásokat már az őszi időszakban megpróbálják megszervezni, azért, hogy ilyenkor a ballagás érettségi időszakába már nehezebb őket összeszervezni egy osztálykirándulásra, ilyenkor már máshol van a hangsúly.
1: Egy tanév folyamán, vagy hogyha ugye itt a 2025-26-os tanévre gondolunk, akkor különböző református intézményekkel milyen kapcsolattartásról beszélhetünk, vagy vannak esetleg olyan alkalmak, amikor a tehetségüket meg tudják mutatni az intézmény diákjai?
2: Rengeteg ilyen lehetőség van, hiszen igyekszünk a lehető legtöbb versenyre eljuttatni a diákjainkat, akik ez iránt fogékonyak és érdeklődőek. Hittanversenyre, akkor angol nyelvi versenyekre, illetve mi magunk is szervezünk versenyeket. Ezt főleg az őszi időszakra szoktuk tenni, tehát az első fél évben ugye a kultúra, ami egy magyar történelem kapcsán, egy ilyen humán irányú verseny, illetve a Próbáld ki magad, ami egy matematika verseny, ahol rengeteg intézmény érkezik, és míg a gyerekek versenyeznek, addig mi a kollégákkal beszélgetünk, illetve ugye a művészeti területen is rengeteg versenyt szervezünk. Ősszel volt az általános iskolásoknak egy regionális rajzversenyünk, ahol több száz diák vett részt. Most tavasszal szerveztünk a középiskolásoknak egy hasonló művészeti, rajzos, képzőművészeti versenyt, illetve ősszel volt a táncosoknak egy 1-2H nevezetű táncversenyünk, ahol különböző műfajokban, kategóriákban, szólóban, duóban, trióban tudták megmutatni a tehetségüket, illetve kisebb csoportokban. Ide jönnek református intézményekből is diákok, illetve ezek a versenyek vannak református intézményekben is. A Táncvilágnapján felléptek, a nagy táncválasztón is szerepeltek a diákjaink, megmutatták, hogy milyen ügyesek. ugye mindig ez változó, hogy ki szerepel mindig az egyes fellépéseken, alapvetően mindig igyekszünk úgy válogatni, hogy aki éppen meg tud mutatkozni, és igyekszünk úgy is, hogy a kicsik és a nagyok is. Ugye most versenyszezon van, tehát ilyenkor ők most hétvégén is, meg jövő hétvégén is egy-egy táncversenyen lesznek a diákjaink Budapesten, ugye az országos bajnokságon vesznek részt. Figyelnünk kell arra is, hogy ne terheljük túl, tehát hogy nem mindig ugyanazok a diákok szerepeljenek, és egy kicsit mindenki megmutathassa a maga kis tehetségét.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk mai magazinunkban. Mi lenne most az a záró gondolat beszélgetésünk végén, amelyet még megosztana velünk?
2: Én azt hiszem, hogy az legfontosabb az lenne, hogy megismerjék a hallgatók az iskolánkat, és megismerjék, megtapasztalják azoknak a tehetséges gyerekeknek a munkáit, láthassák. Erre lehetőség van ugye a Tudományos Technika Házában, ugye a végzősöknek a kiállítása, ugye a fotósok, animációsok, grafikusoknak a kiállítása, akkor a táncosokat, illetve a produkciókat meg lehet nézni az ünnepi könyvhéten június 12-én, illetve akikről még nem beszéltünk, mert még ez konkrét időpontunk nincsen, de lesz. A kicsiknek is szoktunk kiállítást szervezni ilyenkor évvége felé, ahol az alsóbb évfolyamok is meg tudják mutatni, tehát az általános iskolások is meg tudják mutatni azokat a képzőművészeti alkotásokat, amiket a tanév során készítettek. És ebből is lesz majd egy kiállítás, ez többnyire a Ifjúsági Ház galériáján szokott lenni.
1: Rudolfné Ráckevi Márta Olgának, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójának. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha elfogadják az előterjesztést, akkor az a kihirdetését követő napon lép hatályba. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felül vizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, olvasható az indoklásban. Az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslat szerint a devizahiteles végrehajtásokat és pereket a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül fel kell függeszteni. Amennyiben a felfüggesztés a végrehajtó vagy a bíróság hibájából nem történik meg soron kívül, az ebből fakadó károkért a felelősség a végrehajtót, illetve a bíróságot terheli. Az előterjesztés szerint a felfüggesztés elrendelése ellen fellebbezésnek van helye azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére halasztó hatája nincs. A Tisza frakció több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi. Az egyik a gyermekvédelem ügyével foglalkozik, majd egy másik testület a kegyelmi ügyet fogja vizsgálni. De lesz olyan vizsgálóbizottság, amely a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését tárja fel. A Tisza frakció két másik vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélésekkel, a másik a végrehajtási anomáliákkal foglalkozik majd. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Buna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. 10 önkormányzati bérlakást azok kiadási jogát engedi át Debrecen városa a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságnak, ezzel segítik a tűzoltók kedvezményes lakhatását. A civis városban a gazdasági fejlődés egyik eredménye, hogy az ingatlan és albérlet árak megemelkedtek, ezért van szükség a lakhatási támogatásra, hogy a szakembereket itt tartsák, illetve újakat tudjanak ide vonzani. A katasztrófa védelem kérésére a közgyűlés döntött a lakások bérlő kijelölési jogának átadásáról. Gerebenics Károly, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója elmondta, nagy szükség van Debrecenben és térségében a tűzoltók munkájára, a lakhatás támogatása a város biztonságát is szolgálja.
1: Azt gondolom, hogy az együttműködés ténylegesen a térség biztonsága szempontjából is nagyon fontos. Debrecen város, illetve a környező települések kiemelt jelentősége ír. A iparosodás, illetve a magas fejlődés hozta azt, hogy nagyon sok káreset is előfordult. Az elmúlt évben Debrecenben több mint 3000 tűzoltói beavatkozásra szóló jelzés érkezett a műveletirányításnak. Ebből mint 2000 esetben be is kellett avatkozni a polgáknak. De már ebben az évben is egy 200 jelzés volt Debrecen város, és több mint 400 alkalmazott beavatkozást is igényel. A tényleg kimagasló számban kell az itt szolgálatási tűzoltóknak beavatkozni különböző káresetek során. Ez nagyon nagy felkészültséget igényel, nagyon jó tárgyi és eszközellátottságot igényel, de nyilván igényli az, hogy egy stabil, jó kiszámítható életkörülmények között is éljenek ezek a kollégák, és ebben óriási segítség részünkre ezek a bérlőki jelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy egy fiatal, jól képzett kollégát.

0: részben arról, hogy itt becsücsen szolgálatot Debrecenben.
1: Stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Hosszú évek óta mintegy 1000 bejegyzett utazási iroda van az országban, igaz, mintegy 800-ra tehető az aktív vállalkozások száma, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI érdeklődésére. A szövetség az új kormánytól a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorúbb fellépést sürgeti. Bakó Balázs tájékoztatása szerint tavaly a hazai utazási irodai szektor összességében jó évet zárt, kifejezetten optimistán nagyobb kapacitásokat kötöttek le, példaként említette a tengerparti charter repülőgépjáratokkal szervezett nyaralásokat. Kitért arra, hogy az idei nyári szezonban nagy változások nem várhatók az előző évekhez képest. Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország a legkedveltebb úti célok. Jelenleg mintegy 1000 utazási vállalkozás működik Magyarországon, és ez a szám már hosszú évek óta stabil. Az 1974 óta működő MUISZ-nak jelenleg 184 tagja van, ők adják a magyarországi szervezett utazások 78%-át. A tagok összesített éves forgalma nagyjából 550 milliárd forint.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az az 5 év, amit Kazimír Annival kettesben a tanyán eltöltött, életének legbékésebb és legnyugodalmasabb korszaka volt. Bár körös körül dúlt a háború, a gyűlölet, és az emberi gonoszság pusztulást pusztulásra, nyomort nyomorra halmozott, onnan a tanyáról nézve mindez messze volt. Úgy élt, mint egy paraszt, hajnalban kelt, korán feküdt. Tenyere megkérgesedett, arca megbarnult, robusztus volt és egészséges. Nagyokat nevetett és játszva kapta vállára a gabonás zsákokat. A szerelem közte és Anni között nyílt volt, tiszta és egészséges. Házasságra egyikük sem gondolt, ahhoz túlságosan kalandosak voltak az idők. Az emberek máról hónapra éltek a háború, törölt szokásokat és konvenciót, senki sem törődött a mások erkölcseivel. Azon kívül a korkülönbség is nagy volt közöttük, ezt érezték mind a ketten. Kazimír sötét haja őszülni kezdett már. Néha festett is egy-egy tájképet, vagy Annit, amint a patakban fürdött. Vagy ahogy a szénát gerebélte, vagy etette a tyúkokat az udvaron. Ezek a képek mind ott maradtak a tanyán, amikor Kazimír elment. Nászajándéknak hagyta ott. Később egy amerikai műgyűjtő vette meg valamennyit, elég olcsón. Az árukból egy kaszálógép, egy új szekérszín és egy kis borjas tehén került a tanyára. A fiatalember, aki Annit feleségül vette, sziléziai menekült volt, és 1945 tavaszán került a házba, mint cseléd. Vörösképű, nagycsontú, szőke germán. Abból a békés jószándékú fajtából való, amelyik a szorgalmas gazdákat és a tisztességes mesterembereket adja. Kazimír már az első hónapban észrevette, hogy Anni szívesen eltréfálgat Paullal, és eltűnődött a dolgon. Rájött, hogy tulajdonképpen azok ketten jobban összeillenek, és hogy ő az öreg legény már mehetne is tovább. Taubing vidéke amerikai megszállás alá került, ő nem volt többé kényszermunkás, hanem DP, és nem volt akadálya annak, hogy elmenjen. Egy este, amikor az istálóba belépett, meghallotta Paul hangját hátul a takarmánykamrában. Folytottan beszélt, és így nem értette meg a szavát, csak egyetlen szó ütötte meg a fülét. A lengyel. Egy pillanatig ott állt az ajtóban. Aztán szándékosan zajtokozva lépett be. A beszéd abba maradt. Egy idő múlva Anni jött ki a takarmánykamrából, és kosárban hozta a lovak abrakját. Az arca piros volt, és lopva Kazimírt figyelte. Tette magát, hogy nem vett észre semmit. De másnap reggel, fejés után, ezt mondta Anninak, egész váratlanul. Ez a Paul ügyes és szorgalmas ember. Tulajdonképpen feleségül mehetnél hozzá, kicsi Anni. A leány elvörösödve nézett rá, és nem szólt semmit. Délután felelt csak, amikor újra egyedül maradtak egy percre a csűr mögött. Nem leszel szomorú, ha én? Kazimír erőltetve fölnevetett, és magához húzta a leányt. Nem, kicsi Anni, nem leszek nagyon szomorú, talán egy kicsit. De öreg emberek már szomorkodhatnak is néha, nem árt meg nekik. A leány könnyes szemmel csókolta meg, és a következő héten megtartották az eljegyzést Paullal. Az esküvőt már nem várta meg. Vonatra ült, felutazott Münchenbe, és jelentkezett a DP táborban. Ez történt 1946 tavaszán. Először arra gondolt, hogy visszatér Varsóba. De aztán a Lengyelországból érkező hírek mind jobban elkedvetlenítették. Megpróbált Párizsba jutni, de nem kapott útlevelet. Az élet hihetetlenül megnehezült a háború óta. Jóformán nem is tudott eligazodni benne ő, aki a háború előtt tetszése szerint kószálta végig Európát, és mindenütt otthont talált benne. Most egyszerre idegen lett. Mindenütt és mindenki számára idegen. Bárhova ment, ellenségesen fogadták, mintha embert ölt volna, s legellenségesebbek éppen azok voltak, akik megszokott életéből kirángatták, akik vagyonát elvették, és rabszolgát csináltak belőle. Maguk a németek. Lenézéssel kezelték, lengyel volt amiatt, és gyűlölettel néztek rá, mintha csak szándékosan jött volna Németországba, hogy elegye előlük az ételt, és elszívja előlük a levegőt. Megpróbált hozzájutni Párizsban maradt vagyonához, de kiderült, hogy zárolták, mert idegen. Mindenütt ez a szó, idegen. Ő, aki még néhány évvel ezelőtt minden országban otthon volt, most egyszerre idegen lett mindenki számára. A DP-tábor életét sem bírta két hónapnál tovább. A szennyet, a gorombaságot, az apró öncsinálta tisztviselőcskék kényuraskodását. Megfestett néhány képet, elvitte a júniusi tárlat rendezőségének. Ott nagyon udvariasan bántak vele, de sajnálkozva jelentették ki, hogy a tárlaton csak német festők képei szerepelhetnek. Miért nem megy az amerikaiakhoz, kérdezték. Ma az idegenek az urak Németországban. Az első amerikai, akihez bejutott egy kapten, le sem vette lábát az asztalról, amikor bekopogott hozzá. He? Fordult oda a köszönésre, és tovább rágta a rágó gumit, mint egy kérődző ökör. Kazimírnak kimondottan egy kérődző ökör jutott az eszébe, és majdnem ránevetett az amerikaira, azonban gyorsan összeszedte magát, mert kellett már nagyon a pénz. Kicsomagolta a képet, amit magával hozott, és megmutatta. Egy sötét színekben készült kompozíció volt. Egy asszony, rongyos tépet estélyi ruhában, mezítláb megy az országúton batyúval a hátán, és kézen fogva vezet egy gyermeket. Körülötte hideg szürkeség, sár, házromok, gépkocsi roncs, kietlen elpusztított világ. Az amerikai nézte a képet, aztán azt mondta. He? Maga festő? Igen, felelte Kazimír. Tud-e festeni egy levelező lapot, melyen két galamb csókolózzik, és alattuk virágokból van kirakva ez a név, hogy Ellen. Kazimír megnézte a keptent, megnézte jól a lábait az asztalon, a képet újra gondosan becsomagolta, fejébe nyomta a kalapját, és azt mondta, nem, azt én nem tudom megcsinálni. Ahhoz hiányzik belőlem a kultúra. Ellenben tudnék csinálni egy másikat, amelyiken egy rágógumit kérődző ökör kihúgyozza Európa térképére a maga nevét. Ezt azután hazaküldheti nyugodtan. Az amerikai kiköpte a rágógumit, leszette a lábait az asztalról, fölállt, és elkezdte feltűrni az ingeujját. Kazimír rávillogtatta a fogait, és ő is feltűrte az ingeujját. Fél perc múlva az amerikai feküdt. Kazimír várta a letartóztatást, de nem az történt. Az amerikai százados föltápászkodott a földről, megdörzsölte az állát, majd vigyorogva odalépett hozzá, és megveregette a vállát. Okay, old boy. Éppen keresünk egy boxtrénert a garnizon számára. Nem vállalná el ezt az állást? Elvállalta. Teljes ellátást kapott az amerikai tiszti étkezdén, és naponta 40 cigarettát, 20-at elszívott belőle, 20-at eladott feketén, és így pénzben sem volt hiány. Bár pénzzel nem sokat lehetett kezdeni még akkor Németországban. Két hónapig dögönyöztette magát az amerikai tisztekkel. Vidám derékfiúk voltak, probléma nélküliek és egészségesek. Egészen megkedvelte őket. Magukkal vitték kirándulásaikra, pajtásként kezelték, nem is volt velük semmi baj, csak... Csak éppen néha eszébe jutott Lubovszky Kazimírnak a múlt, amiről ezek a fiúk nem tudhattak semmit. Ők csak a romokat látták, a kopott, leszegényedett embereket az utcán, akik sietve ugrottak oda, ha valamelyikük unottan eldobott egy félig elszívott cigarettát, csak a sápat sovány arcokat látták és a nyomorúságot, és azt mondták, ez Európa. De Kazimír tudta, hogy van egy másik Európa is, amit nem lehetett sem bombákkal elpusztítani, sem kiéheztetni, és hogy ez az Európa él tovább valahol, múzeumokban és eldugott padlásokon, pincelakásokban és sápadt emberroncsok homloka mögött, és hogy ez az Európa azt jelenti, hogy ő, Lubovszky Kazimír, nem csupán izomrostokból áll, melynek értéke az ütések erején múlik, hanem egyébből is, képekből, amiket megfestett, és képekből, amiket még nem festett meg, de amelyek ott nyugtalankodnak benne valahol a gondolatai mögött, és nem engedik, hogy maradéktalanul elégedett lehessen ezek között a barátságos vidám fiúk között, akik a barbár jószándékú tudatlanságával járkálnak egy ezeresztendős kultúra romjai között, akár a gyerekek. A második hónap végén történt, hogy egy este az étkezdében egy őszhajú úr lépett oda hozzá ezredesi egyenruhában. Ha jól hallotta magát, Lubovszkinak hívják, kérdezte az ezredes. Igen. Rokona önnek a festő Lubovszki? Valamennyire, felelte Kazimír mosolyogva. Én magam vagyok az. Az ezredes csodálkozva nézett rá. Ön? Azt mondták nekem, hogy ön boxedző. Most, igen. Azelőtt festő voltam. Ez a győztes háború eredménye. Kissé gúnyosan mondta ezt, és az ezredes összeráncolta a homlokát. Maga festette azokat a képeket Párizsban? Kérdezte gyanakodva. A maga felesége volt Madeleine Juliot? Kazimír bólintott. Hihetetlen, csóválta a fejét az ezredes. És most már nem fest? Egyelőre az izmaimra van szükség csak, felelte mosolyogva, de a mosolya keserű volt. Az ezredes karon fogta, és elvitte egy félreeső asztalhoz. Én Roger Hill vagyok, mondta, műkereskedő New Yorkban. Szeretnék néhány képet venni magától. Vannak képei? Van néhány, felelte a festő, a szobámban, a szekrény mögött. Mondom, a honfitársait nem a művészet érdekli, hanem a box. A műkereskedő megvakarta a fejét és mosolygott. Jó fiúk, mondta, de nem szabad túlságosan komolyan vegye őket. Amerika más világ, ott a fogkefe, a vízvezeték és a villany jelenti a kultúrát ma még. Gondoljon arra, hogy ezeknek a fiúknak a nagyapja még pionír volt talán a vadnyugaton. A kultúrához idő kell és nyugalom. Ebből a kettőből pedig egyelőre kevés van nálunk. Olyan gyorsan fejlődik a civilizáció, hogy nem jutunk lélegzethez tőle. De azért nálunk is vannak emberek, akik értenek valamit a művészethez. Mikor láthatom a képeit? Akár ma este, itt lakom a közelben. A műkereskedő ezredes még aznap este megvette a képeket, mind a hatot. Nem kicsinyeskedett. $500 fizetett darabjáért. Ez Németországban valóságos vagyon volt akkor. Kazimír egy félig romba dőlt házban lakott akkor, ahol az amerikai megszállóerők segítségével kapott nagy nehezen egy szobát, miután a DP tábort elhagyta. Nem magának való hely ez, mondta az ezredes. Nem lenne kedve kijönni Amerikába? Nem, felelte Kazimír határozottan. S miért nem? Mert európai vagyok. Az amerikai megrázta a fejét. Ezek a fogalmak már elavultak, kedves Lubovszki. Ma már csak emberek vannak. Igen, de vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, vetette közbe a festő, és én ezekhez az emberekhez tartozom, ennyi az egész. Talán nem a jó dolga van önnek itt Németországban? A németeknek sincs jó dolguk. Talán annyira megbecsülik önt, vagy a franciák hívják vissza Párizsba, vagy a lengyelek szobrot akarnak állítani magának? A honfitársaim nem akarnak szobrot állítani, a franciák se hívnak vissza, és a németek se becsülnek meg. Sőt, azonban mégis hozzájuk tartozom. A lengyelekhez, a franciákhoz, a németekhez. Egyszerűen európai vagyok, és kész. Roger Hill csóválta a fejét. Búcsúzásnál azt mondta, ha bármikor is meggondolná magát, én szívesen állok rendelkezésére, itt a címem. És addig is vevő vagyok minden ezentúl készülő festményére. Lubovszki Kazimír másnap elbúcsúzott a vidám fiatal tisztektől, és elköltözött az összebombázott bajor fővárosból. Dollárjai segítségével Mittenwaldban talált magának egy megfelelő lakást, bent az Alpok között egy fából épült kis vadászházban. Fél órányira lakott a várostól, fent egy hegyoldalban. Az ablakból végig lehetett látni a hegyeken, a levegőnek fenyőszaga volt, és valamivel lentebb egy zöldvízű hegyi patak harsogott. A ház egy német tábornoké volt, aki francia hadifogságban várta a szabadulást. Felesége, anyusa és négy nagyobbacska gyermeke élt fent a házban, ők adták bérbe Kazimírnak az egyik nagy szobát, ami műteremnek is megfelelt. Úgy egyezett meg velük, hogy a főzést is ők vállalják. Nagy szegénységben élt a két asszony a négy gyerekkel, és Kazimír látta el őket feketén szerzett zsírral, hússal, liszttel és mindenféle amerikai holmival. Roger Hill továbbra is fenntartotta vele az összeköttetést, és mikor egy év múlva visszautazott New Yorkba, 14 Lubovsky festményt vitt magával. A képekből odaát kiállítást rendezett, és a sajtókritikákat levélben elküldte Mittenwaldba. A tengeren túli siker hatása hamarosan jelentkezett Németországban is. Német festők, műkritikusok és képkereskedők rájöttek, hogy Lubovsky Kazimír ott él közöttük, és siettek kihasználni ezt a felfedezést. Legnagyobb megdöbbenésükre azonban Lubovsky kijelentette, hogy ő már idestóva 7 éve él Németországban, s ha ez alatt a 7 év alatt nem volt szükségük rá, ne legyen ezután se. A derékurak először elcsodálkoztak, és mikor látták, hogy a festő valóban nem akar képet eladni nekik, sem részt venni a kiállításokon, meg is sértődtek. Arról természetesen hallgattak, hogy egy évvel ezelőtt még ők nem akartak tudni a lengyelről. Lubovsky Kazimír gondtalanul élt 2,5 évig a tábornok családjával. Ekkor egy napon hivatalos levelet kapott Münchenből egy IRO nevű intézménytől, hogy saját érdekében haladéktalanul jelenjen meg itt és itt, ebben és ebben az irodában. Fogalma sem volt, hogy mi az az IRO, de azért vonatra ült és elment. Azzal kezdődött, hogy 3 órát kellett várakozzék egy sötét folyosón sok más emberrel együtt. Voltak ott lettek, ukránok, lengyelek, magyarok, mindenféle nemzetiség vegyesen. Itt tudta meg, hogy az IRO egy jótékonysági intézmény, melyet az Egyesült Nemzetek hívtak életre azzal a feladattal, hogy gondozza a hontalanokat. Végre 3 órai várakozás után beléphetett egy irodába. Egy barátságtalan hölgy följegyezte az adatait, kérdéseket intézett hozzá, és úgy viselkedett egészen, mintha nem ők hívták volna oda, hanem magától tolakodott volna a nyakukra. Most hazamehet, mondta végül is a hölgy, amikor kitöltötték az összes kérdőívet, majd hivatni fogjuk újra. 6 hét múlva valóban újra behívták. Most már egy másik irodába kellett menni, ahol a változatosság okáért egy fiatal ember uralkodott. Még a köszönését sem fogadta, amikor belépett hozzá. Föl sem nézett papírosaiból. Jó 5 perce áldogált már előtte, míg végre fölemelte a fejét, és ellenségesen végignézett rajta. A neve? Megmondta a nevét. A fiatalember lapozgatott az illatok között. Aha! Mondotta olyan hangon, ahogy a tanító szokott a rossz gyerekekkel beszélni. Maga kollaborált a németekkel? Kazimír csodálkozva nézett rá. Tessék? Az állít, hogy maga kollaborált a németekkel, ismételte a fiatalember haragosan. Festményeivel szolgálta az antiszemita propagandát és a nácizmust. Hülyeség, felelte Kazimír is elnevette magát. Ki írta oda ezt a marhaságot? A fiatalember elvörösödve pattant föl. Kikérem magamnak, miféle hang ez? Vegye tudomásul, hogy a fölvételét az IRO kötelékébe visszautasítjuk, maga háborús bűnös. Ez már Kazimírnak is sok volt. Ő is elvörösödött, homlokán kidagadt egy ér. Előrehajolt az asztal fölött. Ide figyeljen maga, kis taknyos fickó, mondta lassan erőltetett nyugalommal. Velem ne kiabáljon, mert kiabálni én is tudok. Azt mondja meg, hogy ki találta ki ezt a hazugságot. A fiatal írnok rikácsolni kezdett. Sértegetni már! Sértegetni! Takarodjon innen! Kazimír ökle lecsapott az asztalra. Egy tintatartó fölborult, néhány ceruza leesett a padlóra, az iratok össze-vissza szögdöstek. Az írnok elsápadva ugrott föl és hátrált a falhoz. Lubovsky arca félelmetes volt. Ebben a pillanatban kinyílt a belső szoba ajtaja. Miféle zaj ez itt? Kérdezte egy kellemetlen hang, mely valamiképpen ismerős volt. Kazimír az ajtóra nézett. Egy püffett arcú, alacsony, kövér ember állt ott. Azonnal megismerte. Pohris Gottfried volt. A Sün. Az írnok felháborodva kiabált valamit, de Kazimír nem hallott belőle egy szót sem. Ő csak azt az embert látta ott az ajtóban, a sünt, aki Évát elvette tőle, Shylockot. Forró vérhullám lepte el a fejét. Köd borult a szemére, és a ködben nem látott mást, csak azt az embert, aki Évát megölte, Évát, és lassan megindult feléje. Lassan, súlyosan, mint aki a végzetet viszi a vállain. Az ember ott az ajtóban mozdulatlanul állt, és rémültre nyitott szemekkel nézte őt. A szája megnyílt, valamit mondani akart, de csak értelmetlen dadogás lett belőle. Kérlek, Kazimír, örvendek! De akkor már ott telt előtte. Éva! Sziszegte bele az undorító püffet arcba, és még egyszer. Éva! Aztán a kezem meglendült. Mire az összefutott tisztviselőknek és rendőröknek sikerült kiszedni a kezei közül a screening officert, már alig volt életben. Kórházba kellett szállítani. Kazimírt azonnal letartóztatták, nem is védekezett. Nem védekezett az amerikai hadbírák előtt sem. Ha azt kérdezték tőle, hogy miért akarta Pohlis Gottfriedet megölni, csak annyit felelt rá, mert megérdemelte. Sajnálom, hogy nem sikerült. 2 évi börtönre ítélték. A börtönben vásznat és festőszereket kért. A Social Service egy érzőszívű tisztviselőjének, aki a börtönöket látogatta, sikerült nagy nehezen kijárnia, hogy megkapassa ezeket. Ott a börtönben festette meg Lubovszky Kazimír utolsó nagy képét, Európa pusztulása. A kompozíció középpontjában egy beesett arcú, sápat asszony állt, tépet fehér ruhában, mellén összetett kezekkel, mint a holtak. Nagy kék szemeivel valahova fölnézett a messze magasságba. Ez az alak volt az egyetlen világító folt a képen. A többi mind sötét, kékes-fekete és penészzöld színek keveréke, börtönrács, romfalak, tátongó üregek és vigyorgó püffett démonarcok. A nő alak a halott Éva volt, a démonok többféle változatban Pohlis Gottfriedre emlékeztettek. Ezt a képet egy fiatal amerikai újságíró vitt el magával, akit egy napon végigvezettek a börtönökön. Sokáig nézte összevont szemöldökkel a börtönfolyosó homályos világításánál a különös festményt, aztán megkérdezte, hogy mibe kerül. Kazimír vállat van. Nincs ára, mondta egykedvűen. Mint ahogy az életet nem lehet pénzzel megfizetni, éppen úgy nem lehet a halált sem, ha akarja, elviheti. Az újságíró figyelmesen megnézte a különös rabot, néhány kérdést intézett hozzá, és jegyzeteket készített a noteszében. Elviszem, mondta, ha megengedi, kiállítom Amerikában. Miért van megbüntetve egyébként? Kazimír a képre mutatott. Mert Európa elpusztult, felelte, és visszament a cellájába. Néhány hét múlva egy öreg papot engedtek be hozzá. A pap leült melléje a kemény deszkapricsre, és sokáig ült ott szótlanul. Aztán hirtelen megkérdezte. Hisz Istenben? Nem, felelte a fogoly. Miért nem? Mert Európa elpusztult. A pap hallgatott. Ismertem egy öreg halászt, kezdte el egy idő múlva, aki szintén nem hitt Istenben. De egyszer 6 gyermek megmagyarázhatatlan módon megmenekült a haláltól, és attól kezdve szeretett volna hinni. Azok a gyerekek egy csónakban voltak, és egy vízesés fölött megállt velük a csónak, pontosan abban a pillanatban, amikor le kellett volna zuhanjon velük a mélybe. Ismerős ez a kép? Kazimír elgondolkozva nézett rá. Mondja csak. Egy nap az öreg halász ugyancsak beült egy csónakba, és hagyta, hogy a víz a mélység felé sodorja, folytatta a pap, és azt mondta. Ha van Isten, akkor az én csónakom nem állhat meg ott, ahol a gyerekeké megállt, mert nekem nincs már semmi keresni valóm ezen a földön. És a csónak valóban nem akadt meg, hanem alázuhant az öreg halásszal együtt. Érti ezt? Azt hiszem, értem, mondotta lassan. Az öregnek igaza volt. Ez az egyetlen, amit még tenni lehet. Az öreg pap másnap újra eljött. Mondja, nem lenne kedve Amerikába jönni? Kérdezte minden bevezetés nélkül. Én azt hiszem, magának még nagy művészi feladatai lennének ott. Kazimír csodálkozva nézett rá, aztán megrázta a fejét. Nekem már nem lehet semmiféle feladatom, mert Európa meghalt. Miért gondolja, hogy Európa meghalt? Kérdezte a pap. Nézzen körül, felelte a fogoly. A gonosztevők szabadon garázdálkodnak, a tisztességesek pedig meghaltak, vagy a börtönben penészednek, vagy az utak szélén koldulnak. Shylock legyőzte Paris-t. Egyébként megfestettem én ezt már egyszer régen, de nem figyeltek fel rá az emberek, pedig akkor még nem lett volna késő. Az öreg pap hallgatott egy ideig, aztán sóhajtott. Mondja, miért haragszik tulajdonképpen Pohrisch Gottfriedre? Ezt nem egészen értem. Kazimír arca megrándult, keményen felelte. Nem haragszom rá. Gyűlölöm. Nem azért, mert háborús bűnösnek hazudott, abban a semmire való kis irodában ne higgye. Még csak azért sem, mert megölte Évát. Gyűlölöm, mert van, és mert ő és a hozzá hasonlók megölték Európát. A pap elgondolkozva nézett maga elé a börtöncella kőpadlójára. Mit gondol? Kérdezte hirtelen. Miért kellett annak a csónaknak megállni ott a mélység fölött? Miféle feladatot kellett elvégezzenek maguk hatan? A festő vállat von. Mit tudom én, nem is érdekel. Ki tudhatja, hogy mi az emberek feladata ezen a földön? Ha az ember megnézi, hogy mit művelnek, talán maga az élet a feladat egyedül, tette hozzá később, ahogy az ember él, amit él. Ezt nem lehet tudni, nem is érdekel. És ha azt mondanám, hogy tegyen egy próbát maga is, mint az az öreg halász, hogy üljön bele a csónakba, és engedje, hogy sodorja a víz? Kazimír ránézett, és elmosolyodott furcsán és szomorúan. Úgy gondolja, ha átjutok Amerikába, akkor van még feladatom? Annak ellenére, hogy Európa meghalt? Nem hiszem. De megpróbálhat. Hogy az öreg pap csinálta-e vagy sem, azt nem tudta meg soha. De néhány hónap múlva kiengedték a börtönből. Jó maga viseletére való tekintettel mondták, de egyesek szerint annak az újságírónak is szerepe volt a dologban, aki annak idején a képet elvitte. Állítólag néhány nagyobb amerikai lapban megszellőztette a dolgot, hogy egyik legtehetségesebb európai festőművész, az amerikai megszállók börtönében sínylődik, mert megpofozott egy embert, aki azt feltétlenül megérdemelte, hogy a kép, amit elvitt, nagy feltűnést keltett oda át. Elég az hozzá, hogy kiszabadult, sőt, lakást is utaltak ki neki Stuttgartban, és portré megrendeléseket is kapott magasállású amerikai uraktól. Titkos jóakarók néhány hónap alatt megszerezték számára az útlevelet is, és a kiutazási vízumot. Egy napon, 1950. június 13-a volt, egy vidám amerikai kapitány elvitte kocsiján az állomásra, ahova éppen akkor futott be München felől a brémai gyors. Érezze jól magát Amerikában, mondta búcsúzóul a kapitány, és Kazimír barátságosan visszanevetett rá. Okay, captain! Mikor lábát a vonat lépcsőjére tette, egy pillanatra egészen furcsa volt. Az öreg halász jutott az eszébe, akiről a pap beszélt. Ő is így lökhette el a parttól a csónakját, gondolta Kazimír, és szeme még egyszer búcsúzkodva körüljárta az újraépült pályaudvart. Lássuk hát, gondolta a következő pillanatban, és egy vidám, gondtalan kalandba induló mozdulattal belökte a kocsi ajtaját. Az első fülkében sokan ültek. A másodikban csak hárman, egy szerelmes pár és egy sovány öreg asszony. Kazimír kinyitotta az ajtót. Van még szabad hely? Kérdezte. A sovány öregasszony haragosan mérte végig, és közelebb húzta az ülésre helyezett kézitáskáját. A fiatal pár egyszerre mondta, mint egy beszélő kórus, igen, még három hely szabad. Táskáját föltette a hálóba, leült az öregasszony oldalára az ajtó melletti sarokülésre. A szigorú, sovány öreg hölgy egy könyvet tartott a térdén, de nem sokat olvashatott belőle, mert minduntalan fölnézett abból, és megbotránkozott pillantásokat lövelt a szerelmesek felé. Azok újra elmerültek egymásba. Látszólag kinéztek az ablakon, csak éppen a kezük ért össze, de Kazimír érezte, hogy semmit sem látnak a világból, csak egymást. Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, gondolta irigyen. Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. Aztán sóhajtott, és ő is kinézett az ablakon. Kint napfény ragyogtatta egy templom tornyán az aranykeresztet, és a kék égbolton fehér cukorhab felhők úsztak. Valahol egy harmonikán régi valcert játszott egy szomorú ember, s a hang vergődve veszett el időnként a pályaudvar zsivajában. Búcsúzom Európától, gondolta, és a szeme megforrósodott ettől a gondolattól. Aztán egy alig észrevehető kis zökkenést érzett, és a vonat lassan megindult vele az ismeretlen felé. Egy ideig még ide-oda cikáztak a gondolatai. Régi utazások emlékei keltek életre egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, képek, melyek valamikor színesek voltak és elevenek, de most már hiányzott belőlük a valóság ereje, mintha valami halvány kötfátyol takarta volna be őket, amit az idő szőtre álljuk, és az elmúlás. Majd lassan leragadtak a szemei, és a kerekek egy hangú csattogása lehúzta magával egy puha, sötét mélységbe, mely jó volt és vigasztaló, mint maga a halál.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Balatonszárszón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire, és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelkép

0: sejtése, elképzelése?
1: Hát ugye magam átéltem több kormányváltást, tehát ha nem is rendszerváltás, bár rendszerváltás is csak akkor nem kormánytagként, hiszen azért én ott voltam 89-90-ben a rendszerváltás időszakában, és gyakran ült mellettem az ellenzéki kerekasztalban Orbán Viktor, akkor még jókat röhögtünk közösen. De utána akár 94-ben, akár 2002-ben, 2006-ban folytat társra kapott felhatalmazást az akkori kormány. Magam is átéltem ezt, és ilyenkor azt gondolom, hogy az első feladat az, hogy megnézze az adott kormány, hogy mi van. Tehát ugye sok minden elhangozhat egy kampányban, sok mindent tudhatunk adott esetben egy előző kormányzati tevékenység, hogy ténylegesen mi van, mi a helyzet, mi a költségvetés helyzete, mi a gazdaság valós helyzete, mi az egyes területeknek, szakterületeknek a helyzete. Ez egy felmérési feladat. Ez akár időbe is telhet, mint ahogy időbe is telik. Ennek következtében azt gondolom, hogy célszerű türelmesnek lennünk, amikor azt várjuk, hogy mondjuk a pénzügyminisztérium mondja meg, hogy mit fog csinálni, vagy mondjuk azok a minisztériumok, amik eddig nem voltak. Hát 16 éve nincs Magyarországon oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium, szociális minisztérium, környezetvédelmi minisztérium. Ezeknek önmagában a rendszer fölállítása, mert azért ami marad belőlük ilyen államtitkárságként véletlenszerűen a belügy alá rendel, ez is időkérdése. Tehát először szerintem meg kell nézni, hogy mi van, és utána ehhez kell rendelni az adott pártprogramja, most itt a Tisza programja, csak egy pártprogramja van, valamilyen módon a cselekvési programjukat. Ehhez szerintem ahhoz, hogy ténylegesen megtudjuk, hogy mit fog csinálni ez a kormány, az szerintem most tartalmilag mondom, legalább még egy hónapot várnunk.
2: De annak a megnézése, hogy mi van, az miből szokott állni? Megnézni, hogy a számlákon mi van? Hogy a szerződések hogy állnak? Mennyit fizettek ki belőle? Mennyi kill? Tehát mint hogyha az ember vesz valami vállalkozást, hogy megnézni, hogy plusz, mínusz, micsoda?
1: Hát igen, nagyjából ez jó a példa a vállalkozás. Ha én megveszek egy vállalkozást, akkor előtte is meg tudom nézni, de az a különbség, hogy előtte nem tudom. Tehát nincs módja egy kormányzásra készülő pártnak, hogy előtte oda menjen és minősítse a dolgokat. Tehát a győzelem után tudja csak ezt megtérni. Bizony, meg kell nézni a költségvetést, kell csinálni egy leltárt, kell csinálni egy, hogy olyan személyi ügyek is vannak. Azért ne felejtsük el, hogy itt a 16 év után ez nem egyszerűen egy kormányváltás, amit látunk. Erről van egy vita a közvélemény, a politikában, az elemzői körben.
2: Rendszer vagy kormány.
1: Igen, én azt látom, hogy ez egy rendszerváltás. Ez egy jóval bonyolultabb kérdés. Gondoljunk abba bele, hogy 89-90-ben mi egy évig azzal szórakoztunk, hogy hogyan történjen a rendszerváltás. Ugye 89 nyarán kezdődött el a folyamat, és 90-ben voltak a választások. Tehát ugye majdnem egy év volt annak a végig gondolására, hogy hogyan tovább. Most erre nincs ennyi idő, miközben a feladat legalább akkora, mert tényleg az Orbán rendszer, ki mit gondol róla, de azért mégiscsak egy rendszer volt. Orbán maga is azt mondja, hogy ez illiberális állam, ez egy önálló rendszer, egy előzmény nélküli rendszer, ő Fülke forradalomnak nevezte azt a fajta forradalmat, amit ők annak idején végrehajtottak. Ennek megfelelően most a rendszer újraépítése, vagy egy más rendszer építése legalább ennyire, hogy mondjam, időigényes, meg kell nézni, hogy mi van, és ami van, az is beletartozik, nem csak a számlák, meg hogy hogy áll a magyar költségvetés mondjuk, hanem az is, hogy kik vannak, személyi ügyek, nagyon súlyos kérdések, hogy ki marad, ki megy, kik lehetnek az új másod-harmadvonalmű vezetők, ezek létkérdések. Bizonyos szempontból a személyes tapasztalatom a miniszternél adott esetben fontosabb lehet, hogy ki lesz az államtitkár helyettes, a főosztályvezető, mert ezeken a tényleges működés szempontjából akár több is múlhat, nem akarom lebecsülni a miniszteri feladatokat, mint adott esetben a legtetején, hogy hát csapatokat kell felállítani, össze kell hozni új struktúrákat előzmény nélkül. Ezek mind-mind időigényes dolgok, és ezekhez hozzá kell rendelni azokat az ígéret csomagokat, amit az adott párt megtett, azért a Tisza elég sok mindent ígért.
2: De hogyha rendszer, akkor az a legmélyebb részekig rendszer. Legmélyebb részekig le kell cserélni az embereket, a kormányhivatal vezetőjéig? Vagy akkor meddig?
1: Hát ugye ez egy igazi nehéz kérdés, és ezt nyilván a politika dönt el. Én azt gondolom, hogy nagyon vigyázni kell, nem kell mindenkit lecserélni, tehát mondjuk ha a médiában, a közmédiában szerintem a gyártásvezető, a fővilágosító, a kameraman, az operatőr lecserélése teljesen hibás dolog lenne.
2: De bocsánat, elvi hiba, vagy azért, mert nincs másik?
1: Elvi hiba lenne, mert azt gondolom, hogy mindannyian ebben az országban élünk, mindannyian megkötöttük a magunk kompromisszumait az elmúlt időszakban, azokat kell lecserélni, akik ezt a kompromisszumot elvtelenül kötötték meg, túllép,

0: lettek a hatáskörük, akik részévé váltak mondjuk a propaganda gépezetnek, az én értelmezésemben azoknak menniük kell. Tehát hiába gondolják azt, hogy ők, hogy mondjam, végrehajtói voltak valaminek, és ők nem felelősek, és parancsra tették, ugye, nem kell bűnhődniük, tehát nem kell, hogy nem a számon kerülő szék elé kell menniük, de nem tartom mondjuk hitelesnek attól a műsorvezetőtől, szerkesztőtől, aki eddig azon dolgozott, hogy bebizonyítsa, hogy holnap háború lesz, hogyha nem mi vagyunk, és most nincs, hogy ő maradjon a helyén. Ezt nem tudom elképzelni. Tehát nem bosszúállásról van szó, hanem rendszerváltásról. Ennek a mértéke az, hogy ne legyen túl mély, hogy ne érintse a rendszereket, talán emlékszik még, mert talán annak idején mi is beszélgettünk róla, amikor Gyurcsány 2006-ban azt mondta, hogy a közigazgatási államtitkárságokat meg kell szüntetni. Ezt egy óriási hibának tartottam, mert azok voltak a hogy mondjam, a biztos pontok. Tehát, hogy
1: ők a szakma.
0: Maga a közigazgatás. Most ugye ez nincs, tehát azóta nincs, és most ennek a helyreállítását én nagyon fontos dolognak tartom, hogy legyenek stabil pontok, újra kell őket építeni, hogy legyenek olyan szereplők, akár a legmagasabb szinten, akik biztosítják a folyamatos működést. De egy rendszerváltás esetén, miután ezek hiányoznak ebből a rendszerből, azt gondolom, hogy ezeket meg kell most teremteni. Ez is idő és ember kérdése, talál-e ennyi embert az új hatalom. Ugye nem akarnak helyesen szerintem szóba állni az én generációmmal, tehát azokkal, akik egy előző időszakban szolgálták ki a politikát. Ezt én fontosnak és helyesnek tartom, tehát a rendszerváltás az egy, hogy mondjam, garnitúraváltás is hozzátartozik, és ez nem jelenteti azt, hogy én visszanyúlok egy előző időszakhoz. Új emberek kellenek, az új emberek nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, mit tudnak, mennyire értenek hozzá. Tehát ezek mind-mind olyan kényes kérdések, amik akár oda is vezethetnek, hogy fontos szereplők maradhatnak a helyükön, mert működnie kell közben az országnak.
1: Mennyire köti meg ön szerint Magyar Péter, aki kétharmadot csinált kezét, a társadalmi elvárás, amikor naponta jönnek ki ügyek, elritók Nórát, megpróbálják megfélemlíteni az Alkotmányvédelmi Hivatal emberei, a választás előtt néhány nappal elképesztő mennyiségű pénzt szórnak ki. Naponta kapjuk a kegyelmi ügy különböző iratait. Van egy bizonyos társadalmi elvárás. Ellen tud ennek tartani, ha akar Magyar Péter azzal, hogy nem küld el mindenkit?
0: Hát láthatóan nem akar ellentartani, hát nincs erről szó. Magyar láthatóan élvezettel és szerintem helyesen tesz eleget ennek az elvárásnak. A magyar társadalom nagy többsége azt várja, hogy végre legyen következmény. Az egy óriási hiátus volt az elmúlt 36 évben, hogy nem voltak következmények. Tulajdonképpen 90 után sem voltak következmények igazából. Ugye elmaradt az ügynökakták nyilvánosságra hozása, mindenki megígérte, én magam is többször követeltem, és maradtam kisebbségbe. Elmaradt a spontán privatizáció után a számonkérés, hogy mondjam, elmaradt 98-ban a beígért számonkérés, elmaradt 2002-ben, elmaradt 2010-ben. Tehát igazából tényleg el lehet mondani Magyarországról, hogy egy következmények nélküli ország vagyunk, lettünk, és azt gondolom, hogy joggal követeli meg az új generáció, nem csak korban, hanem a közéletben megjelenő új generáció, akiket akár az utcán láttunk 100 000-ével az elmúlt időszakban, vagy vidéken a Tisza-szigetek környezetében, hogy végre legyen következmény. Ez magyar számára egy kötelezettség és egy lehetőség is szerintem egyben. Végig kell ezeken az utakon menni, nem meghurcolni kell embereket, nem bosszút kell állni, hanem odáig kell eljutni, hogy van következménye annak, amit az elmúlt 16 évben történt. Hogy igenis ki kell mondani, meg kell történnie. Én nagyon amellett vagyok, nem maradhat helyén a köztársasági elnök. Nem az mindegy, hogy ő milyen, hanem azért, mert egy előző rendszer végrehajtó eleme volt. Hogy mondjam, fogaskerék a rendszerben. Ugyanígy gondolok bármelyik közjogi idézőjelbe közjogi méltóságtól, változni kell, ez nem csak egy társadalmi igény, hanem a rendszerváltás nagyon fontos, szimbolikus és valódi, tehát nem csak szimbolikus, valódi eleme kell, hogy legyen, ezeket végig kell vinni, meg egyszer mondom, azt látom, hogy Magyar ezt nagy élvezettel teszi, részt vesz ebben. Én például a kegyelmi ügyel magam részéről már nem foglalkoztam volna, hiszen mindent tudunk, most se fog új dolog kiderülni, de ő fontosnak tartja bemutatni azt, azt, hogy nézzétek meg, hogy milyen volt ez a rendszer, és ebben igaza van, mert erre igény van, hogy eljussunk odáig, hogy akár egy vizsgálóbizottságon álljon oda, akár kötelező jelleggel Balogh püspök, aki ugye annak idején egyébként miniszter volt, számomra teljesen abszurd ez a fajta átjárás az állami hivatal és a egyházi hivatás között, de ez az ő dolguk, és mondja azt, hogy ő nem mondja meg, amit ugye most már nyilatkozott, de nem ugyanaz ezt kimondani egy valamilyen hírportálnak, mint azt mondani egy bizottság előtt, egy parlamenti vizsgálóbizottságot, hogy én nem mondom meg.
1: Bocsánat, el tudjuk képzelni, hogy elhívják, előbb nem megy, megbírságolják, majd a rendőr elővezeti?
0: El tudom képzelni, és helyesnek tartom, hogy ez így van. Azt már nem tartanám helyesnek, hogy valamiféle bírósági eljárás legyen, tehát hogy a igazmondás kötelezettsége, ez egy parlamenti vizsgálóbizottságban nem lehetséges. De az, hogy oda kelljen menni, ha megváltozik a szabály, mert ugye ez most nem kötelező érvényű.
1: De azt mondták, hogy ebben az irányban akarják megváltoztatni.
0: Ha megváltozik a szabály, és én ezt helyesnek tartom, ha igenis, ha engem a legfőbb, egy parlamentarizmus legfőbb eleme a maga a parlament azt mondja, hogy meg akar engem hallgatni, akkor én nekem legyen az kutya kötelességem oda menni, és részt venni egy ilyen meghallgatáson. Még egyszer mondom, az már nem stimmel számomra, amiről szintén itt időnként szó van, hogy bíróságként viselkedjen egy parlamenti vizsgálóbizottság. Ez két különböző dolog. De hogy ott vagyok, kötelező elmondanom, hogy ez nyilvános szerepvállalás. Nem én tőlem függ, hogy kinek mondom, hanem egy parlamenti vizsgálóbizottságnak. Ezt én egy fontos új elemnek gondolom, és ez szerintem helyén való.
1: Az új kormányban van-e hiány politikai tapasztalatból, vagy maga a kérdés sem értelmes egy olyan kormánynál, amelyik egy négyszer kétharmados kormányt meg tud verni? Kétharmaddal, mert hát az mi? Tiszta politika.
0: Azt hiszem, hogy van ennek a kormánynak politikai tapasztalata. Abban az értelemben, hogy szinte minden szereplője valamilyen módon részt vett már a politikában. Tehát nem igaz az, hogy nem olyanok, mint az Antal kormány, ahol, hogy mondjam, bölcsészek, jogászok, akiknek fogalmuk nem vettek részt a politikában, kerültek a kormányzati tisztség közelébe, és csinálták ezért amatőr módon gyakran, és én nem tudom őket ezért bántani, hát honnan a fenéből tudták volna. Azért, ha megnézzük konkrétan a neveket, itt majdnem mindenkinek van valamiféle a politikához köthető múltja, az egyiknek úgy, hogy mondjuk az nálam kezdte, Ruf Bálint annak idején, és aztán Botkánál volt kommunikációs igazgató, azt, hogy látott már belülről közigazgatást, látott már belülről működő rendszereket, vagy csak azért hoztam elsőnek ezt a példát, mert ez nagyon pici közöm nekem is volt annak idején, vagy mondjuk Orbán Anita, aki államtitkárként, nagykövetként szolgálta már a külügyi területet, és láthatóan egy professzionális szakpolitikai értelemben mindenképpen létező politikai szereplő, vagy Kármán Iván, aki ugye szintén volt már rövid ideig ugyan, de államtitkár, egy nagybank vezetőjeként, ha tetszik, azok politikai feladatok, tehát hogy vagy Kapitány István, aki egy nemzetközi nagy cégnek a második vezetőjeként, ezek politikai, ezek nem gazdasági, hanem gazdaságpolitikai feladatok. Tehát ha végignézem az embereket, hát mondhatnám Vitézit is, aki államtitkár volt egy előző kormányban, talán főpolgár helyettes nem volt, de a BKK vezetője volt annak idején, tehát már...
1: Ő csinálta a BKK.
0: Igen, így van, tehát ő maga hozta eszét. Tehát azért, ha úgy végigmegyünk a szereplőkön, majdnem mindegyik, ha nem is mindegyik, valamilyen politikai múlttal, akár helyi politikai múlttal, mert például az állatkert igazgatója, ugye a nyíregyházi fantasztikus állatkert, én többször voltam ott annak idején, amikor kicsik voltak a ma már nagy gyerekeim, tényleg fantasztikus, azért az egy, hogy mondjam, ahogy ő túlélt különböző politikai kurzusokat, szocialistát, Fideszes, ahogy együtt
1: tudott... Városi intézményvezetőként sok képesség kell ahhoz,
0: így van, hogy valaki mindez, hogy valaki mindennek ellenére ott működni tudja. Tehát azt gondolom, hogy nem teljesen múlt nélküli embereket látunk a szerepben. Persze vannak ilyenek is, de azért összességében nem ez a jellemző. És hát magyar is azért elképesztően sokat tanult. Tehát magyarnak az egy nagyon lényeges többlete a megszokott politikai szereplőköz képest, ugye bejárta legalább háromszor az országot, és én azt látom rajta, hogy miközben indult, én akkor is figyeltem, és most a végén is, közben kitanult minket. Tudja, hogy milyenek vagyunk. Tudja, És ez alatt mindannyiunkat értem, tehát a pesti értelmiségtől kezdve a legszélső helyzetben lévő, marginális helyzetben lévő szegény társadalomkik. A Magyar Péter megértette, hogy milyen ez az ország, tehát ha tetszik, ő ebben a két évben vált politikai szereplővé.
1: De úgy értett meg minket, hogy mindenkinek azt mondja, amit szeretne hallani, vagy mindenkit úgy kérdez azon a nyelven, amit tőle szeretne megtudni, mert ez nagyon nem mindegy.
0: A kettő valahogy együtt van szerintem. Magyar egy kifejezetten jó kommunikátor, ezt valószínűleg nem most tanulta, hanem indulástól, ez egy képesség. Sokat lehet ebből tanulni, de azért, hogy mondjam, az én sok politikus mellett dolgoztam, voltam kampányfőnöke egy ma már nem létező pártnak, 11 néhány évig, és mindig csodálkozva néztem magunkon, mert én is ilyen vagyok, hogy azért mi nem lubickoltunk a tömegekben, finoman fogalmazok, mondjuk az Edszem Demszkin kívül, meg talán Kunce Gáboron kívül, a hallgatók egy nagy része azt se tudja már, kikről beszélek, nem voltunk szerelmesei annak, hogy minket körülvesznek az emberek, hogy odafordulnak hozzánk. Magyar olyan, aki láthatóan jól érzi magát ebben a közegben. Nincs ellenére az, hogy a nép között van. Nagyon érdekes, hogy ebben a digitális online világban mennyire fölértékelődött az offline jelenlét, a tényleges jelenlét, és ő ebben otthon érzi magát, szereti, odafigyel. Tudja is, hogy mit akarnak hallani tőle, és azt mondja, de közben meg... Azt is látom rajta, hogy azt is tudja, hogy mi a dolga. Tehát akkor, amikor megfogalmazódik az igény, hogy legyen következmény, akkor nem csak egyszerűen azt mondja, hogy akkor legyen következmény, hanem van következmény. Tehát azt látjuk, hogy ténylegesen van következmény. Tehát többről van szó, mint szerintem arról, hogy ő azt mondja, amit hallani akarnak tőle. Ez leginkább ilyen MSZP-s politikai szereplőknél volt jellemző. Horn Gyula például szerette azt mondani, amit hallani akarnak az ő népei. Magyarnál egy kicsit ez koncepciózusabbnak, mélyebbnek látom.
1: Honnan lehet azt megnézni, hogy kik a kormány erős emberei? Akinek vétójoga lesz a kormányülésen? Ruf Bálint, aki a miniszterelnök hivatalt viszi? A nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki korábbi kampányfőnök is azt mondta, hogy ő visszalép, mármint ott hagyja, és utána meggyőzte Magyar Péter, hogy legyen?
0: Hát nehéz erre válaszolni, ez benne kéne lenni, de azért én azt gondolom, hogy így kívülről, nagyon messziről nézve ezt az egészet, erős emberek lehetnek azok, akik az első pillanattól ott voltak. Tehát mondjuk Tar Zoltánt én egy erős embernek gondolom, hiszen ott volt a nulladik pillanattól, akkor először színpadra lépett Magyar, akkor a Kossuth téren az első alkalommal, ott volt mellette felszólalóként. Ők valószínűleg védés dadszövetséget köthettek akkor már. Tehát ő volt az európai frakció vezetője, megbízott benne Magyar. Érzek mindenkivel szemben egyfajta bizalmatlan a miniszterelnök részéről, tehát van egyfajta távolságtartás szerintem a közvetlen kollégáival szemben is, de valószínűleg Tarnál ez nem lehet. Valószínűleg kívülről szemlélve Tanács Zoltán is, akinek elképesztő komoly munkája volt az, hogy több ezer ember által létrehozott programtervből tudott csinálni egy programot. Ez iszonyatosan nehéz feladat. Hogy általában az szokott lenni, hogy van egy tucat ember, te ezért vagy felelős, ezt írd meg te azért, ezt írd meg te, és aztán megmutatjuk a kongresszusnak, vagy küldöttgyűlésnek, és elfogadják. Általában így születnek a pártprogramok. De itt nem erről volt szó. Itt ez egy valódi népi kezdeményezés volt, és ezrek kapcsolódtak be abba, hogy ők ott helyben megmondják, hogy mi legyen az egészségügye. Most ebből csinálni egy 240 oldalas programot, amire a végén mindenki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez rendben van. Ez szerintem egyrészt egy heroikus munka, elképesztő jó koordinációs képességekre val, és egy nagyon nagy tudásra. Tehát azt gondolom, hogy Tanács is bizonyíthatott már Magyarnak, letett az asztalára egy olyan projektet, ami létfontosságú volt, mert ebben a 240 oldalban mindenki megtalálja azt az egy mondatot, amit ő keresne. Tehát ilyen értelemben egy nagyon komoly előrelépésről van szó. Másrészt pedig egy számon kérhető történet van, amire azt lehet mondani, hogy ezt vállaltátok, ezt csináljátok meg. Tehát Tanácsot is ilyennek látom, és ilyennek látom az ön által említett Ruf Bálintot is, aki valamiféle ilyen, amennyire én ezt látom, ilyen kontrollként szerepelhet a történetben, tehát ő az, aki Magyar számára lehet egy ilyen politikai, hogy mondjam, támasz, aki már közelről látott sok mindent, aki elemzőként a magyar számára és sokunk számára hitelesen mondta el, hogy mi folyik az országban, és aki lehet egyfajta kontroll. Ugyanakkor látok törekvéseket arra, hogy azért egy kicsit ez megint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tükörreferenciákkal működő rendszer lenne, hogy akkor minden van a miniszterelnöki hivatalban. Igen. Tehát mintha lennének ilyen törekvések megint, én ennél nagyobb szabadságot adnék a szaktárcáknak, de meg lehet, hogy ebben egyáltalán nincs igazam, csak amennyire most látom az első lépésecskékeket. Tehát azt gondolom, hogy ha meg kéne nevezni, akkor ők hárman. Számomra ugye két terület van, ami azt gondolom, hogy mindennél fontosabb egy miniszterelnöknek, hogy biztonságban legyen, a belügy és az igazságügy. Ez azok, amik létkérdések. Ugye érdekes módon az igazságügyben ugye a közvetlen harcostársát, ha jól tudom, együtt jártak egyetemre, de aztán később ugye rokona lett most az utóbbi néhány hónapban, ugye, akit szeretett volna, és akit megint csak a saját véleményformálói nyomására levett a napirendről, és helyette egy külső embert hozott igazságügyi miniszternek, aki egészen biztos, hogy nagyon jól ért a jogintézményekhez, az igazságügyhöz, de nem maga a biztonság, és egy kicsit érdekes a belügyminisztérium, a belügyminiszter, ahol én nem látom, hogy a belügy, pedig az nagyon fontos, hogy a belügyi tárca és az igazságügyi tárca két kiszámítható támasza legyen a mindenkori miniszterelnöknek. Fura ez a helyzet, és aztán vannak nagyon erős szakpolitikai szereplők, akik személyiségükben is erősek, ugye Lannert Juditot is én régóta ismerem, oktatást politikával foglalkozóként gyakran vitatkoztam vele, mint oktatáskutató szakértő, akár annak idején a mi szakértő, mármint nekünk is dolgozó szakértőként, akár a minisztériumban, vagy független szakértői munkát végezve. Ő egy nagyon erőteljes oktatáspolitikai elképzelésekkel rendelkező személyiség, aki nem része ennek a politikának, tehát nem lehet azt mondani, mint annak idején mondjuk egy SZDSZ-es miniszter, hogy öregem, most akkor a párt érdeke az, hogy ez így legyen.
1: De ebben azt se lehet mondani valószínűleg, hogy nem lehet őt lecserélni, mert ott áll mögötte a pártja, és az óriási purparlét fog csinálni a következő koalíciós ülésen.
0: Így van, tehát ez ebben az értelemben egy sajátos koalíciós kormány, amit látunk. Tehát, hogy sokféle ember, sokféle szakpolitikai értelemben létező személyiség, akiket látunk, ami nagy kérdés számomra, hogy tudnak-e és hogyan együttműködni. Mert ki lesz itt az integrátor? Ki lesz, aki megteremti azt a fajta kohéziót, ami elkerülhetetlen egy ilyen kormányzati csapatban, ahol én elfogadom, hogy kisebbségben maradok, mert fontosabb az, hogy az ország működjön, vagy a politikában ne kerüljünk rosszabb a helyzetbe, mint a saját szakpolitikai létezésem, vagy érdekeim, nem most a személyes érdekekre gondolok, hanem az oktatás ügy, a környezetvédelem, a nem tudom, a gazdaság, és így tovább. És
1: ez
0: így
1: nem
0: tovább.
1: Ruf Bálint?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, ezt nem tudom. Tehát, nyilván az igazán jó az lenne, ha maga miniszterelnök lenne, hiszen a miniszterelnök tudja ezt hitelesen képviselni, neki kell a nagy koordinátornak lenni. Magyarnak ezt a képességeit eddig még nem láttuk. Lehet, hogy van, eddig ezt még nem láttuk.
1: Hon Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábban a miniszterelnöki hivatal koordinációs államtitkára az aréna vendége. A tárca felosztásban látja a logikát, hogy pénzügy a pénzügyel más meg mással van összeépítve?
0: Én látok ebbe logikát, annak nagyon örülök, hogy a szaktárcák visszajöttek. Tehát az, hogy van önálló oktatásügyi tárca, van önálló egészségügyi tárca, szociális tárca, kulturális tárca. Én ezt azért tartom fontosnak, mert ennek egyrészt üzenetértéke van, másrészt nagyon komoly szakmai értéke, mert van hova fordulni. Tehát még ha nem is tudnak csodát tenni, ha egy szakmai csoport, ha egy szakma, ugye nem nézem meg, hogy milyen ügyesen a Hegedűs Zsolt, az egészségügyi miniszter, ugye oda veszi maga mellé a MOK főtitkárát, ugye a legnagyobb szakmai szervezetnek a belső emberét, hogy integrálja, hogy mert ugye én voltam, csináltunk mi is reformokat, megbuktunk vele. Többek között most már utólag az egyik főhiba az volt, hogy ilyen abszolút monarchia módjára azt gondoltuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy nektek mire van szükségetek, és majd jól rátok kényszerítjük, hiszen nekünk van igazunk. Máig is azt gondolom, hogy igazunk volt, de nem lehet a szakma, nem lehet az érintettek ellenében. Na most, hogyha van szakminiszter, akkor abban a pillanatban van hova fordulni. Akkor azt a fajta élményt megkaphatja a szakma, hogyha hogy van kivel megbeszélni, és még el is fogadhatom, hogy nem sikerült. Tehát meghallgattak, ez volt a véleményem, más döntés született, de egész más a hozzáállásom akkor, hogyha látom, hogy az engemet képviselőt meghallgatnak, részt vesznek benne. Tehát önmagában az, hogy nem egy rendőr felügyeli a szaktárcákat, szerintem az egy óriási előrelépés, mondjuk az oktatás, egészségügy, szociálpolitika területén. Én nagyon egyetértek azzal is, hogy a gazdasági szféra és a pénzügy szétválasztódik újból. Addig működött igazán következetesen a Fidesz idejében is a költségvetési fegyelem, én nagyon komoly eredményének, erényének láttam, kevés ilyen volt a Orbán kormánynak, hogy egészen 2021-22-ig, inkább 21-ig, tehát a 22-es osztogatás már nem ilyen volt, Varga Mihály tudta tartani a költségvetés szigorú fegyelmét, egyszerűen azért, mert ő elég erős ember volt, hogy ezt megtehette, Orbán még, talán ő volt az egyetlen, akinek nem tudott ellent mondani, vagy talán nem is akart, mert látta ennek a következményeit, akkor még látta ennek a következményeit, ezt elvesztette ezt az érzés, vagy ezt az érzékét 22-ben már, és éppen ezért, hogy legyen egy őr, aki őrkutya, hogy a sajtóban létező fogalommal éljek, és nem lekutyázva Kármárandást. Ez egy fontos elemnek tartom, hogy valaki, aki azért felel, hogy rendben legyen a költségvetés, hogy igenis meg kell vívni azt a csatát, hogy mire van pénz, mire nincs, mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos, és az, hogy van egy erős gazdasági tárca, egy a globális világban megmártózott, azt ismerő ember vezetésével, ahol végre együtt van a gazdaság, az energetika, ezt is egy nagyon fontos jelzésértékű dolognak gondolom, mert azt gondolom, hogy egy globális világban nem lehet bezárkózni, nem lehet azt mondani, hogy a magyar gazdaság, nem lehet azt mondani, hogy a befelé fordulás a megoldás, hiszen mi részesei vagyunk egy európai gazdaságnak. A magyar gazdaság kitettsége az Európai Unió felé több mint 80%-os, és csak a maradék 20%-nál kevesebb van Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Törökország más irányokba. Tehát ahova nekünk vissza kell csatlakoznunk, az európai vérkeringés, ha egy európai értelemben létező gazdaságpolitikai szereplő kerül ebbe a feladathoz, akkor talán elképzelhető, hogy az iszonyatos hatékonyságromlás, lemaradás, alacsony termelékenységi szint, ami jellemzi a magyar gazdaságot, ebből talán ki tudunk egy picit lábalni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ez a struktúra, még akkor is, hogyha ez visszatérés egy hagyományos rendszerbe, ugye Orbán ugye úgy kezdte 2010-ben, hogy 8 minisztérium, és úgy fejezte be, hogy 15, ha jól emlékszem. Most ugye 16 van, tehát nincs messze ettől, de mégis más ez a struktúra egészen, mint amit az orbáni rendszer kínált.
1: Magyar Péter is azt mondja, mint amit minden más politikus, talán Bokros Lajost ide nem számítva szokott mondani, hogy nem lesz megszorítás. Meddig lehet elmenni korrekció nélkül?
0: Elkerülhetetlen a korrekció, szomorúan kell jeleznem, mert olyan rossz állapotban van a magyar gazdaság, a magyar költségvetés, a magyar eladósodás mértéke olyan magas, hogy ezt valahogy rendbe kell tenni. Van két külső forrás, az egyik az Európai Unió, ami most visszalép a képbe, ezt már én majdnem biztosan mondhatjuk, hogy most miután az Uniónak is fontos az, hogy működjön a magyar társadalom Orbán után, ezért azt gondolom, hogy itt meg fognak köttetni az alkuk, és ez majdnem 100%-ban lehet, hogy a hitelek csak 80, majd meglátjuk, azt is el tudom képzelni, hogy 100%-ban ezeket a forrásokat hozzá fogunk jutni. De ezek a források nem költségvetést, lyukakat betömendő források, hanem ezek fejlesztési források.
1: Nem lehet ez a pénz, arra így lehet van, csak elkölteni,
0: amire adják. És azért ezek hosszabb távon tudnak csak működni. Tehát az, hogy akkor a magyar vasúti közlekedés fejlesztése végre elindulhat, az nem holnaptól jelent élénkülést a gazdaságban, jobb lakossági közérzetet, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ugye a másik forrás a gazdasági élet fellendülése attól, hogy jobb a gazdasági környezet, hogy szabadabb a verseny, hogy a légkör megváltozik, hogy kiszabadul a politika fogságából a gazdaság. Ezek is jelenthetnek erőt, de nem azonnal. Ez is egy folyamat eredménye. Ha ennek következtében jövőre lesz 1,5-2%-os növekedés, az nem tömi be azokat a lukakat, amik keletkeztek a magyar gazdaság társadalom szövetén, akár a az oktatásban, egészségügyi rendszerben, szociális háló újraszövésében, költségvetési hiány kezelésében, adósságállomány csökkentésében. Tehát elkerülhetetlen újra gondolni egy csomó minden, és ezt az elején kell megtenni. Tehát azt gondolom, hogy amíg van a bizalom, amíg van ez a fajta elfogadása a magyar személyének is, meg annak is, amit ő képvisel, addig kell néhány lépést megtenni. Borzasztó nehéz ez, és nyilván nekem liberális politikusként, liberális emberként lennének persze ötleteim bőven, hogy hol lehet lépni, mondjuk az elosztási rendszerben, ami fölül sokat segít, alul meg alig vagy szinte semmit, ezzel lehet változtatni, ez jelenthet egy jobb rendszert. Az adórendszerben, amiben ehhez hozzányúlnak, de amit eddig tudunk, azok olyan hozzányúlások, mondjuk a vagyonadót egyetlen kivéve, ami szintén egy nehezen elképzelhető dolog, hogy hogyan fog működni, nincs vagyonkateszter, nincsenek egenek a feltételei Magyarországon. Ugye progresszív lesz az adórendszerünk, de úgy, hogy a felső kulcs nem változik, tehát ilyen értelemben ez inkább költségnövekedés, vagy adóbevétel csökkenést jelent, és nem megoldását a felmerülő problémáknak. Tehát kell korrekciós elem, mondom, nekem lennének ötleteim, de nem hiszem, hogy ezeket az ötleteket futja be a magyar kormány, ami nem egy liberális kormány, szoktam mondani.
1: Orbán Viktor azt mondja, hogy dehogy nem. Ez az értékelése, ez egy liberális kormány.
0: De ez nem igaz.
1: De illiberális kormányzás után mi más jöhet még a világban?
0: De ez nem egy liberális kormány. Bárcsak az lenne, azt mondom én, de ezt elnézést ezért az elfogultságért. Nem, ez egy centrista kormány, inkább egy kicsit középtől jobbra lőve, tehát én amennyire látom jelenleg ezt a kormányzatot, ez egy erős szociális érzékenységgel rendelkező, de egyébként minden konzervatív kormánynak is van erős szociális érzékenysége, mínusz Orbán kormány, ahol ez hiányzott. Ugye a középosztályra, felső középosztályra lövő szociálpolitikát láttunk, ifjúsági politikát, lakáspolitikát, minden a középre és fölé lövő volt. Most ebből vissza kell lépni, de nem lehet úgy visszalépni, hogy mindent megadok alul, de minden marad fölül. Tehát ezen én hogy mondjam, felháborító pazarlásnak tartom, hogy egy kétgyerekes család anya élete végéig adómentes, akkor is, hogyha 3 millió forint a jövedelme. Miért? Miért kell...
1: Nem csak 3-tól van, vagy most már 2?
0: Most már 2-től. Saját példámat, elnézést a első feleségemért, a másodikat fogyasztom, aki egy Világbankban, a Dél-Afrikában dolgozó, nagyon jól menő, nagy nyugdíja, most már nyugdíjas rendelkező asszony, aki miután 2 gyerekünk volt most Magyarországon, ugye nem azonnal, talán 2027-ben, mert ő már 60 év körül van, adómentes lesz. Miért? Miért kell, milyen indoka, miért nincsenek valamiféle korlátja, miért nem mondjuk azt, hogy jó, legyen ilyen, de a legmagasabb pozíciója társadalmi csoportoknál miért kell ezt bevezetni? Egyáltalán miért az, hogy nekem hány gyerekem van, az miért függ össze az adófizetés képességétől? Tehát csak egy konkrét példa, vagy az adó visszatérítési rendszer, ugye a családpolitika fontos eleme. Ugye ez megint olyan, hogy fölül sokat segít, akinek magas adója van, tehát ott egy gyerek többet él, tehát az én gyerekem az többet ér, mint annak a gyereke, aki rosszabbul keres, aki minimálbéren van, az kevesebb támogatást kap, mint az én feleségem, aki egy nagyon jó kereső tanárember egy magániskolában, ő miért kap jóval többet ezen az ágon? Tehát ugye itt van egy korrekciós elem a családi pótlék, de ugye ez megint egy csomó pénz, tehát a családi pótlék megduplázásával én nagyon egyetértek, mert sőt, én odáig elmennék, csak innen már a liberális ördög beszél belőlem, ezt megpróbáltuk annak idején keresztül venni, hogy bizonyos jövedelem határ fölött ne legyen családi pótlék.
1: Mert minek?
0: Mert hogy mi a fenének, nem, nekem nem jelent az már semmit. És akkor odáig jutottunk el, ez 2006-7 magasságában volt, hogy legalább föl lehessen ajánlani, hogy nem kérjük, és néhány tucat ember volt, aki nem kérte. Tehát, hogy azért a magyar társadalom ilyen, tehát nem vagyunk, hogy mondjam, hozzászokva ahhoz, hogy lemondhatunk valamiről, azt gondoljuk, hogy az nekünk jár. Ez rendben van, ez lehet igazodni, és ezért nem is vetném föl azt. De az, hogy például a dupla családi pótlék ne járjon mindenkinek, hanem mondjuk azt, hogy egy bizonyos jövedelem szint fölött nem csak alul. Ahogy például borzasztóan egyetértek azzal, hogy a minimálnyugdíj bevezetése, de akkor valamit lépni kéne a felső határoknál is. Tehát akkor azt kéne mondani, hogy a 13-14. Havi nyugdíj, ami egy korrekciós elem, tehát önmagában nincs 13. hó, úgy tudom, de tehát ez egy korrekciós elem, az miért nem tud, hogy mondjam, valamilyen módon igazodni ahhoz, hogy nekem mekkora a nyugdíj tömegem, tehát hogy milyen kategóriába tartozom, a legrosszabb helyzetbe, a közepesbe, vagy a legfelsőbe. Tehát valamilyen módon ezekhez a rendszerekhez hozzá kell nyúlni, mert nem fogja elbírni azt, ami az ígéret most, hogy minden marad változatlan, de alul többet segítünk, miközben lukas a költségvetés. Hát itt kellene korrekciók, nem én sem szívesen nevezem ezeket megszorító intézkedéseknek, mert nem kell, hogy azok legyenek korrekciós elemek, és ezt el kell fogadtatni a társadalomban. Ezeket végig kell vitatni, el kell fogadtatni az, hogy ez így nem mehet tovább. Nézzük meg, hogy akkor a 14. havi nyugdíj másik három hete, ugye egy hét volt idáig, az valamilyen differenciálás rendszerén keresztül jusson az embereket. Szerintem, ha ez végig van beszélve, ha ez egy vita eredménye, társadalmi vita eredménye, akkor ezt el lehet fogadni. Akkor ezt tudomásul lehet venni.
1: De abból nem lehet baj, hogy a társadalomnak az a része, amelyik egy ilyen irányú változás után a kedvezményezett lesz, annak a hangja mindig sokkal halkabb, mint akik most bizonyos kedvezményektől elesnek. Villámgyorsan lehet kampányokat szervezni. 150 forintos vízidíj ügyére.
0: Igen, 300 volt, de az is nevetséges, már akkor is nevetséges volt, tehát igen, abszolút egyetértek ezzel, de ott is mi azt a hibát követtük el, hogy bevezettük még mielőtt megbeszéltük volna. Tehát szerintem a 300 forintos vízidíj egy normálisan kommunikáló, a társadalommal kapcsolatban lévő kormány esetén megívható. Egyébként a vereséghez kellett a 2006-os a Gyurcsány beszéd kiszivárgása, az a helyzet, ami ott előállt, az a tarthatatlan helyzet, az, hogy Gyurcsány nem tudott fölállni, a leértékelődése a kormánynak kellett ahhoz, hogy a 300 forintos vízidíjből 2008-ra, társadalmi elégedetlenségi mozgalom legyen. De nagyon lényeges elem, hogy ha a magyarék jól csinálják, akkor tanulnak a mi kudarcunkból, és ha például beleütköznek abba, amit ön mond, akkor nem csinálják meg. Tehát ezeket föl lehet mérni,
1: De akkor egy csomó olyan dolgot nem fognak megcsinálni, amivel egyébként elvi alapon egyetértenek, és tudják, hogy ez szükséges lesz, mert megnézik a netes szekciót, és azt mondják, hogy túl sokan mondják, hogy nem, mint ahogy az első oktatási miniszter jelöltnél, és sokan mondták, hogy nem, levették.
0: Igen, de én azt inkább egy ilyen kísérletnek gondoltam, tehát szerintem
1: szondázás,
0: igen, szerintem erről volt szó. Hozzáteszem, hogy én azok közé tartoztam, akik megvédtem akkor a Rubovszky Ritát, mert azt gondoltam, hogy semmi baj nincs akkor, ha egy egyházi iskolába jövő ember a oktatási miniszter, nem ez a kérdés, hogy honnan jött, hanem hogy mit akar csinálni, tehát nincs ezzel semmi probléma. A magyar iskolák egy jó része ma már egyházi iskola, miért ne jöhetne onnan egy oktatási miniszter, de ez most mindegy, nem csak szondázni kell, hanem meg lehet győzni az embereket. Lehet értelmes vitákat folytatni, akár a neten. Lehet azt mondani, hogy jó, nézzük ezt meg, beszéljük végig. Lehet odáig eljutni, és ha nem megy, tehát ha megbeszélés végén is az van, amit ön mond, hogy ezt én nem akarom, hogy én a vesztesek, hogy nekem ne legyen dupla a családi pótlékom, egy családnál a 2 milliós jövedelem fölött, akkor maradjon egy egységnyi, ne 2 egységnyi legyen. Szerintem ha ennek van egy tisztességes előkészítése, ha ezt megbeszéljük, ha erről vannak értelmezhető viták, ha erről van akár egy, erről akár konzultációt is lehet. Akár nem, mert ez egy valódi kérdés. Tehát ez nem áll kérdés. Nem arról, hogy akarja ön, hogy a háborúba vigyék a gyerekeiket, hanem ez egy valódi kérdés. Lehet, hogy ön mit gondol arról, hogy, és ha azt mondja a magyar társadalom többsége, hogy nem érettünk meg erre még, akkor azt lehet mondani, hogy ezt nem csináljuk meg. Akkor keresünk más megoldást. Lehet abba bízni, hogy a gazdaság növekedése fölgyorsul, ugye volt itt 4-4,5%-os növekedés 13 után, meg volt egyébként 2002 és 2006 között is 5% körüli növekedés ebben az országban, és akkor sok minden megvalósítható, én akkor is hozzányúlnék az elosztási rendszerekhez, mert végtelen igazságtalannak tartom. Ahogy például elfogadhatatlan számomra, hogy én az autómba töltött gázolajat, mert a dízelautóm van, azt olcsóbban kapom, és ezt azok fizetik meg, ugye jelenleg az árstop következtében, akiknek nincs autójuk, ugye, mert hogy valaki ezt megfizeti egyébként, mert nincsen ingyen ebéd. Tehát, és ugye látszik, hogy ehhez nem mertek például hozzányúlni, mert látják, mérik nyilván, vagy tudják, érzik, lehet, hogy ezt érzik, hogy ez egy olyan népharag lenne, ha most azt mondanánk, hogy hát nem á, ne a benzint fogyasztást támogassuk. Most erre itt is vannak racionális megoldások. Lehet azt mondani, hogy mezőgazdasági gépek, mert ugye az egyfajta kvázi ártámogatás, hogy, nem, hogy költségvetés csökkentés, hogy mondjuk a szántása a traktoroknak olcsóbban adom a gázolajat, de egyébként az autósoknak, az úrvezetőknek mi a fenének kell? Hát autózzunk kevesebbet, ugye?
1: Nem, de magyar megfosztani az autójától, meg a kedvezményeitől. A taxis blokkád ideje jut eszembe, hát azok is autós népek
0: voltak. De a taxisok csinálták a blokkádot, és csak azért tudták megcsinálni, mert volt CB rádiójuk, ugye ez egy speciális helyzet volt, és a taxisnak az egy munkaeszköze. Tehát az nem ugyanaz, mint hogyha az lett volna, hogy általában igazodjanak az árak a tényleges világpiaci árakhoz. Hát miért kéne átverni magunkat? Hát gondoljon bele, ez egész...
1: Hát szeretjük, hogyha mi kevesebbet fizetünk a dologért, amennyiben az valójában kerül.
0: Mindenki szereti, kerül, csak nem? Ennek következménye van. Azt arra kell tenni, bármilyen szomorú, nem most, nem azonnal, a rezsicsökkentés nevű marhaságot is. Mert ugye a rezsicsökkentés is arról szól, hogy én a közös pénzből csökkentem mindenkinek a rezsijét, függetlenül, ugye ebben volt egy előrelépés, mert ma már van egy felső határ legalább, ez egy komoly előrelépés. Lehet gondolkodni azon, hogy hol van ez a határ, lehet ezt lejjebb vinni akár, hogy akkor ténylegesen az átlag fogyasztóig, tehát mert azért ez most nem így van.
1: Medencét már nem lehet fűteni vele.
0: Így van, medencét például most már nem lehet, eredetileg lehetett, most már nem lehet. Na de a legszegényebbekhez nem jut el ez a rezsicsökkentés, mert azok szeméttel fűtenek, még fával se. Tehát ugye ezen is szerintem, és közben rohad le a magyar közműhálózat elképesztő mértékben. Ma a megtisztított víz több mint 30%-a elfolyik a földbe, olyan rossz állapotban vannak a vízvezetékek. Tehát azért ezekkel kell szembesülni, mert ha nem... Én megértem önnem, fiatalabb jóval, mint én, a Kádár rendszer előre szólt, hogy mindent olcsón adunk, és nem érdekel minket, hogy mi lesz a sorsa annak, amit most te fogyasz olcsóbban, és nem számít, hogy nem is a következő generáció, hanem a te idődben másképp lesz. Ugyanilyennek tartom én egyébként ezt a fix 3%-os lakáshitelt, ami pont azoknak nem segít, akik a leginkább rászorulnának, hiszen ahhoz kell egy jelentős önrész, hogy én föl tudjak venni hitelt, meg kell egy jelentős kereset, hogy vissza tudjam fizetni.
1: Viszont mindenki örül, aki fölvette, örül, a bankok örülnek a forgalomnak.
0: Így van, csak éppen nem elégedett. Oldja meg a problémát, ami arról szól, hogy hogyan lehet egy fiatal embernek lakáshoz jutnia, mert ehhez sajnálatos módon például bérlakásokat kéne építeni tömegesen.
1: Mit gondol Magyar Péternek a miniszterelnök az államfő személyével, vagy az államfői intézmény jelenlegi formájával van problémája, és a végén el fogunk menni egy közvetlenül választott államfőhöz?
0: Azt hiszem, hogy mind a kettővel, én a másodikkal nagyon nem értenék egyet a közvetlen elnök választással. Egyszerűen azért, mert akkor az egész közjogi berendezkedést át kell alakítani. Lehet ezt, csak akkor nem lehet az, hogy valakit megválasztunk közvetlenül, és semmi jogosítványa nincsen, vagy alig van.
1: Félelnöki rendszer?
0: Igen, akkor erre át kell állni. Ez nincs ellenemre, tehát most tök mindegy, hogy nekem mi van ellenemre, de ezzel lehet gondolkodni, de az akkor egy másik ország. Tehát lehet ez, de az, hogy megválasztunk közvet egy elnököt, akinek a legerősebb felhatalmazása van, majd azt mondjuk, hogy te visszaküldhetsz egyszer a parlamentnek valamit, ez tulajdonképpen egy ilyen kettős hatalmat fog jelenteni, mert az elnök azt fogja joggal gondolni, hogy én vagyok a legnagyobb felhatalmazása, hiszen engem a Isten adta nép választott meg, téged miniszterelnök pedig a parlament, ez két nagyon különböző dolog, tehát akkor át kell alakítani az egész rendszert. Én azt gondolom, hogy ezen lehet gondolkodni, ez egy hosszú távú folyamat, én nem tanácsolnám, de lehet. A köztársasági elnök személye az azért probléma, mert az a vita, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás van. Ha rendszerváltás van, ha így van, és én azt gondolom, hogy így van, ez talán érzékelhető volt abból, amit mondom, akkor mennie kell a köztársaság elnöknek, aki egy előző rendszert képviselt, egy előző rendszert
1: magától
0: tette oda.
1: Vagy alkotmánymódosítása.
0: Én azt gondolom, hogy magától. Tehát én szerintem sokakkal vitatkozva én azt gondolom, hogy van jó válasz a Súlyog Tamásnak. A jó válasz az, hogy engem megválasztott egy előző rendszer, nem követtem el súlyos hibákat, nem vétettem, de azt gondolom, hogy utat adok, hogy ez az új rendszer. Én egy előző parlamenttől kaptam a felhatalmazásomat, ez egy másik világ, nem kormányváltás volt, hanem rendszerváltás. Erre van igény, mert látszik, hogy iszonyatos igény van. Hát ugye a Fidesz két hét alatt tudott, azt hiszem, 100 000 aláírást összegyűjteni, hogy maradjon, a magyar 24 óra alatt 380 ezeret. Azért ebből valamennyire érzékelhető, hogy azért itten a...
1: Saját mérésük szerint a tiszások 98%-a mondaná, hogy menjen, és 2% nem teljesen biztos benne.
0: Igen, szóval azért mondom, hogy azért itt látszik, hogy iszonyatos nagy igény lenne rá, és akkor egy tisztességes köztársaság ennek, akinek az a feladat, hogy a nemzet egységét felmutassa, akkor megérti azt, hogy most ő nem tudja ezt a nemzet egységét felmutatni, tehát nem tudja ellátni a feladatát. Tehát én normálisnak tartanám, ha azt mondaná a köztársaság ennek, hogy köszönöm szépen, ez is egy bizonyos értem az ő függetlenségét jelenteni, hogy ő nem Orbántól függ, mert nyilván a Fidesznek érdeke lenne, hogy ő maradjon. De az országnak meg, miután az ország többsége azt gondolja, hogy nem maradjon, az lenne érdeke, hogy menjen.
1: De mi érdeke a Fidesznek? Hát mit tud tenni kétharmaddal szemben a köztársasági
0: elnök? Szimbolikus politikát folytat mindenki. Tehát a politikában iszonyatosan fontos a szimbólumok jelentősége, és ha megy a köztársasági elnök, az arról szól, hogy rendszerváltás van. Ha marad, az arról szól, hogy kormányváltás van. Tehát mind a két fél látja, ők is tudják, súlyok mellett lehet kormányozni, bármit meg lehet csinálni, nem ezen múlik. De mégis elképesztően erős szimbolikája van annak, hogy jön-e egy olyan új köztársasági elnök, aki a fideszeseknek is jó. Mert azért itt nem csak arról van szó, hogy ne a súlyok legyen, hanem hogy ki lesz. És tulajdonképpen bizonyos értelemben ez érdekesebb, hogy lehet-e megint egy Sólyom Lászlót találni. Lehet-e megint egy Mádl Ferencet találni, lehet-e megint egy Göncz Árpádot. Tehát volt már ilyen nálunk, aki túlmutat a saját pártja támogatottságán, aki egy jóval szélesebb kör számára elfogadható, mert ez lenne az igazi üzenet. És ezért kéne Súlyoknak belátni, hogy ő ez nem lehet, viszont ez a feladata a köztársasági elnöknek. És onnantól kezdve az igazi nagy kérdés, hogy na jó, de ki lesz. Tehát én szerintem Súlyoknak mennie kell, és nagyon bölcsnek kell lennie a Tisza pártnak, Magyar Péternek, amikor megtalálják az újat, és olyat kellene találniuk, akit meg tud szavazni a Fidesz is a parlamentben.
1: De érdeke a Tisza pártnak egy Sólyom László típusú köztársasági elnök, amelyik, amikor válság van, akkor megszólal, és mind a két szemben álló felett meginti?
0: Azért érdeke, ha komolyan veszik a rendszerváltást, a fékek és ellensúlyok helyreállítását, a demokratikus jogállam helyreállítását, akkor szerintem elementális érdek fűződik ehhez. Ahogy egyébként szerintem nagyon fontos lett volna Sólyom Lászlót még 5 évig köztársaság elnökként bentartani a rendszerbe. Ez ugye Orbánnak lehetősége lett volna, nem élt ezzel, pont ezért, mert hogy Schmidt Pált jobbnak gondolta, pedig mennyivel jobbat tett volna az országnak, hogyha van valaki, aki intézményes keretek között tudja azt mondani, hogy ezt már nem. Most is azt gondolom, hogy ez egyfajta politikai bölcsesség kérdése, hogy nem minden, nem csak az a kérdés, hogy én még 3 napig helyzetbe tudok-e maradni, vagy 2030-ig, ugye, amíg a felhatalmazásra szól a jelenlegi kormánynak, hanem az is kérdés, hogy utána mi lesz. És ha ebben bölcs egy kormányzat, és én azt látom, hogy ebben van valamiféle elkötelezettség, akkor ebbe az irányba megy, hogy egy olyan ember talál, aki neki is szól, neki is ellentmond, aki valamilyen módon megtestesíti ennek a nemzetnek az egységét.
1: Egy utolsó kérdésem, van módja ön szerint Magyar Péternek nem nekiállni egy új alkotmánynak? Vagy annak, és amiben az is beletartozik, hogy egy új választási rendszert csinálni?
0: Nincs módja, kell az új alkotmány. Olyan alkotmányunk van, amit nem hagyott jóvá a magyar társadalom. Szerintem újra kell kezdeni az alkotmányozást, ez egy kinkeserves, szerintem több éves folyamat, és nagyjából 2029-re lehet odáig eljutni, most a hasamra ütöttem, hogy legyen egy új alkotmány, és akkor én azt javasolnám, nem érdekes, hogy én mit javasolok, hogy erről legyen népszavazás, hogy erősítsük ezt meg, hogy nekünk ez rendben van mindannyian, nem minthogyha a magyar társadalom alkotmányokat olvasgatna lelkesen, de mégiscsak más az, ha van-e mögött egy ilyen támogatottság, hogy nem csak a parlament, hanem az Isten adta nép is azt mondja, és akkor az tényleg talán gránitszilárdságú tud lenni.
1: És akkor az egy más választási rendszert is követel, amiben nem lehet még egyszer kétharmadot csinálni senkinek?
0: Hát, vagy majdnem senkinek, vagy igen. Majdnem senkinek. Ugye mi azt gondoltuk, hogy amit mi kitaláltunk 90-ben az olyan, hogy nem lehet, de ebben nagyot tévedtünk. Igen, egy jóval arányosabb, egy jóval hogy mondjam, a valódi politikai megosztottsághoz igazodóbb választási rendszer kell, amiben...
1: Nem elég a győztes kompenzációt kihúzni az, belőle?
0: Nem, többről van szerintem szó, ennél ez egy sokkal bonyolultabb kérdés. Egy arány, nem, azt nem mondom, hogy egy teljes arányosságig kell menni, ami létezik azért nagyon, mert ugye sokszor azt mondják, hogy ezek működésképtelenek mondjuk Hollandiában vagy Belgiumban, de a hollandok meg a belgák azt mondják, hogy akkor a legjobb, ha nincs kormány. Akkor működik a legjobban az ország. Tehát ez,
1: fél évekig nem szokott lenni.
0: Igen, mondjuk Belgiumban volt, hogy 18 hónapig nem volt kormány, és azt mondták, a boldog idők. Tehát, de nem gondolom, hogy ez lenne a helyén való, de azt gondolom, hogy hozzá kell nyúlni a választási rendszerhez. Olyan rendszer kell, ami lehetővé teszi a kisebb pártoknak is bekerülést a parlamentbe. Én nagyon jónak tartanám visszatérni a kétfordulós választási rendszerhez, mert az egy az lehetővé teszi, hogy az egyezkedés ne erőre, hanem utána történjen meg az első forduló eredménye alapján.
1: Legyen, aki mondja, hogy 86 helyen léptettem vissza a jelöltemet, és ennek megkérem az árát.
0: Így van, tehát legyen valódi alkuhelyzet. Ezekre van egy csomó modell, amiket meg lehet nézni, és össze lehet rakni a jelenleginél egy jóval igazságosabb választási rendszer.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábban a miniszterelnöki hivatal koordinációért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.

0: Ő hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltóegyesület mellett, a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta az. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátralévő részében alapvetően napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból délután, kora este néhol záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél. A csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértük arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat.
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, pillancsunk bele a kalendáriumba. Május 21-e van, a Konstantinok ünneplik névnapjukat. A Konstantin a latin Constantinus rövidülése, ami a latin konstans szóból ered, a jelentése állhatatos, következetes, szilárd. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. Ma van Szeged városnapja. 1719-ben III. Károly király aláírta Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának oklevelét, az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. Ma van a Magyar Honvédelem napja is. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. 1951-ben a minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg napjának bevezetéséről, illetve megünnepléséről szeptember 29-én a pákozdi győzelem emlékére. Később a Magyar Honvédség napja volt az ünnep neve. 1992-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel ezt az ünnepet a magyar kormány május 21-ére Buda 1849-es visszavívásának évfordulójára helyezte át, és a Magyar Honvédelem napjának nevezték el. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1927-ben, május 21-én Charles Lindbergh átrepülte az Atlanti-óceánt. Az amerikai posta repülő New Yorkból indulva 33 óra és 29 perc elteltével az Atlanti-óceán fölött első ízben végrehajtott magányos repülés után jó egészségben és a legjobb hangulatban ért földet Párizsban. A Detroitban született 25 esztendős hőst a lelkes embertömeg kitörő örömmel üdvözölte. 6000 kilométeres légiutat az egymotoros Spirit of St. Louis nevű repülőgéppel tette meg a férfi. Lindbergnek nem volt a gépén rádiókészüléke, és a tájékozódásban egyedül térképre és iránytűre volt utalva. Az útvonal New Yorkból Új-Skócián, Új-Funlandon, Dél-Írországon és Dél-Anglián keresztül vezetett az európai szárazföldre, Párizsba. 1940-ben, május 21-én született Pécsi Ildikó színésznő, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés és az öngyilkosságok, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa, vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, bíztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik. Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élő világát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 21-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalék járművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közzétett videóban kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkba is bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrába vagy a Velencei tóra, több egységet állítanak szolgálatba. Bejegyzésében azt írta, a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. A zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények is készenlétben állnak, munkatársaik pedig megerősített ügyeleti jelenléttel segítik a pünkösdi időszak forgalmának lebonyolítását, legyen szó akár a nagy forgalmú pályaudvarokon szolgálatot teljesítő utasmenedzserekről, vagy éppen az erősítésre, pótlásra kész MÁV buszok jármű vezetőiről. Jó idő várható és nagy forgalom, utasaink a jegy elővétellel segíthetik a munkánkat, hangsúlyozta a vezérigazgató. Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus ígéretének beteljesedését, a tanítványok képessétételét a szolgálatra és az egyház alapítását ünnepeljük. Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztor arról beszélt rádiónknak, hogyan éljünk a lélek által.
2: Az az igazság, hogy az első mozduló és mozdító az maga az Isten, a primus movens, és Szentlélekben lenni, megtapasztalni az Istennek az erejét, az csak is Istentől lehet. Ő az, aki megkeresztel ugye bennünket Szentlélekkel, alá merít, bemerít a Szentlélekbe. Ez egy szakkifejezés volt, ez a baptizó, igen, ez egy szakkifejezés volt az akkori időben, mikor egy hajót elsüllyesztettek, akkor ez a hajó kívül is, meg belül is megtelt vízzel. Na most, amikor az Isten megkeresztel bennünket, amikor belemerít bennünket az ő lényébe, az ő szubstanciájába, nem tudom máshogy mondani, megint csak makogunk, hiszen Istenről beszélünk. Tehát akkor úgy tudok az Istennel járni, hogy ő engem ebbe belemerített, és kívül is, és valahogy belül is átjárt az ő lénye az utolsó porcikámig. Hát ezt én parancsszóra megint nem tudom megtenni, azért, mert olvasom a Bibliát, attól én még nem leszek lélekkeresztelt, vagy lélekbe merített, vagy én nem is tudom, hogy kell mondani, nem fogom átélni a pünkös csodáit, de azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek, és ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, akkor a ti mennyei atyátok is ad szent lelket mindazoknak, akik kérik tőle. Hát ezért olyan nagyon fontos az epiklézis, hogy a léleknek a hívása, hogy jöjj, szent lélek, Úristen, töltsd be a te híveidet. Töltsd be, mert enélkül abszolút nem tudunk mit tenni, és hát akit a Szentlélek újra és újra átjár, az az Isten fia. Mert azt mondja a Pálapost, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És hát ezt megint csak azt mondom, hogy magamtól nem. Bábel tornya története tökéletesen az előbb előjött, amikor megpróbálnak feljutni az Istenig, nem lehet, de az Isten le tud jönni az emberhez, és hát ez a csoda, erről szól pünköst.
1: A jármű történeti jelentések alapján Magyarországon a sérült autók aránya eléri az 57%-ot, bár ezen belül csak 1,8% kárértéke érte el az autó forgalmi értékének 50%-át, ismerteti a Kár Vertikál autóipari adatelemző közleményében. A Magyarországon ellenőrzött sérült járművek 90,7%-ánál ugyanakkor a kárérték nem érte el a jármű értékének 20%-át, százalékát, ami arra utal, hogy a rögzített sérülések többsége viszonylag csekély mértékű volt, ennek ellenére fennáll a veszélye annak, hogy a használt autópiacon a vevő súlyosan sérült járművel találkozik, hívták fel a figyelmet. Az adatelemző cég szerint a piaci gondokat az okozza, hogy az ilyen állapotba került kocsik javítása sokszor gazdaságilag indokolatlan, a tisztességtelen eladók viszont gyenge minőségű alkatrészekkel olcsón megoldják, eltitkolva a vevő elől a jármű történetét. A súlyosan károsodott autókat általában külföldön adják el, mert így könnyebb elrejteni a baleseti előzményeket. A totálkáros kocsik határokon átnyúló kereskedelmének ellenőrzése úgynevezett szabályozási szürke zónába esik, emeli ki az elemzés. Az Európai Unió tagállamainak szabályozása eltérő, a műszaki alkalmasság igazolásának feltételei különbözőek, ezért sok előregedett autó is közlekedik, vagy az illegális alkatrész utánpótlásban hasznosul. Idén 100 éves a Sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar. Az együttes 1926-ban alakult a dohánygyári munkások önképzőköreként. Először vonós zenekarként működtek, de hamar beszerezték a fúvós hangszereket, és indulókkal, átiratokkal, szórakoztató zenével tették színessé a város zenei életét. A II. Világháború után a zenekar átalakult, a 70-es évektől pedig a városban működő úttörő zenekar jelentette az utánpótlást. Jelenleg évente két térzenével és egy karácsonyi koncerttel jelentkeznek a városlakók nagy örömére. A zenekar történetéről Godzsák Attila történész beszél.
3: 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy a dohányjövedéki központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvózenekar névvel, tehát a dohánygyári fúvózenekar, igazából a II. Világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháború között. Ugye az efféle fúvózenekarok tamburmajorjából alakultak ki, a mazsaret csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoralja újhelyben. Később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a II. Világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalártával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi tábor helyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A tájékoztatás szerint a balatoni, a zánkai és fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben, ismertették. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódis Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem a pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
1: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
1: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető, amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázatot nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is, és hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek, tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták, és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
1: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Hát nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni tovább tanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
1: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
1: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
2: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
1: Kedves hallgatóink, AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sáros-Pataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Ezt a beszélgetést hallhatták az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet az ő nevéért. Nézzük meg, hová vezet a megújult lélek. Az igazság ösvényein vezet az ő nevéért. Itt érkezünk el az engedelmesség és a követés titkához. A pihenés és a felüdülés után jön a járás, az út. Mert a keresztény élet nem egy állóvíz, hanem egy dinamikus haladás a cél felé. De milyen ez az út? Az igazság ösvényei. Ez a kifejezés egyszerre jelent erkölcsi tisztaságot és helyes irányt. A világban ezer út kínálkozik. A siker útja, a népszerűség útja, a könnyebb ellenállás útja. Ezek sokszor szélesek és kényelmesek, de a végük a szakadék. Krisztus útja sokszor keskeny, néha meredek. Ellenben ez az egyetlen, amely az életre visz. A modern ember retteg az irányítástól. Azt hisszük, a szabadság ott kezdődik, ahol senki nem mondja meg, mit tegyünk. Pedig a bárány számára a legnagyobb szabadság az, ha a pásztor botja és veszélye kijelöli a biztonságos sávot. Ezen kívül ugyanis farkasok és szakadékok vannak. Vegyük észre a legfontosabb motivációt, az ő nevéért. Ez a teológiai alapköve az egész Zsoltárnak. Miért vezet engem az Úr? Miért kegyelmez meg nekem? Nem azért, mert olyan értékes vagyok, vagy mert megérdemlem. Nem a mi érdemünkért, hanem az ő nevéért, az ő dicsőségéért. Ez a legmegnyugtatóbb igazság a világon. Az én üdvösségem és az én utam az én teljesítményemen múlna, állandó rettegésben élnék. Elég jó vagyok-e? Azonban mivel Isten a saját dicsőségét, az ő szent nevét fektette be az én életembe, ezért ő nem fogja hagyni, hogy elveszek. Őt a saját hűsége kötelezi. Amikor elbukom, és ő felemel, akkor nem én leszek nagy, hanem az ő kegyelme ragyog fel. A mai ige magyarázat Berencsi Balázs lelki pásztor nevéhez fűződik, aki Szabolcs Veres Marton szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák

0: látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
1: Az időjárásról.
0: A nap hátra lévő részében alapvetően napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból délután, kora este néhol záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy Magyarországon élnek édesvízi medúzák? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, hiszen hamarosan itt lesz velem az éterben Abonyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, és mesél ezekről a rejtett életmódot folytató élőlényekről.
1: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, hát az első észlelés az 1960-as évekből van, drávamenti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó víztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőlem.
0: És azt tudták, hogy ma Magyarországon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben? Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Többek között ezt is gorcső alá veszem majd dr. Demeter Ildikó pszichiáterrel.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Az édesvízi medúza a kínai Jangce vízrendszerből származik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai nemzetközi együttműködésben foglalkoztak, mint kiemelt inváziós faj ökológiájával és az elterjedés észleléséhez kötődő társadalmi ismertséggel. A People and Nature folyóiratban megjelent új tanulmányuk jelentős hiányosságra hívja fel a figyelmet. A faj jelenléte Európa szerte jól dokumentált a tudomány számára. A lakosság, például így a magyar lakosság, alig ismeri, ami akadályozhatja a korai előjelző rendszerek és esetleges beavatkozási lehetőségek kialakítását. A további részletekről Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
1: Volt egy 17 ország részvételével tervezett kérdőíves felmérésünk, ami pont arról szólt, hogy a közösségtársadalom értesült-e arról, vagy tud-e arról, illetve mit tud arról, hogy édesvízeinkben élnek medúzák. Mindenképp szögezzük azt le, hogy nem őshonos fajról van szó, hanem egyetlen egy invazív faj, illetve annak több genetikai formájáról van szó, ami kínai származású, tehát semmiképpen sem őshonos, viszont Magyarországon sem először fordul elő, hanem már régóta jelen van vizeinkben.
0: De honnan kerülnek ide? Tehát ezek is akvaristák által kerülnek be hozzánk, vagy teljesen más útvonalról?
1: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, az első észlelés az 1960-as évekből van, dráva menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó hisztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőle.
0: De valamilyen más élőlénnyel jönnek be, mert ugye a kínai Yangtze vízrendszeréből származnak ezek a medúzák leginkább. De most a kínai Yangtze vízrendszer az jó messze van a magyar vízrendszertől.
1: Igen, a terjesztés az többféleképpen lehetséges, és ugye azért mondtam, hogy az első behozatal az nagyjából 1900-as évek közepe lehetett. Ugye ennek többféle életciklusa van ennek a medúzának, van egy ilyen kitartó képletszerű formája, egy podotisza nevű képlet, illetve van neki egy polip formája. Úgy kell elképzelni, hogy az ajzathoz egy kis lerögzült nyúlvány, igazából aki sohasem látta, az belenyez a mikroszkóp, akkor sem gondolná, hogy egy medúza formáról van szó. Mert ez az a két képlet, ami valószínűleg alkalmas arra, hogy messzebb távra is terjeszthető legyen, tehát minden bizonnyal, vagy feltétlenül nem a medúza törékeny formája lesz az, amelyik terjesztő.
0: Ugye az önök számára, a tudósok számára teljesen ismert ez a medúza, de a lakosság tudja egyáltalán? Mert ha jól tudom, egy nagyon rejtetten terjedő fajról van szó.
1: Igen, a média azért most már egyre gyakrabban poszol arról, vagy ad hírt arról, hogy magyarországi vizekben is előfordul. Számomra az meglepő egyébként, hogy Magyarországon még mindig van olyan, aki nem hallott az édesvízi medúza magyarországi jelenlétéről. Pontosan ez a felmérés arra vonatkozott, hogy mit tudnak az emberek, fölismerik-e, mit párosítanak a medúzáról megmutatott képpel kapcsolatban, tudják-e a tudományos nevét. Igazából az derült ki, hogy nagyon nagy százalékban, tehát közel a megkérdezettek fele nem volt tisztában a fajjal, nagyon sokan tengeri élőlényként írták le, nagyon sokan veszélyesként tekintettek rá, kifejezetten akkor, hogyha olyan képet mutattunk, ahol tömegesen fordult elő.
0: Igen, mert ugye a filmekben sokszor azt lehet látni, hogy medúza csípés történik. Gondolom a laikusok ebből indultak ki, hogy veszélyes a medúza.
1: Igen, ebből indultak ki, tehát nagyon sokan azért kecsesnek írták le, tehát olyan szavakat társítottak a fajhoz, ami nem jelent veszélyt. Ez egy nagyon pici medúzafaj, nagyjából aki fejlett egyet is 100 forintos, 10-100 forintos maximum méretű. Hogyha valaki vizeinkben látja, ez jobbára nyáron fordulhat elő, nyugodtan megpróbálhatja egyébként kiemelni kézben, tehát ilyen szempontból abszolút veszélytelen.
0: Invazív fajnak számít, de ha jól tudom, van pozitívuma is annak, hogy a vizeinkben megtalálható a medúza.
1: Én közvetlenül pozitívumot nem tudnék kiemelni. Invazív fajról van szó, tehát terjedő fajról van szó. Ami egyébként a tudomány számára ismert, hogy a polip formából a medúza formára való váltásnak vannak környezeti feltételei. Az egyik alapvető feltétel egy bizonyos hőmérséklet, tehát 23-24 fok alatt, tehát hogyha a vízhőmérséklet ez alatt van, akkor a polip formából nem alakul ki a medúza forma. És ugye itt egyből gondoltunk arra, hogy ahhoz, hogy társadalom számára közismert legyen, ahhoz azt kellene, hogy sok helyen előforduljon a medúza forma, és ha jelen van a vízben, akkor is ugye észrevegyék. És itt amire még gondolnunk kell, hogyha mondjuk egy víztesten belül él medúza, de nincsen a felszín közelében, akkor sem biztos, hogy észreveszi a társadalom, illetve sok vízben jelen lehet, és egyébként ez még mindig egy feltételezésünk, hogy a polip forma egyébként sokkal elterjedtebb lehet, mint a medúza forma.
0: Azért mondtam a pozitívumot, mert hogy olvastam olyan cikket, ahol azért tekintenek a jelenlétére pozitívnak, mert hogy a vizek minősége könnyen kikövetkeztethető belőle. Mert hogy az édesvízi medúza az kizárólag kristálytiszta vizekben képes megélni. Akkor ezek szerint ez nem igaz?
1: Én nem mondanám, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízben tud megélni. Nekünk is voltak olyan tapasztalataink, hogy előfordult úgynevezett terheltebb, eutrófabb voltágakban is. Tehát az, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízű, Magyarországon egyébként kifejezetten a bányatavak ilyenek, nagy átláthatóságú bányavizek, tehát nem csak abban fordul elő. Itt inkább valami olyasmire lehetne gondolni, hogy bizonyos feltételek meg kell, hogy történjenek ahhoz, hogy észrevegyük a medúzát, illetve a medúzaforma kialakulás lehet inkább a limitáció, nem pedig maga az, hogy milyen annak a víznek például az átláthatósága vagy a tisztasága.
0: Ha mondjuk el szeretnénk menni medúzalesre, akkor hova mehetünk? Tehát merre induljunk? Hallottam a Budapesttől nem messze fekvő mesterséges tóról, mint a Palatinus-tó vagy az Omszki-tó, de ugye a bányatavakat mondta, hogy ott általában előfordulnak.
1: Igen, ami észlelésünk például a győrói falu, Abda környéki bányatavak voltak, de ha jól emlékszem, a Hegyeshalmi bányatóban, vagy az Árpándi bányatóban is előfordulnak, azt azért szögezzük le, hogy a legtöbb bányató nem közvetlenül látogatható. Igazából az, hogy hol fordulnak elő, egyre gyakoribbak egyébként, tehát a dunamenti voltágakban is, illetve dunamenti állóvizekben is egyre gyakoribb előfordulás tapasztalható. Azért visszakereshető, hogy éppen hol látták utoljára a medúzát. Nekünk pontosan ennek az észlelési adatok gyűjtésére indult egy közösségi tudományos programunk, amit úgy hívnak, hogy DÖME. A DÖME rövidítés a Dunamenti Ökoszisztémák Megfigyelését és Elemzését jelenti. Tehát, hogyha valaki rákeres a DÖME, illetve a medúza szóra, akkor meg fogja találni azt a honlapot, ahol megpróbáljuk összegyűjteni ezeket az észlelési adatokat.
0: Ugye mondta, hogy invazív fajnak számít. Van valami, ami miatt tarthatunk? Tehát, hogyha mit tudom én, túlságosan elszaporodik, akkor okozhat-e valami problémát az ökoszisztémában, a környezetében? Tehát például táplálék konkurencia van-e?
1: Igen, tehát a probléma az pontosan ez a medúza előfordulástól, hogy konkurenciát jelent, tehát az ő táplálkozása az a pici mikroszkopikus állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, és hogyha ennek a fogyasztása ugye bekövetkezik, akkor ők, mint fogyasztók, nem tudják fogyasztani a mikroszkopikus növényi szervezeteket, a fitoplanktont, és ennek lehet egy olyan hatása, hogy a medúza jelenlét elősegíti az algák felszaporodását, és algavirágzás gyakrabban fordul elő medúza jelenlét mellett. Tehát egy ilyen közvetett negatív hatása lehet a medúzának.
0: Tehát magyarán akkor a biológiai egyensúlyt azt föl tudják borítani, nem kicsit?
1: Igen.
0: Mit tudnak önök tenni? Rejtett életmódot folytat, nehezen lehet észrevenni, legalábbis a laikus nehezen tudja észrevenni. Mit tudnak önök tenni ellene?
1: Ellene tenni, azt merném mondani, hogy nagyon nem tudunk mit tenni. Tehát amit most jelentően próbálunk, az az, hogy az észlelési adatokat rendszerezve gyűjtsük. Tudjunk róla, hogy hol fordulnak elő rendszeresen, és amint mondjuk van egy térképünk, hogy mik azok az édesvizeink, milyen típusú édesvizekben, mikor fordul pontosan elő, akkor azokat az adatokat fogjuk tudni tovább elemezni, megérteni, hogy például melyik folyómenti kikötőben fordul elő, miért abban a kikötőben fordul elő, tehát igazából lekövetni tudjuk a jelenléti terjedését, illetve utaltam már arra, hogy maga a rögzült polip formából a medúza forma kiváltása az egy kulcs lehet az észlelésben. Az egyik fő probléma napjainkban a klímaváltozás, felmelegedés, egyre gyakrabban előforduló nyári hőhullámok, tehát ezek biztosan szerepet játszanak abban, hogy a vizek felmelegedése kiváltja a medúza forma gyakoribb előfordulását, és valószínűleg ezért is nő az észlelések száma egyébként Magyarországon is.
0: Európában egyébként hol találkozhatunk medúzával?
1: Európában, tehát ugye 17 ország részvételével zajlott ez a felmérés, a legtöbb szakszik Németországból, telefonozott egyébként Magyarország környező országaiból is, tehát Horvátországból, Szerbiából. Tehát én azt mondanám, hogy az európai vizekben általánosan előfordulhat.
0: Tehát, hogyha jól értelmezem, és itt a beszélgetésünk elejére is a tartalmára visszautalva, önöknek, kutatóknak az a legfontosabb feladata most jelen pillanatban, hogy a lakosság ismerje az édesvízi medúzát, és fölismerje. Mert hogy akkor önök látják, hogy hol található, mennyire terjed ez az invazív faj, és hogy be tudjanak avatkozni, hogyha mondjuk valahol nagyon nagy mértékben elterjednek, mert akkor ott ugye, ahogy beszéltük, a biológiai egyensúlyt fel tudják borítani.
1: Igen, tehát a legfontosabb válasz még egyébként az előző kérdés az az lenne, hogy tehát Európában mindenhol előfordul, Olaszországtól teljesen Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig, tehát általánosan előfordul a faj. Itt a beavatkozási lehetőséget ugye nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit tudnánk tenni mondjuk a medúza hatásának kiküszöbölésére. Egyrészt nem véletlenül jelenik meg, tehát hogy azt azért ne felejtsük el, hogy már önmagában egy megbillent ökológiai egyensúlyt jelezhet a fajnak a jelenlétet. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy teljesen stabil, változatlan rendszerben megjelenik egy medúza, hanem lehet, hogy pontosan azért jelenik meg, mert az a rendszer változik. Ebből a szempontból is nézhetjük, viszont azt tudatosítani, hogy jelen van a medúza, és hatással van a vízi ökoszisztémáinkra, ehhez szükséges az, hogy igenis tudjunk az előfordulásáról, a társadalom tudjon róla, hogyha látja, akkor felismerje, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha a közösségi tudományos programokon a dömén keresztül elérnének minket, rögzítenék az előfordulás helyét, és mi a későbbiek folyamán ezeket az adatokat tudományos szempontból fogjuk tudni tovább elemezni.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva Pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Buna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról.
2: Most egy nagyon banális dolog jutott eszembe, mert ugye vannak azok a medúzák, amelyek meg sós vízben élnek, ugye tenger, óceán, stb. Körülbelül egy éve készítettem, vagy másfél éve egy interjút arról, hogy egyre sósabb a Balaton víze. Természetesen itt nem olyan sóságra kell gondolni, mint a tengerek vagy az óceánok. De hogy ez előfordulhat 100-150 év múlva, hogy mondjuk Magyarországon olyan medúza megéljen a vizeinkbe, ami mondjuk a tengerekben és az óceánokban?
3: Én nem tartanám ezt valószínűnek, tehát azért a sós víz koncentrációja az nagyon jelentős, és itt azért nem csak egy-egy paramétert emelnék ki, nem csak a vízmérsékletet, nem csak a sótartalmat, hanem például maga az a közeget nem véletlenül fordul elő csak álló vízben, vagy nagyon-nagyon lassan folyó vízben, tehát az a fizikai környezet nagyon fontos ahhoz, hogy a medúza pumpáló mozgását végezni tudja, aztán a csápjait kitárva és igazából mozdulatlanul süllyedjen a víztérben, és úgy tudja az állati mikroszervezeteket elkapni. Tehát én nem tartom valószínűnek, hogy tengeri medúzák lepnék el a magyarországi vízeket.
2: Ha az európai előfordulását nézzük, és Magyarországot nézzük, akkor Magyarország milyen helyzetben van édesvízi medúzák elterjedése szempontjából? Tehát vannak olyan európai országok, ahol sokkal nagyobb mértékben vannak elterjedve ezek a fajok? Vagy ez a faj?
3: Igazából akkor észleljük a fajt, amikor tömegesen fordul elő. A tömeges előfordulás az időnként megjelenik Magyarországon is, más országokban is. Azt tudjuk, hogy mindenhol, minden országban jelen van, természetesen nem minden vízben, de nagyon sok vízben jelen van, és azt is feltételezzük, hogy a polip forma például sokkal elterjedtebb, mint a medúza forma. Tehát így összehasonlítani az országot, hogy itt medúzásabb a bakavizek, máshol nem, ezt így nem tudnánk közvetlenül megtenni.
2: Gyorsan szaporodó lényről van szó? Tehát, hogy egyáltalán el lehet-e tüntetni a vizekből? Mert ugye vannak olyan inváziós halfajok, amelyeket már képtelenség lenne eltüntetni. Tehát biztos, hogy nem tudják a vizeinkből teljesen eltüntetni őket.
3: Én is biztos vagyok benne, hogy a medúzát sem tudnánk teljes egészében eltüntetni. Nagyon-nagyon picike, mikroszkopikus pár milliméternyi kis polipformát kellene keresni. Például a tavakban lógó fák gyökérzetén, például tipikusan előfordul a medúza, vagy sokszor ott érdemes keresni. Nem ismerek jelen pillanatban olyan beavatkozási lehetőséget, amivel specifikusan a medúzát lehetne csökkenteni. Ugye nem véletlenül fordul elővizeinkben, és igazából itt a vele való együttélés lehet az egyik megoldás.
2: Döbbenetes egyébként. Találtam olyan cikket, ahol kifejezetten ajánlót írnak, hogyha szeretnénk medúzavadászatra indulni, akkor hova menjünk? Mely helyekre menjünk, ahol biztosan találkozhatunk medúzákkal, és mondjuk együtt is úszhatunk velük?
3: Én örülök, hogyha ilyenek vannak, és egyébként az a mi szempontunkból is lehet egy cél ezeket célirányosan összegyűjteni, ezeket a posztokat. A Döme felületén az észlelési adataink elérhetőek. 2024-ben indult a Döme projekt, és igazából a tavalyi évben készült el a honlapja. Az idei nyári szezon lesz az első, amikor már él a honlap, és aktívan feltölthetőek az adatok. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy nőnek az előfordulási adatok. A honlap egyébként nem közvetlenül gyűjti az észlelési adatokat, hanem a természetbúvárok által nagyon jól ismert iNaturalist oldalra fog átirányítani, és ott a szükséges licenszbeállítások után lesz lehetőség arra, hogy a társadalom által feltöltött adatok megjelenjenek a mi adatbázisunkban is, és utána pedig a honlapon a térkép elkészülhessen.
2: Én akkor csak azt tudom ajánlani az embereknek, hogy keressenek rá, és menjenek el akkor azokra a helyekre, ahol édesvízi medúzákkal találkozni lehet, és utána viszont ezt jelezzék önök felé. Tehát, hogy bővüljön az a térkép, hogy minél több adatuk legyen.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát a Döme projektnek ugye Facebook oldala is van, ami megint csak most fog aktivizálódni, és szeretnénk, hogyha nem csak az adatokat rögzítenék, hanem ezeket a posztokat, tehát hogy hol fordul elő, vagy mik voltak az észlelés körülményei, ezeket nyugodtan a tömének a Facebook oldalára például töltsék föl.
2: A felelős állattartás az hagy némi kívánnivalót maga után Magyarországon.
3: Az a szerencse egyébként még, hogy azért tartani nagyon nehéz a medúzát. Mi is laboratóriumban próbálkozunk a polipformának a keltetésével, tehát hogy változzon át medúzává. Ha valaki egyébként összegyűjti a medúzákat, akkor egy pár napig fogja tudni életben tartani, mondjuk egy akváriumban, de hosszan nem fogja tudni életben tartani őket. Még hogyha kapnak zooplankton táplálékot, tehát akkor is maga ez a nagyon pici akváriumi környezet nem alkalmas arra, hogy bárki otthon tart a medúzákat.
2: És a kerti tóba tartaná?
3: Hát ha megjelenik magától, akkor az élőhely az alkalmas arra, hogy a medúza előforduljon. Egy nagyobb kertítóban egyébként el tudom képzelni, hogy előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az édesvízi medúzákról hallhattak.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat ideig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okoztam, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglebezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért az az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
1: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
2: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint máshogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játék szenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
1: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol. Mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
2: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
1: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
2: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett mondani, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át, az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal. De a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírül sincs minden esetben korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
1: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
2: Tulajdonképp mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
1: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
2: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett abstinens. Az abstinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, Találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát,

0: kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola alapfokú művészet oktatási iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk.
2: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink! Rudolfné Ráczkevi Márta Olgát, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Amiről most beszélgetésünk elején szeretném kérni, hogy szóljunk, az a már hosszú évekre visszanyúló bemutatkozás igazából az intézmény tanulói számára, és hogy egész pontosan kik számára, ezt majd ugye főigazgató asszonytól hallhatjuk, ahol munkáikat, tanulmányaikat, ugye azt a tudást, azt a talentumot megmutathatják a nagy közönség előtt a fiatalok, amit itt tanultak egy színpadi előadás keretében, illetve természetesen ugye különböző szakokon, mint például a grafikus, fotós, animációs, filmkészítő szakokon, ugye azok a munkák, amelyeket különböző formában tudnak megmutatni, hiszen ugye a színházi táncos szakon végzősök azok, akik egy színpadi produkcióval is tudtak kedveskedni, de hogy ne én áruljam el itt a részleteket, át is adom a szót, ugye május 16-án szombaton volt idén az alkalom Szikrától a Lángig című színpadi előadás keretében mit láthattak, akik ide érkeztek szombaton?
2: Így van, ez egy nagyszabású gála műsor igazándiból, aminek az alapja az, hogy a színházi táncosainknak a képesítő vizsgájának egy vizsga része a színpadi fellépés és egy színpadi produkció, amit be kell mutatniuk, ahol többféle műfajban kell megmutatkozniuk. Tehát néptáncban, modern táncban, színházi történelmi táncokban, tehát különböző táncokban kell megmutatkozniuk, egyéni, tehát szóló produkciókban, illetve csoportos produkciókban, ezek a vizsgafeladatnak a részei. És e köré építünk mi mindig egy olyan nagyszabású produkciót, ahol nem csak a végzősök tudnak megmutatkozni, hanem az iskola kisebb diákjai, táncos diákjai és drámás diákjai is meg tudják mutatni mindazt a tudást, amit a tanév során, illetve az elmúlt években szereztek, és akkor ilyenkor mindenki fellép, ott vannak a színpadon, egy kicsit irigykednek a nagyokra, hogy ők is ott szerepelnek, és álmodoznak arról, hogy majd egyszer ők is. A szülők nagyon örülnek annak, hogy megnézhetik a gyermekeiket, hogy mit tanultak, hova jutottak, mire lesznek képesek majd a jövőben. Ugye ezen az előadáson a táncosok mellett megmutatkoznak, mint ahogy említette, a grafikusok, fotósok és az animáció készítő végzőseink munkáiból, vizsgamunkáiból is láthatunk részleteket. Nyilván ugye a grafikusok, illetve a fotósok csak néhány kép erejéig, viszont az animációsoknak a kisfilmjeit, a vizsgafilmjeit is végignézhetjük ezeknek az előadásnak a keretében.
1: A helyszínről, hogyha szólhatunk.
2: A helyszín, ez minden évben a Művészetek Házában rendezzük meg ezt a nagyszabású produkciót. Egyre nehezebb a szervezés, megmondom őszintén, sokszor a hely kicsit kicsinek bizonyul, tehát többen szeretnének jönni, és egy kicsit szelektálnunk kell, ez egy mindig fájó pont, de ez van, ebből kell gazdálkodnunk. Majd gondolkodunk még, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy ez még többen, még jobban. Most egy nagyon-nagyon jó lehetőség van arra, hogy akik erről az előadásról lemaradtak, az iskolának a YouTube csatornáján ezt meg lehet nézni, az elejétől a végéig, ez most egy új technikai újítás volt, illetve az előadás egy része az ünnepi könyvhéten június 12-én is látható lesz.
1: Miskolcon
2: természetesen, igen.
1: És még itt a korosztályról, hogyha szólhatunk, illetve a vizsgázókról. Hányan vizsgáztak itt az idei esztendőben, idei tanévben?
2: Az idei esztendőben mind a négy szakon 6-8 diák vizsgázott, a táncosok közül ugye 6-an, a grafikusok azt hiszem, ők voltak 8-an, fotósok is 7-en, animációsok is 7-en, remélem jól mondom a pontos számokat, de ilyen 6-7-8 vizsgázó volt szakonként. Ugye ezek a diákok egy része nálunk kezdte tanulmányait, tehát a Balázs Győző Református Gimnáziumban, vagy az általános iskolában, vagy 9. osztálytól iratkozott be a szakgimnáziumba, és ugye a szakgimnáziumi képzésnek megvan az az előnye, hogy 12. év végén érettségi vizsgát tudnak tenni, hogyha szeretnének tovább tanulni valamilyen szakirányban, tehát más területen, hiszen a közismeretből is megkapják azokat a képzéseket, azokat a ismeretanyagot, ami a továbbtanulást segíti. Így vannak olyan diákjaink, akik 12. után továbbtanultak különböző egyetemeken, tehát gazdasági szakra mentek, egy táncos nem vizsgázónk volt, nem jött, és így nem iratkozott be a 13. évfolyamra, amikor a képesítő vizsgát megszerezze, hanem egyetemi tanulmányokat kezdett el. Ezért vannak úgymond kevesebben, de nagyon sokan maradnak, hogy megszerezzék most már ezt a képesítő vizsgát is, és ezzel nagyobb lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon is, illetve a továbbtanulásnál is, tehát lesznek, akik művészeti egyetemekre mennek tovább, ott azért ez sokat jelent, és voltak olyan vizsgázóink a fotós szakon például, akik érettségi után érkeztek hozzánk, tehát más intézményben szereztek érettségi bizonyítványt, és érettségi után egy 2 éves képzésben vettek részt. Ami ez is, ezután is lehetőség bárki számára, aki érdeklődik a intézményünk iránt, illetve a képzéseink iránt, hogyha érettségi után jelentkezik hozzánk a nyár folyamán, akkor egy 2 éves képzésben meg tudja szerezni ezeket a képesítő vizsgákat.
1: Ez meg az idei évben, akkor most aktuálisan is nyitott?
2: Így van, ez minden évben.
1: Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek, és milyen határidőkről tudunk esetleg itt beszámolni?
2: Augusztus közepén, augusztus végéig szoktak jelentkezni a diákok, tehát ugye főleg július után, amikor kiderül, hogy nem vették fel őket az egyetemre, ahova tovább szerettek volna tanulni, akkor ez egy érettségi utáni képzésként egy jó lehetőség, hogy továbbra is megmaradjon a tanulói jogviszony, ugye ennek gazdasági dolgai, családi gazdasági dolgai vannak, és emellett tudnak egy szakmát tanulni. Nagyon népszerű a fotós animációs képzésünk, így érettségi utáni képzésként, vagy a grafikus képzés is. Minimális rajztudás kell, eleinte megnézzük, hogy mégis mire képesek, hogy tudnak, milyen a térlátásuk, viszont nem alapfeltétel, hogy maximális tudás, tehát maximális rajzkészséggel rendelkezzen. Ha látjuk benne a potenciált, akkor a 2 év alatt ezeket a hiányokat nagyon jól tudjuk pótolni.
1: Az előző évekből is van erre vonatkozóan esetleg tapasztalat, hogy valaki annyira meg is szerette ezeket a szakmákat, hogy esetleg a későbbiekben, vagy így napjainkban ezzel tanult tovább, vagy akár ilyen területen helyezkedett el?
2: Persze, hiszen a táncosaink közül is azért vannak olyanok, akik ugye korábban végeztek, és már tudjuk róluk, hogy táncosként dolgoztak különböző területeken. Nagyon sok diákunk tanult tovább Egerben a művészeti szakokon, az Egri Egyetemmel éppen ezért nagyon jó a kapcsolatunk. Sokan mennek most, vannak diákjaink már a MOMÉN is, ez a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, tehát ott is nagyon sok diákunk megfordul, ott is építgetjük a kapcsolatainkat, hogy minél közelebb tudjuk őket hozni ehhez a szakmához, tehát tavaly is ment fotósunk oda, aki már az első évet elvégezte, és érteklődnek a diákjaink az ottani szakok iránt. Nyilván Budapest meg Eger azért megint az anyagi dolgok, tehát hogy albérlet, meg megélhetés Budapestben is igen más.
1: Hogyha még ebben az irányban gondolkodhatunk egy picit, hiszen az önök intézményében tanulók is, illetve akiknek ugye most jött el az életükben az a pillanat, amikor a továbbtanulás időszakát éljük igazából, akkor különböző szempontok voltak az eddigiekben is, és ugye a jövőben is, ami alapján ugye akár a tanulmányi utakat, akár tényleg a mindennapos gyakorlati feltételeket is figyelembe véve is meg kell hozniuk családjukkal együtt is ezeket a döntéseket, és ön is, mint ugye édesanya, egyetemista gyermekei vannak, hogy mik voltak esetleg, hogyha te a személyes családi életükből néhány gondolatot, mint pedagógus és mint édesanya is itt megosztan a hallgatóinkkal, hogy amiket figyelembe vettek itt a felsőfokú intézménybe való jelentkezés kapcsán tekintetében.
2: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy az intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb. Mi abban igyekszünk segíteni ezeknek a diákoknak, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is lesznek művészek, illetve nem ezen a területen fognak elhelyezkedni, hiszen a szakgimnáziumi képzésünk pont azért nagyon jó, és azért nagyon hasznos, mert közismeretből is megkapják azokat a ismeretanyagokat, ami egy továbbtanuláshoz szükséges lehet, akár más területen is, tehát tudnak gazdasági vonalra menni, van, aki pszichológusnak ment, vannak pedagógusok, van olyan táncművészünk, aki nálunk tanult, és most nálunk tanít, tehát, és ilyen van a grafikus szakon is, hogy nálunk végzett, és miután elvégezte az egyetemet, visszajött hozzánk tanítani. Ezek mindig olyan jó érzések, hogy kötődnek hozzánk a diákok, és hogy segítsük őket abban, hogy megtalálják a saját útjukat, ahol ki tudnak teljesedni, ami lehet, hogy nem egy művészeti vonal lesz, de ezzel a művészeti képzéssel olyan plusz dolgokat tudnak tanulni, amitől boldogabbak lesznek, amitől jobban ki tudnak teljesedni, nagyobb rálátásuk lesz a világra. A családi döntés kapcsán is, ez is egy nagyon érdekes történet, én mindig azt néztem, hogy a gyermekeim, ugye a lányom ő kommunikációt, illetve marketinget tanul, neki ez a szíve csücske, így elindultunk, nyilván itt lehetőség volt arra, hogy hála Istennek mi megengedhettük azt, hogy olyan egyetemet válasszunk, ahol ő szeretne tanulni, illetve olyat, ami a saját képzésében a lehető legjobb. A fiam meg nyilván ment a lányom után, tehát őnála nagyon megvolt ez, hogy a nagy tesó után menni. De ő teljesen más területen, de ő is olyan egyetemet választott, ahol a saját területén a legjobb képzést tudja megkapni.
1: És itt a folytatásban azért még szóljunk picit részletesebben a május 16-ai vizsga előadásról, illetve azokról az elemekről, amelyek ezeken a előadásokon felül is színesítették ugye a napnak a programját, hiszen ahogy hallhattuk, a kisebbek is megmutathatták a tehetségüket. Hogyan áll össze egy-egy ilyen vizsgának a menete, a programja, hogyan készülnek a diákok, ugye a felkészítő tanárokkal együtt, mind a szakmai oldaláról, hogyha megközelítjük ezt a kérdést, illetve lelkileg is, vagy már ők nagyon megszokták a szereplést, vagy azért van izgalom ilyenkor is?
2: Nyilván van izgalom, hiszen ez, akárhogy nézzük, ez egy vizsga. A színházi táncos vizsga három részből áll. Van egy úgynevezett próbatermi vizsgarész, ezt előző nap szoktuk lebonyolítani, illetve van egy szóbeli rész, ezt is előző nap bonyolítjuk, és ez a szombati nap, ez csak erről a színpadi vizsgaelőadásról szólt. Maga a vizsgaelőadásnak a szervezése, menete az úgy áll össze, hogy ugye a vizsgázóknak többféle műfajban kell megmutatkozniuk, és meg van határozva a vizsgaszabályzatban, hogy mennyi időt kell színpadon tölteniük, tehát megmutatkoznak szólóprodukciókban, csoportos produkciókban, meg kell mutatkozni a különböző műfajokban, modern táncban, néptáncban, színházi táncokban. Ezek ugye szakmai kérdések, de nyilván ezek akkor mutatnak jól egy színpadon, hogyha az ahhoz szóló körítés is megvan, tehát jelmezek, díszletek, egyebek. Ezeknek a felállásához szükséges az, hogy egy kicsit szusszanjanak ezek a vizsgázók két műsorszám között, és innen indult az az ötlet, hogy a kisebbek, akik szintén táncosnak készülnek, tehát az alapfokú művészeti iskolában ugye táncot, drámát tanulnak, illetve ugye az alapozó képzéseken, hogy ők is megmutathassák, hogy mi mindent tanultak ebben a tanévben ezekből a szakmai, és tulajdonképpen egész évben erre a vizsgálódásra készülnek, mármint úgy, hogy készülnek különböző koreográfiák, amelyek mennek versenyekre, meg nem csak a gyakorlásról szól ugye egy képzés, hanem a gyerek akkor élvezi, hogyha van egy kész produkció, amit ő elő tud adni, és nyilván ezt nagyon jó megmutatni a szülőknek is. A szülők is kíváncsiak rá, hiszen az órára ugyan bejöhetnek, de nem de a végére kíváncsiak igazándiból, hogy mi született, és nagyon-nagyon szeretik a szülők a színpadon látni a gyerekeiket. Úgyhogy egész évben készülünk tulajdonképpen erre, és amikor elkezdjük a vizsgálóadást, ugye a Masalko Edit kollégám elkezdi a vizsgálóadást összeállítani, akkor végig gondolják közösen a művész tanárokkal, milyen produkciók születtek, milyen koreográfiák születtek a tanév során, és ezekből összegyúrnak egy komplett előadást, amelyet színesítenek azzal, hogy a képzősök, grafikusok, fotósok, animációsok is meg tudják mutatni a szüleiknek azokat a filmeket, amiket, meg alkotásokat, fotókat, vizsgaremekeket, amelyeket a tanév során készítettek, és ami része az ő vizsgájuknak is, tehát ők is ezen dolgoztak egész évben, és ebből született egy komplett egész vizsgaremek. Ezt is meg tudjuk mutatni mindenkinek, aki ott van ezen az előadáson, és ezzel is színesítve egy kicsit a műsort.
1: Ugye ön is említette, hogy különböző csatornákon megtekinthetők akár az előadások is, illetve ahogy készültem erre a beszélgetésre, természetesen én is láttam olyan fotókat, amik ezen az alkalmon készültek, illetve az animációs filmkészítő szakon, vagy a fotószakon, grafikus szakon végzettek munkáiból is az iskola oldalán, ugye már láthatók ezek a munkák. Tényleg érdemes megnézni.
2: Bár az iskola honlapján, meg a Facebook oldalán ezek csak ízelítők a munkákból. A munkákból egy vizsgakiállítást is szervezünk a képzőseinknek, hiszen nekik ez lesz az életük, hogy a munkáikat kiállításokon mutassák meg. Ez tegnap nyílt a Tudomány és Technika házában, és június végéig, ha jól emlékszem, látható is lesz, de egy hónapig biztos, hogy látható lesz itt ez a kiállítás. Itt minden olyan munkát, ami a vizsgaremekben szerepel, ugye a fotósoknak a különböző munkái, a portfóliójukból, a animációs filmek egy külön kis rendszerben valahogy, gondolom, fognak menni egymás után. Azokat is meg lehet nézni, úgyhogy erre is invitálok mindenkit, hogy menjen és nézze meg ezt a kiállítást, mert megéri. Nagyon szép munkákat láthatunk.
1: Ugye én ennek akkor egy részletét láttam itt a korábbiakban, de azért az látszik, hogy különböző technikai elemeket alkalmazva természetesen, különböző témákat feldolgozva történt ezeknek a munkáknak ugye az elkészítése. Itt a személyiségét is beleviszik a fiatalok.
2: Mindenféleképpen, hiszen ez nagyon fontos, hogy ez az ő vizsgaremeke, az ő munkája. Itt fontos, hogy megmutassa, hogy ő milyen személyiség, hiszen így tudja majd megtalálni azokat a partnereket, akikkel ő majd későbbiekben esetleg együtt tud dolgozni, mert ez nagyon fontos egy ilyen művészeti grafikusnál, egy fotósnál, ezt elmondták a vizsgájukon is, amikor bemutatták a portfóliójukat és bemutatták a vizsgaremekeket, hogy hogyan tudtak együtt dolgozni mondjuk a fotósok a modellekkel, hogy mennyire állt közel hozzájuk az a téma, amit végül választottak, és miért azt a témát választották. Nyilván érezzük, hogy mindenki sokkal jobban meg tudja mutatni magát abban, amit szeret, mint abban, ami esetleg csak kényszer.
1: A tehetségen túl, hogy látja, hogy itt a különböző szakokon a személyiségjegyek tekintetében milyen képességeket, milyen készségeket fejlesztenek ezek a munkálkodások, vagy hogyha valaki ezt a területet választja majd hivatásául, vagy ezek közül a területek közül választ valamit a hivatásául.
2: Nyilván amellett, hogy megtanulják a szakmai részét, különböző technikákat, tehát a fotósok is mindenféle technikával dolgoznak, és ki tudják választani, hogy melyik az a technika, ami nekik a leginkább kedvező, amit a legjobban szeretnek, amiben a legjobban meg tudják mutatni saját magukat, hogy ők mire képesek. ugyanígy a grafikusoknál és az animációsoknál is, hogy melyek azok a területek, amik, tehát hogy az animációsoknál is volt, aki videóklippet csinált, volt, aki riportfilmet csinált, tehát rengeteg, volt, aki mesét animált, tehát mesefilmet készített, tehát rengeteg olyan terület történt, ami, ahol ők ki tudtak bontakozni. Nyilván mindent megtanultak, és ilyenkor a vizsgaremeknél a legkedvencebb technikát igyekeznek kiválasztani, hogy még jobban meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Tehát a témaválasztásnál is igyekeznek olyan témákat választani, amely közel áll hozzájuk, könnyebben tudják ezekben megmutatni a saját érzéseiket, a saját belső világukat, amelyek egyrészt én úgy gondolom, hogy fontosak is, másrészt pedig ezeket a készségeket igyekszünk fejleszteni menet közben is, tehát hogy nem csak itt a vizsgaremeken látjuk azt, hogy mit alkotnak, hanem őket menet közben is próbáljuk tanítani arra, hogy hogyan tudja bemutatni azt, amit ő tervezett, tehát hogyan fogja ő bemutatni ezt majd esetleg egy ügyfélnek, hogy miért erre gondolt annak kapcsán, hogy egy étteremnek a logóját és teljes arculatát megtervezze, vagy miért választotta azt, hogy most ő egy autós fotósorozatot készített. Ezeket évközben is többször gyakorolják, több kiállítást szervezünk nekik, ahol azt is tudják gyakorolni, hogy mi történik egy kiállításon, hiszen a művészeti vonalon fognak dolgozni, és remélhetőleg nem ez lesz az első és utolsó kiállításuk.
1: És ugye itt Miskolcon a Művészetek Házában láthatták a május 16-án résztvevők ezeket a munkákat, illetve a színházi táncosok előadását, így néhány nap távlatából, akár a személyes érzéseire, megtapasztalásaira, hogyha visszatekint, vagy azok közül a visszajelzések közül, amit a fiatalok, vagy a résztvevőktől esetleg hallott itt az elmúlt napokban, akkor mi mondható el, hogyan értékelni ezt a szombati alkalmat?
2: Engem mindig magával ragad egy ilyen előadás, és nagyon elfogult vagyok a saját kis diákjainkkal. Én nagyon jól éreztem magam ezen az előadáson, nagyon sok szép dolgot láttam, bár nem minden volt újdonság számomra, hiszen versenyekre szoktam kísérni a diákokat. Részt vettem egy-két olyan műhelymunkán is, amikor ezek a előadások, de nem csak a produkciók, hanem a grafikusoknak, illetve az animációsok, fotósoknak a munkái készültek, tehát láttam a folyamatot, és hogy hogyan jutottunk el idáig, illetve ugye a képzősöknek múlt hét csütörtökön 14-én volt az a fajta vizsgarész, ahol a vizsgabizottságnak bemutatták a portfóliójukat, ezt a vizsgaremeket, amit elkészítettek ugye a szakmai bizottságnak, és ők akkor kapták meg ezt a képesítő bizonyítványukat. Így én ott már láttam ezeknek a műveknek egy-egy részét, de még mindig úgy éreztem, hogy még ezerszer megnézném, mert nagyon-nagyon jó munkák születtek, és nagyon szívhez szólóak voltak, és a vizsgabizottságok visszajelzése is az volt, hogy jó munkát végzünk, és nagyon ügyesek a diákjaink, és én akkor nagyon büszke voltam rájuk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvi Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szak Gimnázium és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk, és hogyha még itt az elmúlt néhány hétre gondolunk vissza, akkor szóljunk még egy ünnepi alkalomról, ami mindenki életében úgy gondolom egy nagyon meghatározó esemény, és nem csak az ő életében, az intézmény életében, de természetesen egy család életében is, ez pedig a ballagás. Hogyan élték meg?
2: A ballagás nálunk olyan rendszerben szokott zajlani, hogy a 12-esek, amikor ugye elballagnak, és elindul a ballagás, akkor az intézményben a 11-esek elbúcsúznak tőlük, és a belső udvaron, amit mi pizzaterasznak hívunk, ott búcsúznak a 11-esek. Ilyenkor ugye nyilván vannak vers, ének, ugye a szokásos műsorszámok, illetve ilyenkor a 11-es táncosok is szoktak egy saját koreográfiával készülni, hogy ezzel búcsúzzanak el a végzősöktől, a 12-es diákoktól, majd ezután szoktunk átballagni a templomba, ami ugye egy villamos megállónyira van az intézménytől, és ott már csak a 12-esek vannak, egy-két 11-es át szokott velünk sétálni, illetve a szülők, ennek oka az, hogy nem férünk el a templomban, tehát nagyon sokan jönnek a ballagásra, nagy létszámúak most már az évfolyamok, és kevesebb férőhely van, hogy a diákok is át tudjanak esetleg jönni, és ott is búcsúznak. Ott már csak a 12-esek búcsúznak az intézménytől. Ilyenkor ugye három osztály búcsúzott most az idén. Ugye két szakgimnazista osztály ballagott, illetve egy gimnazista osztályunk ballagott. Ugye a gimnazisták, ők tovább tanulnak egyetemeken, főiskolákon, tehát ők nem valószínű, hogy itt maradnak az intézményben, sőt, biztos, hogy nem maradnak az intézményben, ha csak meg nem gondolják magukat, és érettségi után egy két éves művészeti képzésre beiratkoznak. Ők emelt angol és emelt matematika, illetve emelt történelem tagozaton tanultak még. Az idei évben indult az új képzésünk a gimnáziumban, ahol megmaradt az emelt angol, de nem specializáltuk matematikára és történelemre, hanem inkább reál és humán orientációra tereltük a gyerekeket, amiben nyilván megmutatkozik a matematika és a történelem, de egy kicsit a matematika mellett megjelenik a digitális kultúra is, a történelem mellett pedig megjelenik a magyar, és egy ilyen kombótantárgy jött létre, hogy olyan szakembereket tudjunk majd az egyetemeknek adni, akik reál vonalon, illetve humán vonalon is meg tudják állni a helyiket, tehát jobban rálátnak a teljes területre, és könnyebb a gyerekeknek a későbbiekben a pályaválasztás is. Hiszen nyolcadikosként nagyon nehéz eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. Nem mindig sikerül. Ez egy olyan lehetőség, hogy tudják, hogy azért milyen területen, hogy inkább humán érdeklődésűek, vagy inkább reál érdeklődésűek, és itt még több lehetőség van arra, hogy mire 11-esek lesznek, addigra megismernek minden területet, és jobban el tudják dönteni, hogy melyik irányban szeretnének tovább tanulni. Esetleg mind a kettő, tehát hogy a magyar is, meg a történelem is valahol közel áll a szívükhöz.
1: Hogy egy kicsit még visszaidézzük az ünnep hangulatát, azt megkérdezhetem, hogy főigazgatóként ön, illetve a gyülekezet lelkipásztora milyen gondolatokat helyezett az ott jelenlévők szívére?
2: Ilyenkor mindig igyekszünk olyan gondolatokat a gyerekeknek a szívére helyezni, amelyek az iskolát, illetve az itt eltöltött éveket idézik úgymond vissza, hogy bízzanak magukban, hogy bátran álljanak ki magukért, tehát azokat a tanításokat, amiket 4 év alatt a hitoktatók, illetve a iskola szellemisége bennük megalapozott, azt ilyenkor egy kicsit megerősítjük, és ilyenkor én legalábbis mindig úgy érzem, hogy egy kicsit fáj a szívem, hogy el kell tőlük búcsúzni. Bár még most találkozgatunk velük, hiszen az érettségi szóbeli vizsgára készülgetnek, és ilyenkor bejönnek konzultációkra, hogy minél sikeresebben tudjanak készülni az érettségi vizsgára, hogy az írásbeliken már nagyjából túl vannak, még egy-két tantárgy van, a mai napon van a dráma érettségi, és utána már csak a szóbelire kell készülniek, az pedig június vége felé lesz, és akkor lesz az a pillanat, amikor tulajdonképpen végleg elengedjük a kezüket, és reménykedünk abban, hogy visszajönnek hozzánk ötödévre, és a képesítő vizsgát is megszerzik. Tiszteletes asszony, ő is hasonló gondolatokkal szokott búcsúzni a diákoktól. Ilyenkor van egy nagyon-nagyon rövid kis áhítat, illetve rövid kis istentisztelet a ballagás keretén belül. Nem szeretjük nagyon hosszúra nyújtani ezeket a programokat, hiszen ez a ballagás, ez a családok ünnepe, hogy a családok minél több időt tudjanak együtt tölteni, és el tudják költeni közösen az ebédet, délutáni kis uzsonnát, és tudjanak együtt ünnepelni a diákokkal. És ugye hétfőn utána kezdődik az érettségi, tehát a gyerekeknek is muszáj pihenni.
1: Igen, és ilyenkor ugye a szülők is, illetve a pedagógusok is lelkileg is tudják támogatni a érettségiző fiatalokat. Most így még picit azért a szóbeli vizsgák előtt mit üzenne azoknak a hallgatóinknak és azoknak a fiataloknak, akik ebben az élethelyzetben vannak, milyen gondolatokkal erősítené meg őket?
2: Talán az lenne a legfontosabb, hogy higgyenek magukban, higgyenek abban a tudásban, amit 4 év alatt magukba szívtak az intézményekben, bízzanak a tanáraikban, és bízzanak saját magukban, és bízzanak a jó Istenben, hogy megsegíti őket.
1: És akkor, hogyha a fiatalabb tanulók felé fordulunk most, akkor szóljunk a 8-osokról, most ezekben a napokban, hetekben, az ő életükben, mi történik itt az önök intézménye esetében például.
2: Igen, ugye, tehát nálunk általános iskola is működik, ezért amikor a középiskolások elballagnak és készülnek az érettségire, mi menet közben elkezdünk koncentrálni a 8-osainkra, hiszen a tanév végén ők is ballagni fognak, és ők is elbúcsúznak az iskolától, ugye az általános iskolai tanulmányoktól, és elkezdik a középiskolai tanulmányaikat ki nálunk, ki más intézményben, de az ő életükben, az ő családjaik életében is ez egy fontos esemény, ez a iskolai ballagás. Ez is hasonló módon történik, mint a középiskolás, tehát végig ballagunk az iskolán, a pizza teraszon megint megállunk egy kis fotózkodásra, illetve egy kisebb műsorra, aztán átballagunk közösen a templomba, és ott zajlik a tényleges ballagás, itt már a 7-esek többnyire ott szoktak búcsúzni a 8-osoktól. Tehát a nagyobb műsorrész az többnyire a templomban szokott már lenni. Ugye egy osztályról van szó, kényelmesebben elférünk a templomban, tehát jobban tudunk oda koncentrálni, és nem kell megosztanunk a figyelmünket.
1: Itt egy év folyamán hogy látja, hogy a kisebbek milyen támogatást kapnak itt a felsőbb évesektől, azért itt 6-7 évesektől egészen a 20-as évei kezdetéig ugye vannak jelen a gyermekek, a fiatalok, fiatal felnőttek már, amire ugye kikerülnek az intézményből.
2: A diákjaink, különösen a táncos diákok mind a versenyeken, mind a folyamatos felkészülés során nagyon szoros kapcsolatba kerülnek. Tehát nagyon megható azt látni, hogy amikor mondjuk egy zárójelenetben a kicsik, a legkisebbek azok, akik előre vezetik a nagyokat, egy kicsit terelgetik őket, és mondjuk egy felkészülésnél, amikor készülnek az előadásra, akkor a kicsik ragaszkodnak hozzá, hogy a nagyok fonják a hajukat. Tehát, hogy elég szoros a kapcsolat a diákok között, ezt igyekszünk erősíteni a tanév során is, különböző programokkal, amikor a kicsik és a nagyok együtt vesznek részt ezekben az eseményekben, akár egy középiskolai diákigazgató választásos kampányban, vagy szervezünk olyan kirándulásokat, amikor közösen utazunk fel Budapestre vonattal, és akkor összetalálkoznak a vonaton, és nagyon sok olyan picink van, akinek a testvére most búcsúzik, vagy a felsőbb évfolyamokra jár.
1: Ugye május-június az osztálykirándulásoknak is az ideje. Az év folyamán, egy tanév folyamán azért az önök intézményéből, akár itt a Bükkbe, vagy különböző helyszínekre, ugye kisebb-nagyobb távokra elindulnak a fiatalok, de hogyha most itt az osztálykirándulásokra is koncentrálunk, akkor ez miben erősítheti meg annak a közösségnek a összekapcsolódását, amelyeket ugye itt az intézmény falai között is az egyéb programokon, hiszen ugye számos sportterület is, vagy különböző képzések formájában, különböző helyszíneken találkozva is a mindennapokat jelentik. De azért egy osztálykirándulás azért egy kötetlenebb dolog.
2: Igen, egy osztálykirándulás az mindig kötetlen, és ugye osztálykirándulás, mint a nevében is benne van, az osztályok mennek. Néha szoktuk úgy szervezni, hogy két osztály megy egy-egy napos kirándulás, amikor egy napos kirándulásra mennek, és akkor a útközben a buszon azért vannak kapcsolódási pontok a diákok között, és eléggé összenőnek. Illetve sokszor szoktunk olyan programokat szervezni, például a kicsiknek, ahol nem a kollégák, tehát a pedagógusok mennek be úgymond órát tartani, vagy magát a programot tartani, hanem a középiskolás diákjaink azok, akik mondjuk egy kézműves foglalkozást, vagy egy sportprogramot megszerveznek a kicsiknek, ugye ezek a diákönkormányzati napon. Ezek mind-mind erősítik azt az összetartozást, ami az intézmény falain belül megmutatkozik, és ilyenkor érezzük azt, hogy mi egy közösség vagyunk, hiába tényleg első osztálytól mondhatni 13.-14. évfolyamig vannak, és igen, a 6 évestől a 20 évesig minden korosztály megtalálható nálunk. Mint egy családban.
1: Az idei évben, hogyha ki lehet emelni néhányat, milyen helyszíneket választottak az osztályok vagy osztályfőnökök?
2: Ugye minden évben van egy kettő darab budapesti kirándulásunk, ahova az egész iskola megy. Ezek már lezajlottak, tehát ezen már túl vagyunk, tehát most már tényleg csak az osztálykirándulások vannak. Répás után voltak, ugye a 10.-11. évfolyam, most egy ilyen kétnapos kirándulásra mennek, Répás után voltak, Nagyvizsnyón, Szilvásváradra mennek, akkor van olyan osztály, aki Debrecenben, Nyíregyházára fog osztálykirándulni, Ómassára mennek kis vonattal a kicsik, az alsó tagozat, Poroszlóra mennek, tehát különböző helyszíneket, mindig korosztálynak megfelelő helyszíneket igyekszünk választani ezeknek az osztályoknak. Ugye a végzős évfolyamok, a 8-osok, a 12-esek, ezeket az osztálykirándulásokat már az őszi időszakban megpróbálják megszervezni, azért, hogy ilyenkor a ballagás érettségi időszakába már nehezebb őket összeszervezni egy osztálykirándulásra, ilyenkor már máshol van a hangsúly.
1: Egy tanév folyamán, vagy hogyha ugye itt a 2025-26-os tanévre gondolunk, akkor különböző református intézményekkel milyen kapcsolattartásról beszélhetünk, vagy vannak esetleg olyan alkalmak, amikor a tehetségüket meg tudják mutatni az intézmény diákjai?
2: Rengeteg ilyen lehetőség van, hiszen igyekszünk a lehető legtöbb versenyre eljuttatni a diákjainkat, akik ez iránt fogékonyak és érdeklődőek. Hittanversenyre, akkor angol nyelvi versenyekre, illetve mi magunk is szervezünk versenyeket. Ezt főleg az őszi időszakra szoktuk tenni, tehát az első fél évben ugye a kultúra, ami egy magyar történelem kapcsán, egy ilyen humán irányú verseny, illetve a Próbáld ki magad, ami egy matematika verseny, ahol rengeteg intézmény érkezik, és míg a gyerekek versenyeznek, addig mi a kollégákkal beszélgetünk, illetve ugye a művészeti területen is rengeteg versenyt szervezünk. Ősszel volt az általános iskolásoknak egy regionális rajzversenyünk, ahol több száz diák vett részt. Most tavasszal szerveztünk a középiskolásoknak egy hasonló művészeti, rajzos, képzőművészeti versenyt, illetve ősszel volt a táncosoknak egy 1-2H nevezetű táncversenyünk, ahol különböző műfajokban, kategóriákban, szólóban, dúóban, trióban tudták megmutatni a tehetségüket, illetve kisebb csoportokban. Ide jönnek református intézményekből is diákok, illetve ezek a versenyek vannak református intézményekben is. A Táncvilágnapján felléptek, a nagy táncválasztón is szerepeltek a diákjaink, megmutatták, hogy milyen ügyesek. Ugye mindig ez változó, hogy ki szerepel mindig az egyes fellépéseken, alapvetően mindig igyekszünk úgy válogatni, hogy aki éppen meg tud mutatkozni, és igyekszünk úgy is, hogy a kicsik és a nagyok is. Ugye most versenyszezon van, tehát ilyenkor ők most hétvégén is, meg jövő hétvégén is egy-egy táncversenyen lesznek a diákjaink Budapesten, ugye az országos bajnokságon vesznek részt. Figyelnünk kell arra is, hogy ne terheljük túl, tehát hogy nem mindig ugyanazok a diákok szerepeljenek, és egy kicsit mindenki megmutathassa a maga kis tehetségét.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk mai magazinunkban. Mi lenne most az a záró gondolat beszélgetésünk végén, amelyet még megosztana velünk?
2: Én azt hiszem, hogy az legfontosabb az lenne, hogy megismerjék a hallgatók az iskolánkat, és megismerjék, megtapasztalják azoknak a tehetséges gyerekeknek a munkáit, láthassák. Erre lehetőség van ugye a Tudományos Technika Házában, ugye a végzősöknek a kiállítása, ugye a fotósok, animációsok, grafikusoknak a kiállítása, akkor a táncosokat, illetve a produkciókat meg lehet nézni az ünnepi könyvhéten június 12-én, illetve akikről még nem beszéltünk, mert még ez konkrét időpontunk nincsen, de lesz. A kicsiknek is szoktunk kiállítást szervezni ilyenkor évvége felé, ahol az alsóbb évfolyamok is meg tudják mutatni, tehát az általános iskolások is meg tudják mutatni azokat a képzőművészeti alkotásokat, amiket a tanév során készítettek. És ebből is lesz majd egy kiállítás, ez többnyire a Ifjúsági Ház galériáján szokott lenni.
1: Rudolfné Ráczkevi Márta Olgának, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójának. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszárszón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitás.

0: logisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. A szolidaritás lángjai akkor is összekötötték a magyarokat, ahogyan ma is, jegyezték meg. 10 önkormányzati bérlakást azok kiadási jogát engedi át Debrecen városa a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, ezzel segítik a tűzoltók kedvezményes lakhatását. A civis városban a gazdasági fejlődés egyik eredménye, hogy az ingatlan és albérlet árak megemelkedtek, ezért van szükség a lakhatási támogatásra, hogy a szakembereket itt tartsák, illetve újakat tudjanak ide vonzani. A katasztrófavédelem kérésére a közgyűlés döntött a lakások bérlő kijelölésére jogának átadásáról. Gerebenics Károly, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elmondta, nagy szükség van Debrecenben és térségében a tűzoltók munkájára, a lakhatás támogatása a város biztonságát is szolgálja.
1: Azt gondolom, hogy az együttműködés ténylegesen a térség biztonsága szempontjából is nagyon fontos. Először város, illetve a környező települések kiemelt jelentőséggel ír. A iparosodás, illetve a magas fejlődés hozta azt, hogy nagyon sok KS-ek is előfordult. Az elmúlt évben Debrecenben több mint 3000 tűzoltói beavatkozásra szóló jelzés érkezett a műveletirányításnak. Ebből mintegy 2000 esetben be is kellett avatkozni a kollégáknak. De már ebben az évben is egy 200 jelzés volt Debrecen város, és több mint 400 alkalommal beavatkozást is igényel. A tényleg kimagasló számban kell az itt szolgáltatásítő tűzoltóknak beavatkozni különböző KS-ek során. Ez nagyon nagy felkészültséget igényel, nagyon jó tárgyi és eszközellátottságot igényel, de nyilván igényli azt, hogy egy stabil, jó kiszámítható életkörülmények között is éljenek ezek a kollégák, és ebben óriási segítség részünkre ezek a bérlőkijelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, egyébként fiatal, jól képzett kollégát tudunk megnézni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
0: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. a 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett, a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják.

0: a gyerekeket és felnőtteket.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
2: Mikor visszahozza az úr siompogjait,

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Petrovci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napra szánt ige szakaszból, a római levélből. Olvasom Pál apostolnak szavait a 11. fejezet 25. versétől a 31. verssel bezárólag a következőképpen. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, amint megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, mert megbánthatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedelmetlenségük révén, úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Eddig Istenünk ígéje. Kedves testvérem, Pál apostol itt óvainti az olvasót, a hallgatót, és minket is az önmagunktól jövő elbizakodott bölcsességtől. Legyünk a hitnek bármely fokán, érezzünk magunkat bármilyen erősnek, határozottnak. Nem lehetünk elvakultak, s mások felett állók. Mert az Isten másképpen működik, ő irgalmazni akar mindenkin. Nyitott ajtót adott mindenki elé. A kérdés az, hogy bemegyünk-e rajta, vagy éppen beengedjük-e őt az életünkbe, és ha igen, akkor hol kap helyet? Isten mindenki felé kitárja karját ma is, minden név felé, és ez nagy titok. De az ember meg tud keményedni. Ahogyan Izraelnek egy része megkeményedett, úgy mi is ebben a földi életben járva kelve, átélve életünk eseményeit könnyen megfáradunk, elbotlunk. És akkor jön a szív, az élet megkeményedése, és vonunk magunk köré olyan falat, amely csak önmagában bízik, amin a lélek hangja már nem jut át. De Isten könyörül. Jön ma is, hogy irgalmazzon, hogy ebből kimentsen. Ragadjuk meg ezt a bizonyságot, hogy irgalmas az Úr. És nem eltaszítani akar, hanem közelebb vonni. Az ember legnagyobb nyomorúsága a megkeményedett, irgalmatlan állapot, amikor átgázolunk mindenkin, és mindenkiben ellenséget látunk. De azt mondja itt Pál, hogy nem kell ennek így lennie. Bármi is történt, az Úr vár reánk. Azt mondja Ézsaiás, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Legyen ez így a mi életünkben, hogy ne megkeményedjünk, ne elbizakodjunk, és csak magunkban higgyünk, hanem az irgalmas Úrba vessük bizodalmunkat. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, bizony egy olyan nemzedékben élünk, és benne mi magunk is sokszor vagyunk elbizakodottak. Bízunk az erőnkben, hatalmunkban, bízunk vezetőinkben, hatalmasokban és hatalmasnak tűnő emberekben. Látunk messiást mindenhol, pedig tudjuk, hogy egyedül csak egy van. És sokszor félrevisz ez minket, s válunk irgalmatlanokká, és válunk elnyomókká. És ebbe fáradunk bele. Ebbe lankadunk el, még a legkiválóbbak is meg tudnak botlani. Mi is megbotlunk számtalanszor. De köszönjük, hogy ma arra hívsz minket, hogy megújuljunk a mi bizalmunkban és erőnkben, hogy újra szányra tudjunk kelni. Könyörülj és irgalmaz rajtunk, Urunk. Ments ki minket ebből a dologból, amiben bele tudunk süppedni, az emberi önigazultságba, amikor már csak magunkban bízunk. Segíts, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Hagyd az Úristenre te minden utadat. Ebben erősíts meg minket, Urunk. Legyünk bárhol, életünk bármelyik szakában, nehézségben, vagy éppen szökeljünk, mert minden jól megy. Légy velünk, Urunk, és segíts, hogy rád tekintsünk, benned bízzunk. A Krisztus érdeméért kérjük ezt. Halld meg imánkat.

Kányádi Sándor, ének a forrásról. Van egy forrás valahol egy öreg erdő sátorában. Valamikor a korsómmal vízért én is oda jártam. Ott anyáznak a rigók is, közelében raknak fészket. Alkonyatkor oda járnak szarvasok és szomjas őzek. Láttam belőle kortyolni nyári napot, teleholdat. Csillaghullás idején a csillagok mind belehultak. Jó barátom az a forrás, bíztatott, s én hittel hittem. Sikerül az aratóknak egy csillagot kimerítnem. Kárpótlásul a csillagért azoknak, kik várva várnak. Megtanított jég alatt is pengetni a citerámat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Gyümölcstorta. Eredeti szándékomat, hogy meglátogassam szüleimet és ugaimat, megváltoztattam, mivel Börkerág jóvoltából volt már hol meghúznom magamat. Úgy döntöttem, hogy elhalasztom a látogatást arra az időre, amikor majd, mint jó módú egér, gazdag ajándékot is vihetek nekik. Egyelőre erről szó sem volt. Igaz, munkát már kaptam Börkerág révén, méghozzá jól is fizettek. De haj, bármilyen jól fizettek, olyan piszkos munka volt, hogy semmi kedvem sem volt vele otthon eldicsekedni. Reggeltől estig szénport lapátoltunk. Bár az új házakat már mind villannyal, gázzal vagy olajjal fűtötték, a belváros régi házaiban a lakók még fával, szénnel, kokszal rakták meg télire a pincéjüket. A szenes kocsikról többnyire a pince ablakon át zúdították le a szenet, a kokszot, és némelyik pince úgy megtelt, hogy az egérlyukakból nem tudtak kijönni az egerek. Bár a vállalatnak elég sok dolgozója volt, még több volt az eltorlaszolt, bedugult egérlyuk, s így műszakonként bizony 8-10 egérlyukat kellett szabadná tennem. Eleinte 3-at is alig bírtam. Az első munkanapot alig, ha fogom valaha is elfelejteni. Lelkesen kezdtem a lapátolást. Mihelyt azonban a nehéz munkától megfájdult a karom, vállam, derekam, lelkesedésem rohamosan alább hagyott. Ha nem szégyeltem volna, alig, ha nem odavágtam volna a lapátot az első fél órában, és ha nem féltem volna attól, hogy a többiek kinevetnek. Olyan tempósan forgatták a lapátot, mint ha a szénpornak semmi súlya nem lett volna. Beszélgettek, nevetgéltek, nekem meg fájt minden mozdulat. Legszívesebben sírba fakadtam volna. Feltörő könnyeimet csak úgy tudtam visszatartani, hogy igen erősen magam elé képzeltem a családom tagjait. Anyám valószínűleg a húgaimmal pörlekedik. Szegény húgocskáim folyton enni kértek, és anyám nem tudott nekik mit adni. Elővett egy régi újságot, címlapján a világ legkövérebb egerével. Látjátok, kedveseim, mutatta nekik az elrongyolódott újságot. Nincs csúfa begyelhízott egérnél. Az eldugult egérlyukakat karbantartó vállalat dolgozóit nem fenyegette az elhízás veszélye, és minél tovább lapátoltam a színpót, annál inkább úgy éreztem, hogy van bizony csúfabb is az elhízott egérnél. Egy eldugult egérlyuk. Az első hét olyan keserves volt, hogy csak a büszkeség tartotta bennem a lelket. Reggelente alig bírtam kimászni az üres gyufas katujából, annyira sajgott minden porcikám. Érdekes, hogy a második héten már könnyebben ment a lapátolás. A harmadik héttől kezdve meg már beszélgetni, tréfálkozni is volt kedvem munka közben, sőt, eljött az az idő, amikor munkámban már kifejezett örömöt találtam. Az egyik egérjukból például alig, hogy ellapátoltuk előle a szénpót, már is 4 pici egérgyerek szaladt ki ujjongva, mehetünk sétálni. A másik egérjukból csinos egérlányka jött elő, és így szólt, megéhezhettetek a nagy munkában, hadd kínáljalak meg benneteket egy kis házi tepertővel. Házi tepertő, ez az, aminek egyetlen egér sem tud ellenállni. Ezért is mondogatta atyám, valahányszor nyafogtunk, hogy világot szeretnénk látni, a világ nem fenékig tepertő gyermekeim, sokkal több a macska, mint a jó falat. Jóformán az egész pincét az egérlány karokonai lakták, faluról származtak, ezért nem szívesen fogyasztottak konzerveket. Ahány egérjük elől eltakarítottuk a szénport vagy a faforgácsot, annyi kellemes meglepetés ért bennünket, tepertő, disznósajt, füstölt kolbász és más jó falatok formájában. Fölösleges mondanom, hogy szempillantás alatt bekebeleztünk mindent, amivel megkínáltak bennünket. Volt egy mogorva egér a karbantartók között, ez egyszer elhatározta, hogy nem osztozik velünk a finom csemegéken, hanem elvállal néhány egérlyukat, azok elől egyedül takarítja el a hulladékot, és majd amivel megkínálják, azt is ő egymaga kebelezi be. Nem árult el ugyan nekünk, hogy ezért akar egyedül dolgozni, de mi kitaláltuk. Mondtuk neki, hogy unalmas lesz úgy, ha munka közben senkihez se szólhat, ám ő azt felelte, hogy ne törődjünk vele. Ezek után természetesen nem is törődött vele senki. Időnk sem volt bámészkodni, mert előző nap zúdult le a pincébe 50 mázsa koksz, és rengeteg egérjukból kértek segítséget. Dolgoztunk, mintha motor hajtott volna bennünket. Akkor figyeltünk csak föl, mikor a pincének abból a sarkából, ahol munkatársunk magányosan lapátolt, mérges cincogást hallottunk. Oda néztünk, s hát, uram fia, láttuk ám, hogy barátunkat egy töpörödött egér anyuka szídja leckészteti.
1: Úgy is tudom, hogy előbb a fiatalokat szabadítják ki, az ilyen maga tehetetlen beteg öreggel meg senki se törődik.
0: Munkatársunk tiltakozni próbált, de az öreg egér asszonyság nem hagyta szóhoz jutni.
1: Maga csak hallgassam, tudom, amit tudok. Körbe telefonáltam a rokonaimat, már mindenki vígan kijárhatott, mikor engem még mindig nem lapátoltak ki. Írok a főnökének, be fogom panaszolni.
0: Annyira nevettünk, hogy a lapát is kiesett a kezünkből. Nem akartuk szegény munkatársunkat kinevetni, de ha eszünkbe jutott, hogy szidást kapott finom falatok helyett, amiket egymaga akart fölfalni, újra meg újra elfogott bennünket a kacagás. Vissza is sompolygott közénk, és soha többé nem mondta, hogy magányosan akar dolgozni. Bolond is lett volna. Így együtt nem csak a jó falatokon osztoztunk, hanem ha valamiért megszittak bennünket, arra is többen voltunk, és könnyebben elviseltük. Szidást azonban ritkán kaptunk, akkor is többnyire igazságtalanul, mint szegény munkatársunk. Szíves szót, jó falatot, egy-egy pohárka szörpöt annál gyakrabban. Egyik nap, mikor bőrkerággal éppen az irodán kapott tervrajzot nézegettük, hogy hol is kezdjük a munkát, izgatottan szaladt felénk az a helyes kis egérlány, aki a házi teppertővel kínálta a társaságot. Segítsenek már Elikéken, a papájuk rosszul van, orvost kellene hívni hozzájuk, de egy zsák cement pont az ő bejáratuk előtt van. Egymásra néztünk bőrkerággal. A cement mindennél rosszabb volt. Finoman szállongó pora folytogatott bennünket, állandóan köhögtetett. Nem szívesen vállaltunk ilyen munkát. A kis egérlány azonban olyan reménykedve nézett ránk, hogy nem volt szívünk nemet mondani. Bőrkerág szólt a többieknek is, így mire az orvos egér megérkezett, be lehetett menni az egérjukba. A beteget elvitték az egérkórházba, hozzánk pedig kijött egy igen-igen csinos egérlány. Ő volt az a bizonyos Ellike. Nagyon köszönöm, hogy segítettetek, cincogta kedvesen. Az orvos azt mondta, ha apucit nem vitték volna a kórházba, abból igen-igen nagy baj lett volna. Öröm volt ezt hallani, mikor pedig hozzátette, hogy műszak után szívesen látnak bennünket hideg vacsorára, még jobban örültünk. A munka végeztével hazaszaladtunk megfürdeni, és szép, tisztán kipödrött bajusszal siettünk vissza Ellikéhez. Öten voltunk a munkacsapatban, a meghívás mindnyájunknak szólt, de ötödik munkatársunk annyira szégyelte múltkori felsülését az egér anyókával, hogy nem tartott velünk. Sajnálhatta pedig, mert olyan finom vacsorát találtak, hogy eljegyzési lakomának is beillett volna. Nem is véletlen, hogy ilyen gondolataim támadtak. Az Ellike nevű egérlány olyan csinos, olyan helyes, olyan kedves volt, hogy minduntalan rajta felejtettem a szememet, ahogy ott forgulódott az asztal körül, és segített a mamájának a tálalásban, kínálásban. A Eduárdék esküvője óta nem ettem annyit, mint most itt, és mikor már azt hittem, hogy egy falat nem sok, de annyit se bírnék többet enni, Ellike egy kerek tálon gyümölcstortát tett elénk az asztalra. Megtoppant a szívem. Gyümölcstorta volt azon a csendéleten is, amelyet annyiszor megcsodáltam a múzeumban, de az csak festve volt, ez pedig. Itt kellette magát előttünk ananásszal, mazsolával, dióval, cukorban főtt szamócával, zöld dióval és tejszínhabbal. Az egérmama látta arcunkon az elragadtatást, büszkén mondta hát,
2: ez Ellike műve, a gyümölcsszortát mindig ő készíti el.
0: Elbűvölve pillantottam a piruló egérlánykára, egy belső hang azt sugta, állj fel, és kérd meg a kezét ebben a minutumban, egész életedben gyümölcstortát etsz.
3: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb, 1000, 0 és 10.

0: Miai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a debreceni Milius Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, valamint a Református Pedagógiai Intézet 5. Csoda Gyerek Tehetség konferenciájáról, de előtte az MR Közösségi Lakásalap új lakhatási támogatásáról hallhatnak, amely már 2 fordulót is megélt. A támogatott életvitel és részvétel, vagyis a TÉR program második részében április 30-ig lehetett pályázni. Az MR lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. Segítenek lakhatásban az állami gondoskodásban élőknek és most már a fogyatékkal élő személyeknek is. Az első pályázatban 10-ből 7 ingatlan talált gazdára, most 20 lakást és házat hirdettek meg. A sikeres pályázók számára az ingatlanok szükség szerinti akadálymentesítését is elvégzik, és szociális kíséret, valamint adósságrendezési segítséget is biztosítanak. A részletekről az MRS részéről Lutár Balázs, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetőjét kérdeztem. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR lakás alapnál folytatódik a TÉR program. Mit jelent ez a program? Ugye eddig beszélgettünk arról a lakhatási lehetőségről, ami az állami gondoskodásból kilépőknek kívánt segíteni. Ez viszont egy másfajta, másoknak segítséget nyújtó lakhatási program. Mit lehet erről tudni?
2: Igen, társágunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek és hozzátartozóik lakhatásának biztosítására, ezért hoztuk létre a TÉR programot, aminek a rövidítése a támogatott életvitel és részvétel szavakból ered, illetve egy kicsit játékossággal azt is mondhatom, hogy teret adunk az elképzeléseknek, mert miről is szól ez a program? Olyan lakhatási lehetőséget kínálunk, ami biztonságos, kiszámítható feltételekkel vehető igénybe, megfizethető. Ugyanakkor pontosan azért, mert a fogyatékos élő személyeknek vannak olyan életvitelhez kapcsolódó szükségletei, amelyeket akár a piaci bérlakások tekintetében, akár pedig más vonatkozásban, közösségi hasznosítás keretében nem biztos, hogy elérhető a lakhatási piacon. Ezért társadalom kitűzte azt a célt, hogy olyan programot valósítson meg, amelyben személyre szabott akadálymentesítési megoldásokat biztosít az érintettek részére. Tehát ebben a programban nem csak azt vállaljuk, hogy lakhatást biztosítunk, hanem az érintett személy, illetve a fogyatékos élő személy és hozzátartozói részére egyéni konzultáció keretében személyre szabott lakhatási akadálymentesítést fogunk elvégezni, nyilván az ingatlannak a fizikai adottságait figyelembe véve.
1: Ha már folytatódik a program, akkor beszélhetünk egy nyitásról, egy indulásról. Ez hogyan sikerült?
2: 2025 végén tudtuk lefolytatni az első pályázati fordulóját ennek a programnak, és ennek keretében 10 ingatlant hirdettünk meg, ebből 7 ingatlant tudtunk bérbeadni, és a 7 ingatlanból az egy fontos tapasztalat volt, hogy több esetben, legalább 6 esetben egyedülálló szülő neveli a gyermekét, vagy a hozzátartozóját. Tehát, hogy az egy ebben a percben is egy kiemelt szempontként kezeljük azokat a személyeket, akik egyedül nevelik a hozzátartozójukat vagy gyermeküket, ez külön kiemelt célcsoportja a pályázatnak. Illetve az is tapasztalat volt, hogy nagyon sokat számít az, hogy mennyire, hol helyezkedik el az ingatlan, mennyire elérhetőek el azok a szolgáltatások, amelyek szükségesek a mindennapi életvitelhez, akár munkaerőpiaci szempontból, akár fejlesztő foglalkozások szempontjából, akár az oktatás, egészségügyi, szociális szolgáltatások szempontjából, mert azért az előző programnak egyik nyertese pont egy olyan család volt, akinek eddigi napi közel 2 órás utazással telt az ideje, hogy beérjenek a szolgáltatások, vagy oktatási rendszerhez a térségben, most meg lehetőségük nyílt egy áton bérelt lakásba egy 4 órás sétával megközelíteni az intézmény. Szóval azt gondolom, hogy minőségben is, életminőségben is jelentősen hozzá tud járulni az, hogyha olyan helyszíneken tudunk lakhatást biztosítani, ahol a megfelelő szolgáltatási infrastruktúra elérhető az érintettek számára.
1: Aki pályázik, milyen feltételekkel tegye meg azt?
2: Nagyon fontos, hogy a pályázók, illetve 2 oldalról közelíteném meg, tehát a pályázó lehet maga az, aki fogyatékossággal élő személy, vagy olyan fogyatékossággal élő személynek a hozzátartozója, akivel közeli hozzátartozói kapcsolatban van és egyháztartásban élnek. Illetve van egy olyan speciális úgymond előny is Amikor valaki intézményi vonatkozásból szeretne kilépni, önálló lakhatás irányába lépni, például ez is egy preferált célcsoportja a pályázatnak, aki szeretne tovább lépni az eddigi lehetőségei közül, és megteremteni azt, hogy önálló lakhatást tudjon biztosítani, vagy a hozzátartozó egy háztartásba tudjon költözni, illetve azt is fontosan tartom hangsúlyozni, hogy akár kiemelt célcsoport azok, akik valamilyen mobilitási céllal jobb feltételekkel szeretnének jutni, akár munkaerőpiac, akár szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát vannak olyan a közített értékelési szempontrendszer szerint is kiemelt figyelmet kapó célcsoportok, akiknek ezt a fajta törekvését igyekszünk ezen formában pozitívan értékelni. Hogy is alakul a mi közösségünknek az élete, egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nemrég voltam egy átadóján, egy első fordulóban megpályázott ingatlanunknak Tatabányán, és az ott beköltöző hölgy elmondta, hogy egyébként ő a pályázati lehetőségről az egyik kliensétől értesült, aki egyébként gyermekvédelmi gondoskodással érintett pályázatunkon volt résztvevő, tehát hogy hogyan kapcsolódik össze így a világunkban, hogy a környezetünkben ezek az információk egymáshoz azok az emberek, akik adják tovább a hírét annak, hogy akár a gyermekvédelmi gondoskodás irányába érkezően, akár a fértékossággal élő személyek vonatkozásában milyen új lehetőségek nyílnak meg hazánkban a hatás területén. Szóval én nagyon bízom benne, hogy következetesen végezve ezeket újra és újra lehetőségünk lesz meghirdetni fordulókat a különböző célzott programjainkból, és az idejében már volt nyílt lakáspályázatunk is, amit hamarosan folytatunk, tehát akár olyan ingatlanok, amik valamelyik célzott programban nem alkalmasak, vagy úgy derül ki, hogy ott nem igazán van erre pontosan igény, akkor azok megjelentnek akár a teljesen nyilvános, bárki számára elérhető bérelhető ingatlanunk vonatkozásában egy következő pályázati fordulóban.
1: Akik április 30-áig jelentkeznek, és sikeres pályázati elbírálásban részesülnek, ők mikor vehetik majd esetleg birtokba az ingatlant?
2: A folyamat kapcsán április 30-ig után megtörténnek a kiértékelések, megtörténnek azoknak a családoknak, személyeknek a megszólítása, akik a értékelés szempontjából az első három helyen vannak, úgymond, és velük történik egy személyes konzultáció, beszélgetés, aminek eredményeképpen kialakul a végleges során. Ezt követi az az időszak, ez mind egyébként májusban ezek a beszélgetések megtörtént, tehát már májusban az, úgymond az eredmények, vagy az, hogy ki számolt azzal, hogy bérlője lehet egy ilyen ingatlannak, az kiderül. Ezt követi az időszak, hogy amikor ő maga kiválasztásra kerül, mint bérlő, és elfogadja ő is ezt a lehetőséget, akkor elkezdjük a személyes konzultációt a rehabilitációs szakmérnökkel. A lakásoknál és a házaknál ugye vannak különbségek, ugye társházi ingatlanoknál vannak olyan korlátok, amiket figyelembe kell vennünk, és amit a formálhatóság elérhetőség szempontjából, tehát teljes akadálymentesítés sok esetben társházaknál ugye nem megvalósítható, megközelítés és egyéb vonatkozások miatt. Tehát ilyen szempontból átbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy milyen módosítások szükségesek az ingatlanba. Igyekszünk egyébként már úgy előkészíteni az adott esetben a ingatlanokat, hogy minél hamarabb beköltözhetőek legyenek. Ez lakások esetében akár azt jelenteti, hogy akár júniusban is már van, aki átveti a kulcsokat. Lakóházak esetében, ahol együtt tervezzük meg a felújításnak minden mozzanatát, és kezdődik meg majd a kivitelezés, az év vége felé várhatóak ezek az átvételek, tehát hogy ezzel idővel számolni kell, de én azt gondolom megéri a várakozást. Hosszú távú bérlési lehetőségről van szó. A családok akár 10 évig is bérlői lehetnek az ingatlannak. Első körben 5 évre, és azt további 5 évvel meghosszabbítható módon nyerik el a szerződéskötés lehetőségét. Ezzel szeretnénk tényleg kiszámítható feltételeket és biztonságos környezetet adni, nyújtani a családoknak, akik beköltöznek ezekbe a szépen felújított ingatlanokba.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a debreceni Milius Juhász Péter református idősek otthonával lezajlott és kezdődő fejlesztésekről hallhatnak. 110 millió forintból újult meg az idős otthon fűtésrendszere. A beruházást a Magyar Református Szeretett Szolgált Alapítvány finanszírozta. A református egyházban csaknem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozásában. A fűtés korszerűsítés mellett egy nagyobb beruházásra is készül azonban az intézmény. Az apartmanokban a konyhák újulnak meg, valamint a teljes ápolási osztály is, amely a munkálatok után csaknem 7 fővel tud majd többet fogadni. A beruházás a következő hónapban kezdődhet el. A részletekről először Cibere Károlyt, a Református Szeretett Szolgált főigazgatóját, majd Nagyné Mudra Mónikát, a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonának igazgatóját hallják. Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a Református Egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonában a felújítási beruházásokat.
1: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idősotthon épült a Református Egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idősotthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a Református Egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több 100 ezer olyan ember van Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közössége, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegény gondozásban és idős ápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idős gondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket. Ilyen volt 2020-ban, 2021-ben a COVID, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
0: Itt a fűtés korszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
1: A Református Szeretett Szolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtés, rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretetszolgálat saját forrása. A szeretetszolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
0: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
2: Igen, egy kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és a egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
0: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
2: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
0: Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
2: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Töröd. Késsel járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
0: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
2: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár. Igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
0: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
2: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, még ez koordinálás kérdése lesz.
0: Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyhabútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
2: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni, ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
0: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
2: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartam alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
0: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
2: Igen, igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtés és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, két darab 120 kW-os teljesítményű kazán Vajland kazának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, a régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérő cseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptetőrendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptetőrendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
0: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
2: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig. Így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladatain.
0: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Református Pedagógiai Intézet 5. Csoda Gyerek Tehetség konferenciájáról hallhatnak. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott otthont az eseménynek. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet Csoda Gyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén. Ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járhatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan-e ennek az őt megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
2: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. És ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapokat,

0: felsőfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
0: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajzkifejező készség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni és át tudják ültetni a saját intézményükben?
0: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetség gondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
0: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
0: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr. De a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom. És ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó eljutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csoda Gyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
0: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
0: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni.
0: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diák média napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végén Pünkösdhöz közeledve Fehér Dezső református nyugalmazott lelkipásztor szavalatát hallgathatják meg.
1: Bódás János, imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség dus virága illatozzon szép a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember, s milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a debreceni Milius Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek Tehetség konferenciájáról, valamint az MR Közösségi Lakásalap új lakhatási támogatásáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az az 5 év, amit Kazimír Annival kettesben a tanyán eltöltött, életének legbékésebb és legnyugodalmasabb korszaka volt. Bár körös körül dúlt a háború, a gyűlölet, és az emberi gonoszság pusztulást pusztulásra, nyomort nyomorra halmozott, onnan a tanyáról nézve mindez messze volt. Úgy élt, mint egy paraszt, hajnalban kelt, korán feküdt. Tenyere megkérgesedett, arca megbarnult, robusztus volt és egészséges. Nagyokat nevetett és játszva kapta vállára a gabonás zsákokat. A szerelem közte és Anni között nyílt volt, tiszta és egészséges. Házasságra egyikük sem gondolt, ahhoz túlságosan kalandosak voltak az idők. Az emberek máról hónapra éltek a háború, törölt szokásokat és konvenciót, senki sem törődött a mások erkölcseivel. Azon kívül a korkülönbség is nagy volt közöttük, ezt érezték mind a ketten. Kazimír sötét haja őszülni kezdett már. Néha festett is egy-egy tájképet, vagy Annit, amint a patakban fürdött. Vagy ahogy a szénát gerebélte, vagy etette a tyúkokat az udvaron. Ezek a képek mind ott maradtak a tanyán, amikor Kazimír elment. Nászajándéknak hagyta ott. Később egy amerikai műgyűjtő vette meg valamennyit, elég olcsón. Az árukból egy kaszálógép, egy új szekérszín és egy kis borjas tehén került a tanyára. A fiatalember, aki Annit feleségül vette, sziléziai menekült volt, és 1945 tavaszán került a házba, mint cseléd. Vörösképű, nagycsontú, szőke germán. Abból a békés jószándékú fajtából való, amelyik a szorgalmas gazdákat és a tisztességes mesterembereket adja. Kazimír már az első hónapban észrevette, hogy Anni szívesen eltréfálgat Paullal, és eltűnődött a dolgon. Rájött, hogy tulajdonképpen azok ketten jobban összeillenek, és hogy ő az öreg legény már mehetne is tovább. Taubing vidéke amerikai megszállás alá került, ő nem volt többé kényszermunkás, hanem DP, és nem volt akadálya annak, hogy elmenjen. Egy este, amikor az istállóba belépett, meghallotta Paul hangját hátul a takarmánykamrában. Folytottan beszélt, és így nem értette meg a szavát, csak egyetlen szó ütötte meg a fülét. A lengyel. Egy pillanatig ott állt az ajtóban. Aztán szándékosan zajtokozva lépett be. A beszéd abba maradt. Egy idő múlva Anni jött ki a takarmánykamrából, és kosárban hozta a lovak abrakját. Az arca piros volt, és lopva Kazimírt figyelte. Tette magát, hogy nem vett észre semmit. De másnap reggel, fejés után, ezt mondta Anninak, egész váratlanul. Ez a Paul ügyes és szorgalmas ember. Tulajdonképpen feleségül mehetnél hozzá, kicsi Anni. A leány elvörösödve nézett rá, és nem szólt semmit. Délután felelt csak, amikor újra egyedül maradtak egy percre a csűr mögött. Nem leszel szomorú, ha én? Kazimír erőltetve fölnevetett, és magához húzta a leányt. Nem, kicsi Anni, nem leszek nagyon szomorú, talán egy kicsit. De öreg emberek már szomorkodhatnak is néha, nem árt meg nekik. A leány könnyes szemmel csókolta meg, és a következő héten megtartották az eljegyzést Paullal. Az esküvőt már nem várta meg. Vonatra ült, felutazott Münchenbe, és jelentkezett a DP táborban. Ez történt 1946 tavaszán. Először arra gondolt, hogy visszatér Varsóba. De aztán a Lengyelországból érkező hírek mind jobban elkedvetlenítették. Megpróbált Párizsba jutni, de nem kapott útlevelet. Az élet hihetetlenül megnehezült a háború óta. Jóformán nem is tudott eligazodni benne ő, aki a háború előtt tetszése szerint kószálta végig Európát, és mindenütt otthont talált benne. Most egyszerre idegen lett. Mindenütt és mindenki számára idegen. Bárhova ment, ellenségesen fogadták, mintha embert ölt volna, s legellenségesebbek éppen azok voltak, akik megszokott életéből kirángatták, akik vagyonát elvették, és rabszolgát csináltak belőle. Maguk a németek. Lenézéssel kezelték, lengyel volt amiatt, és gyűlölettel néztek rá, mintha csak szándékosan jött volna Németországba, hogy elegye előlük az ételt, és elszívja előlük a levegőt. Megpróbált hozzájutni Párizsban maradt vagyonához, de kiderült, hogy zárolták, mert idegen. Mindenütt ez a szó, idegen. Ő, aki még néhány évvel ezelőtt minden országban otthon volt, most egyszerre idegen lett mindenki számára. A DP-tábor életét sem bírta két hónapnál tovább. A szennyet, a gorombaságot, az apró öncsinálta tisztviselőcskék kényuraskodását. Megfestett néhány képet, s elvitte a júniusi tárlat rendezőségének. Ott nagyon udvariasan bántak vele, de sajnálkozva jelentették ki, hogy a tárlaton csak német festők képei szerepelhetnek. Miért nem megy az amerikaiakhoz, kérdezték. Ma az idegenek az urak Németországban. Az első amerikai, akihez bejutott egy kapten, le sem vette lábát az asztalról, amikor bekopogott hozzá. He? Fordult oda a köszönésre, és tovább rágta a rágógumit, mint egy kérődző ökör. Kazimírnak kimondottan egy kérődző ökör jutott az eszébe, és majdnem ránevetett az amerikaira, azonban gyorsan összeszedte magát, mert kellett már nagyon a pénz. Kicsomagolta a képet, amit magával hozott, és megmutatta. Egy sötét színekben készült kompozíció volt. Egy asszony, rongyos tépet estélyi ruhában, mezítláb megy az országúton batyúval a hátán, és kézen fogva vezet egy gyermeket. Körülötte hideg szürkeség, sár, házromok, gépkocsi roncs, kietlen elpusztított világ. Az amerikai nézte a képet, aztán azt mondta. He? Maga festő? Igen, felelte Kazimír. Tud-e festeni egy levelező lapot, melyen két galamb csókolózzik, és alattuk virágokból van kirakva ez a név, hogy Ellen. Kazimír megnézte a keptent, megnézte jól a lábait az asztalon, a képet újra gondosan becsomagolta, fejébe nyomta a kalapját, és azt mondta, nem, azt én nem tudom megcsinálni. Ahhoz hiányzik belőlem a kultúra. Ellenben tudnék csinálni egy másikat, amelyiken egy rágógumit kérődző ökör kihúgyozza Európa térképére a maga nevét. Ezt azután hazaküldheti nyugodtan. Az amerikai kiköpte a rágógumit, leszette a lábait az asztalról, fölállt, és elkezdte feltűrni az ingeujját. Kazimír rávillogtatta a fogait, és ő is feltűrte az ingeujját. Fél perc múlva az amerikai feküdt. Kazimír várta a letartóztatást, de nem az történt. Az amerikai százados föltápászkodott a földről, megdörzsölte az állát, majd vigyorogva odalépett hozzá, és megveregette a vállát. Okay, old boy. Éppen keresünk egy box trénert a garnizon számára. Nem vállalná el ezt az állást? Elvállalta. Teljes ellátást kapott az amerikai tiszti étkezdén, és naponta 40 cigarettát. 20-at elszívott belőle, 20-at eladott feketén, és így pénzben sem volt hiány. Bár pénzzel nem sokat lehetett kezdeni még akkor Németországban. Két hónapig dögönyöztette magát az amerikai tisztekkel. Vidám derékfiúk voltak, probléma nélküliek és egészségesek. Egészen megkedvelte őket. Magukkal vitték kirándulásaikra, pajtásként kezelték, nem is volt velük semmi baj, csak... Csak éppen néha eszébe jutott Lubovszky Kazimírnak a múlt, amiről ezek a fiúk nem tudhattak semmit. Ők csak a romokat látták, a kopott, leszegényedett embereket az utcán, akik sietve ugrottak oda, ha valamelyikük unottan eldobott egy félig elszívott cigarettát, csak a sápadt sovány arcokat látták és a nyomorúságot, és azt mondták, ez Európa. De Kazimír tudta, hogy van egy másik Európa is, amit nem lehetett sem bombákkal elpusztítani, sem kiéheztetni, és hogy ez az Európa él tovább valahol, múzeumokban és eldugott padlásokon, pincelakásokban és sápadt emberroncsok homloka mögött, és hogy ez az Európa azt jelenti, hogy ő, Lubovszky Kazimír, nem csupán izomrostokból áll, melynek értéke az ütések erején múlik, hanem egyébből is, képekből, amiket megfestett, és képekből, amiket még nem festett meg, de amelyek ott nyugtalankodnak benne valahol a gondolatai mögött, és nem engedik, hogy maradéktalanul elégedett lehessen ezek között a barátságos, vidám fiúk között, akik a barbár jószándékú tudatlanságával járkálnak egy ezeresztendős kultúra romjai között, akár a gyerekek. A második hónap végén történt, hogy egy este az étkezdében egy őszhajú úr lépett oda hozzá ezredesi egyenruhában. Ha jól hallotta, magát Lubovszkinak hívják, kérdezte az ezredes. Igen. Rokona önnek a festő Lubovszki? Valamennyire, felelte Kazimír mosolyogva, én magam vagyok az. Az ezredes csodálkozva nézett rá. Ön? Azt mondták nekem, hogy ön box edző. Most, igen. Azelőtt festő voltam. Ez a győztes háború eredménye. Kissé gúnyosan mondta ezt, és az ezredes összeráncolta a homlokát. Maga festette azokat a képeket Párizsban? Kérdezte gyanakodva. A maga felesége volt Madeleine Juliot? Kazimír bólintott. Hihetetlen, csóválta a fejét az ezredes. És most már nem fest? Egyelőre az izmaimra van szükség csak, felelte mosolyogva, de a mosolya keserű volt. Az ezredes karon fogta, és elvitte egy félreeső asztalhoz. Én Roger Hill vagyok, mondta, műkereskedő New Yorkban. Szeretnék néhány képet venni magától. Vannak képei? Van néhány, felelte a festő, a szobámban, a szekrény mögött. Mondom, a honfitársait nem a művészet érdekli, hanem a box. A műkereskedő megvakarta a fejét és mosolygott. Jó fiúk, mondta, de nem szabad túlságosan komolyan vegye őket. Amerika más világ, ott a fogkefe, a vízvezeték és a villany jelenti a kultúrát ma még. Gondoljon arra, hogy ezeknek a fiúknak a nagyapja még pionír volt talán a vadnyugaton. A kultúrához idő kell és nyugalom. Ebből a kettőből pedig egyelőre kevés van nálunk. Olyan gyorsan fejlődik a civilizáció, hogy nem jutunk lélegzethez tőle. De azért nálunk is vannak emberek, akik értenek valamit a művészethez. Mikor láthatom a képeit? Akár ma este, itt lakom a közelben. A műkereskedő ezredes még aznap este megvette a képeket, mind a hatot. Nem kicsinyeskedett. $500 fizetett darabjáért. Ez Németországban valóságos vagyon volt akkor. Kazimír egy félig romba dőlt házban lakott akkor, ahol az amerikai megszállóerők segítségével kapott nagy nehezen egy szobát, miután a DP tábort elhagyta. Nem magának való hely ez, mondta az ezredes. Nem lenne kedve kijönni Amerikába? Nem, felelte Kazimír határozottan. S miért nem? Mert európai vagyok. Az amerikai megrázta a fejét. Ezek a fogalmak már elavultak, kedves Lubovszki. Ma már csak emberek vannak. Igen, de vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, vetette közbe a festő, és én ezekhez az emberekhez tartozom, ennyi az egész. Talán a jó dolga van önnek itt Németországban? A németeknek sincs jó dolguk. Talán annyira megbecsülik önt, vagy a franciák hívják vissza Párizsba, vagy a lengyelek szobrot akarnak állítani magának? A honfitársaim nem akarnak szobrot állítani, a franciák se hívnak vissza, és a németek se becsülnek meg. Sőt, azonban mégis hozzájuk tartozom. A lengyelekhez, a franciákhoz, a németekhez. Egyszerűen európai vagyok, és kész. Roger Hill csóválta a fejét. Búcsúzásnál azt mondta, ha bármikor is meggondolná magát, én szívesen állok rendelkezésére, itt a címem. És addig is vevő vagyok minden ezentúl készülő festményére. Lubovszki Kazimír másnap elbúcsúzott a vidám fiatal tisztektől, és elköltözött az összebombázott bajor fővárosból. Dollárjai segítségével Mittenwaldban talált magának egy megfelelő lakást, bent az Alpok között egy fából épült kis vadászházban. Fél órányira lakott a várostól, fent egy hegyoldalban. Az ablakból végig lehetett látni a hegyeken, a levegőnek fenyőszaga volt, és valamivel lentebb egy zöld vízű hegyi patak harsogott. A ház egy német tábornoké volt, aki francia hadifogságban várta a szabadulást. Felesége, anyósa és négy nagyobbacska gyermeke élt fent a házban, ők adták bérbe Kazimírnak az egyik nagy szobát, ami műteremnek is megfelelt. Úgy egyezett meg velük, hogy a főzést is ők vállalják. Nagy szegénységben élt a két asszony a négy gyerekkel, és Kazimír látta el őket feketén szerzett zsírral, hússal, liszttel és mindenféle amerikai holmival. Roger Hill továbbra is fenntartotta vele az összeköttetést, és mikor egy év múlva visszautazott New Yorkba, 14 Lubovsky festményt vitt magával. A képekből odaállt kiállítást rendezett, és a sajtókritikákat levélben elküldte Mittenwaldba. A tengeren túli siker hatása hamarosan jelentkezett Németországban is. Német festők, műkritikusok és képkereskedők rájöttek, hogy Lubovsky Kazimír ott él közöttük, és siettek kihasználni ezt a felfedezést. Legnagyobb megdöbbenésükre azonban Lubovsky kijelentette, hogy ő már édestóva 7 éve él Németországban, s ha ez alatt a 7 év alatt nem volt szükségük rá, ne legyen ezután se. A derék urak először elcsodálkoztak, és mikor látták, hogy a festő valóban nem akar képet eladni nekik, sem részt venni a kiállításokon, meg is sértődtek. Arról természetesen hallgattak, hogy egy évvel ezelőtt még ők nem akartak tudni a lengyelről. Lubovsky Kazimír gondtalanul élt 2,5 évig a tábornok családjával. Ekkor egy napon hivatalos levelet kapott Münchenből egy IRO nevű intézménytől, hogy saját érdekében haladéktalanul jelenjen meg itt és itt, ebben és ebben az irodában. Fogalma sem volt, hogy mi az az IRO, de azért vonatra ült és elment. Azzal kezdődött, hogy 3 órát kellett várakozzék egy sötét folyosón sok más emberrel együtt. Voltak ott lettek,

A fölvételét az IRO kötelékébe visszautasítjuk, maga háborús bűnös. Ez már Kazimírnak is sok volt. Ő is elvörösödött, homlokán kidagadt egy ér. Előrehajolt az asztal fölött. Ide figyeljen maga, kis taknyos fickó, mondta lassan, erőltetett nyugalommal. Velem ne kiabáljon, mert kiabálni én is tudok. Azt mondja meg, hogy ki találta ki ezt a hazugságot. A fiatal írnok rikácsolni kezdett. Sértegetni már! Sértegetni! Takarodjon innen! Kazimír ökle lecsapott az asztalra. Egy tintatartó fölborult, néhány ceruza leesett a padlóra, az iratok össze-vissza szögdöstek. Az írnok elsápadva ugrott föl és hátrált a falhoz, Lubovszki arca félelmetes volt. Ebben a pillanatban kinyílt a belső szoba ajtaja. Miféle zaj ez itt? Kérdezte egy kellemetlen hang, mely valamiképpen ismerős volt. Kazimír az ajtóra nézett. Egy püffett arcú, alacsony, kövér ember állt ott. Azonnal megismerte. Pohris Gottfried volt. A sün. Az írnok felháborodva kiabált valamit, de Kazimír nem hallott belőle egy szót sem. Ő csak azt az embert látta ott az ajtóban. A sünt. Aki Évát elvette tőle. Shylockot. Forró vérhullám lepte el a fejét. Köd borult a szemére, és a ködben nem látott mást, csak azt az embert, aki Évát megölte. Évát. És lassan megindult feléje. Lassan, súlyosan. Mint aki a végzetet viszi a vállain. Az ember ott az ajtóban mozdulatlanul állt, és rémültre nyitott szemekkel nézte őt. A szája megnyílt, valamit mondani akart, de csak értelmetlen dadogás lett belőle. Kérlek, Kazimír, örvendek! De akkor már ott állt előtte. Éva, sziszegte bele az undorító püffet arcba, és még egyszer. Éva! Aztán a keze meglendült. Mire az összefutott tisztviselőknek és rendőröknek sikerült kiszedni a kezei közül a screening officert, már alig volt életben. Kórházba kellett szállítani. Kazimírt azonnal letartóztatták, nem is védekezett. Nem védekezett az amerikai hadbírák előtt sem. Ha azt kérdezték tőle, hogy miért akarta Pohris Gottfriedet megölni, csak annyit felelt rá, mert megérdemelte. Sajnálom, hogy nem sikerült. 2 évi börtönre ítélték. A börtönben vásznat és festőszereket kért. A Social Service egy érzőszívű tisztviselőjének, aki a börtönöket látogatta, sikerült nagy nehezen kijárnia, hogy megkapassa ezeket. Ott a börtönben festette meg Lubovszki Kazimír utolsó nagy képét, Európa pusztulása. A kompozíció középpontjában egy beesett arcú, sápat asszony állt, tépet fehér ruhában, mellén összetett kezekkel, mint a holtak. Nagy kék szemeivel valahova fölnézett a messze magasságba. Ez az alak volt az egyetlen világító folt a képen. A többi mind sötét, kékes-fekete és penészzöld színek keveréke, börtönrács, romfalak, tátongó üregek és vigyorgó püffett démonarcok. A nő alak a halott Éva volt, a démonok többféle változatban Pohris Gottfriedre emlékeztettek. Ezt a képet egy fiatal amerikai újságíró vitte el magával, akit egy napon végigvezettek a börtönökön. Sokáig nézte összevont szemöldökkel a börtön folyosó homályos világításánál a különös festményt, aztán megkérdezte, hogy mibe kerül. Kazimír vállat van. Nincs ára, mondta egykedvűen. Mint ahogy az életet nem lehet pénzzel megfizetni, éppen úgy nem lehet a halált sem, ha akarja, elviheti. Az újságíró figyelmesen megnézte a különös rabot, néhány kérdést intézett hozzá, és jegyzeteket készített a noteszében. Elviszem, mondta, ha megengedi, kiállítom Amerikában. Miért van megbüntetve egyébként? Kazimír a képre mutatott. Mert Európa elpusztult, felelte, és visszament a cellájába. Néhány hét múlva egy öreg papot engedtek be hozzá. A pap leült melléje a kemény deszkapricsre, és sokáig ült ott szótlanul.
Aztán hirtelen megkérdezte.

0: Hisz Istenben? Nem, felelte a fogoly. Miért nem? Mert Európa elpusztult. A pap hallgatott. Ismertem egy öreg halászt, kezdte el egy idő múlva, aki szintén nem hitt Istenben. De egyszer 6 gyermek megmagyarázhatatlan módon megmenekült a haláltól, és attól kezdve szeretett volna hinni. Azok a gyerekek egy csónakban voltak, és egy vízesés fölött megállt velük a csónak, pontosan abban a pillanatban, amikor le kellett volna zuhanjon velük a mélybe. Ismerős ez a kép? Kazimír elgondolkozva nézett rá. Mondja csak. Egy nap az öreg halász ugyancsak beült egy csónakba, és hagyta, hogy a víz a mélység felé sodorja, folytatta a pap, és azt mondta. Ha van Isten, akkor az én csónakom nem állhat meg ott, ahol a gyerekeké megállt, mert nekem nincs már semmi keresni valóm ezen a földön. És a csónak valóban nem akadt meg, hanem alázuhant az öreg halásszal együtt. Érti ezt? Azt hiszem, értem, mondotta lassan. Az öregnek igaza volt. Ez az egyetlen, amit még tenni lehet. Az öreg pap másnap újra eljött. Mondja, nem lenne kedve Amerikába jönni? Kérdezte minden bevezetés nélkül. Én azt hiszem magának még nagy művészi feladatai lennének ott. Kazimír csodálkozva nézett rá, aztán megrázta a fejét. Nekem már nem lehet semmiféle feladatom, mert Európa meghalt. Miért gondolja, hogy Európa meghalt? Kérdezte a pap. Nézzen körül, felelte a fogoly. A gonosztevők szabadon garázdálkodnak, a tisztességesek pedig meghaltak, vagy a börtönben penészednek, vagy az utak szélén koldulnak. Shylock legyőzte Paris-t. Egyébként megfestettem én ezt már egyszer régen, de nem figyeltek fel rá az emberek, pedig akkor még nem lett volna késő. Az öreg pap hallgatott egy ideig, aztán sóhajtott. Mondja, miért haragszik tulajdonképpen Pohrisch Gottfriedre? Ezt nem egészen értem. Kazimír arca megrándult, keményen felelte. Nem haragszom rá, gyűlölöm. Nem azért, mert háborús bűnösnek hazudott, abban a semmire való kis irodában ne higgye. Még csak azért sem, mert megölte Évát. Gyűlölöm, mert van. S mert ő és a hozzá hasonlók megölték Európát. A pap elgondolkozva nézett maga elé a börtöncella kőpadlójára. Mit gondol? Kérdezte hirtelen. Miért kellett annak a csónaknak megállni ott a mélység fölött? Miféle feladatot kellett elvégezzenek maguk 6-an? A festő vállat van. Mit tudom én, nem is érdekel. Ki tudhatja, hogy mi az emberek feladata ezen a földön? Ha az ember megnézi, hogy mit művelnek, talán maga az élet a feladat egyedül, tette hozzá később, ahogy az ember él, amit él. Ezt nem lehet tudni, nem is érdekel. És ha azt mondanám, hogy tegyen egy próbát maga is, mint az az öreg halász, hogy üljön bele a csónakba és engedje, hogy sodorja a víz, Kazimír ránézett, és elmosolyodott furcsán és szomorúan. Úgy gondolja, ha átjutok Amerikába, akkor van még feladatom? Annak ellenére, hogy Európa meghalt? Nem hiszem. De megpróbálhatjuk. Hogy az öreg pap csinálta-e vagy sem, azt nem tudta meg soha. De néhány hónap múlva kiengedték a börtönből. Jó maga viseletére való tekintettel mondták, de egyesek szerint annak az újságírónak is szerepe volt a dologban, aki annak idején a képet elvitte. Állítólag néhány nagyobb amerikai lapban megszellőztette a dolgot, hogy egyik legtehetségesebb európai festőművész az amerikai megszállók börtönében sínylődik, mert megpofozott egy embert, aki azt feltétlenül megérdemelte, hogy a kép, amit elvitt, nagy feltűnést keltett oda. Elég az hozzá, hogy kiszabadult, sőt, lakást is utaltak ki neki Stuttgartban, és portré megrendeléseket is kapott magas állású amerikai uraktól. Titkos jóakarók néhány hónap alatt megszerezték számára az útlevelet is, és a kiutazási vízumot. Egy napon, 1950. június 13-a volt, egy vidám amerikai kapitány elvitte kocsiján az állomásra, ahova éppen akkor futott be München felől a brémai gyors. Érezze jól magát Amerikában, mondta búcsúzóul a kapitány, és Kazimír barátságosan visszanevetett rá. Okay, captain! Mikor lábát a vonat lépcsőjére tette, egy pillanatra egészen furcsa volt. Az öreg halász jutott az eszébe, akiről a pap beszélt. Ő is így lökhette el a parttól a csónakját, gondolta Kazimír, és szeme még egyszer búcsúzkodva körüljárta az újraépült pályaudvart. Lássuk hát, gondolta a következő pillanatban, és egy vidám, gondtalan kalandba induló mozdulattal belökte a kocsi ajtaját. Az első fülkében sokan ültek. A másodikban csak hárman, egy szerelmes pár és egy sovány öregasszony. Kazimír kinyitotta az ajtót. Van még szabad hely? Kérdezte. A sovány öregasszony haragosan mérte végig, és közelebb húzta az ülésre helyezett kézitáskáját. A fiatal pár egyszerre mondta, mint egy beszélő kórus. Igen, még három hely szabad. Táskáját föltette a hálóba, leült az öregasszony oldalára az ajtó melletti sarokülésre. A szigorú, sovány öreg hölgy egy könyvet tartott a térdén, de nem sokat olvashatott belőle, mert minduntalan fölnézett abból, és megbotránkozott pillantásokat lövelt a szerelmesek felé. Azok újra elmerültek egymásba. Látszólag kinéztek az ablakon, csak éppen a kezük ért össze, de Kazimír érezte, hogy semmit sem látnak a világból, csak egymást. Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, gondolta irigyen. Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. Aztán sóhajtott, és ő is kinézett az ablakon. Kint napfény ragyogtatta egy templom tornyán az aranykeresztet, és a kék égbolton fehér cukorhab felhők úsztak. Valahol egy harmonikán régi valcert játszott egy szomorú ember, s a hang vergődve veszett el időnként a pályaudvar zsivajában. Búcsúzom Európától, gondolta, és a szeme megforrósodott ettől a gondolattól. Aztán egy alig észrevehető kizökkenést érzett, és a vonat lassan megindult vele az ismeretlen felé. Egy ideig még ide-oda cikáztak a gondolatai. Régi utazások emlékei keltek életre egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, képek, melyek valamikor színesek voltak és elevenek, de most már hiányzott belőlük a valóság ereje, mintha valami halván kötfátyol takarta volna be őket, amit az idő szőtre álljuk, és az elmúlás. Majd lassan leragadtak a szemei, és a kerekek egy hangú csattogása lehúzta magával egy puha, sötét mélységbe, mely jó volt és vigasztaló, mint maga a halál.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. adatokat. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Townscream zenekar Nagyvárosi Ikonok című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Townscream zenekar az After Crying együttesből távozó Vedres Csaba billentyűs énekes alapította 1995 végén Ács Péter basszus gitáros bőgőssel, Baros Gábor dobossal, Gál Béla csellós szintetizátorossal és Egervári Gábor hangtechnikus szövegíróval. A talán leginkább progresszív rocknak minősíthető színvonalas zenét játszó együttes első nagylemeze az 1997-ben megjelent Nagyvárosi ikonok. Az együttes bár sikeres koncerteket adott, rendszeres fellépési lehetőség és támogatás hiányában 1999-ben feloszlott. Az 1964-ben született zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium zeneszerzés szakán végzett Kocsár Miklós növendékeként. Szóló koncerteket is rendszeresen ad, a komoly, a kortárs és a könnyű zeneműfai határait tágítva. Keith Emerson, Chick Corea és King Crimson jelenti a példát számára. Az After Crying együttes vezetőjeként lett ismert, 1986 és 94 között velük dolgozott.

szakrális, szimfonikus, gépiesen hideg és gyönyörű meleg, egyszerűnek tűnő dallamok és zavarba ejtő komplexitás sok-sok billentyűjátékkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Townscream zenekar nagyvárosi ikonok lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbeszt szennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsodabói Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A KMNE májusi programjai.
3: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen Kárpátalját már 4 éve képviselem. Kárpátai Nagycsaládos Egyesületet, de nem csak a mi egyesületünket, hanem nagyon sok családszervezet van, akár a görögkatolikus GISZ, akár református Sámuel Alapítvány, illetve más szervezetek is. Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Kárpát-medencei szinten, és olyan jó érzés mindig, mikor közös programokat szervezünk, és látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan magyar családok élnek, bárhová megyünk a Kárpát-medencébe, akár Felvidékre, akár Vajdaságba, de ugyanúgy Erdélybe és Székelyföldön, tehát ez mindig jó érzés, és mindig szervezzük a közös dolgainkat.
2: Felújították a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtésrendszerét.
4: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a református egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van.
2: Kutatás és közösségépítés az ETDK-n.
5: Úgy mutatnám be az ETDK-t egy olyan diáknak, aki nem hallott róla, hogy ez az Erdélyi Tudományos Diákkari Konferenciának a rövidítése. Itt a lényeg és a fókusz azon van, hogy fiatal kutatók legyenek, de nem az a lényeg, hogy most nem tudom milyen profi szintű kutatást végezzenek el, hanem inkább az, hogy próbálják meg, kezdjék el a kutatást, akár az államvizsgára is adhat egy alapot, hogy hogyan induljanak el, és hogyan is működik az egész folyamat, amikor még csak a témát választod, és hogyan érsz el majd oda, hogy neked van egy eredményed.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Májusban is mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A szervezet tagcsaládjai honismereti kiránduláson vehettek részt, sportnapot szerveztek Péterfalván, Kiskata koncertjével egybekötve, emellett bizottsági ülések és számos közösségi program is színesítette az egyesület életét. A KMNE célja továbbra is a családok támogatása, a közösségépítés és az értékek átadása. Az elmúlt időszak eseményeiről és a szervezet aktuális programjairól Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke számol be rádiónknak.
2: Számos program zajlik napról napra, de kicsit utazzunk egyel hátrébb, és a hétvégén a Kárpát-medencei család szervezetek, a KCS-nek a elnökségi ülése volt, ahol szintén részt vett, és újra választották az elnökségi tagok között Kárpátalja képviseletében.
3: Igen, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen Kárpátalját már 4 éve képviselem, Kárpátalji Nagycsaládos Egyesületet, de nem csak a mi egyesületünket, hanem nagyon sok családszervezet van, akár a görögkatolikus GISZ, akár református Sámuel Alapítvány, illetve más szervezetek is, és a Mátai Szeretetszolgálat például Beregszázból, tehát egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Kárpát-medencei szinten, és olyan jó érzés mindig, mikor közös programokat szervezünk, és látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan magyar családok élnek, bárhová megyünk a Kárpát-medencébe, akár Felvidékre, akár Vajdaságba, de ugyanúgy Erdélybe és Székelyföldön, tehát ez mindig jó érzés, és mindig szervezzük a közös dolgainkat.
4: Én itt görgetem a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a Facebook oldalát, és nem győzöm görgetni, és még mindig május van, és ma hát május 19-ét írunk, alig-alig érkezünk a hónap végéhez, de hogy az Egyesület rengeteg programmal készült, vagy rengeteg programja volt már a májusi hónapban. Beszéljünk ezekről egy picit.
3: Igen, hát azt gondolom a legtöbb program, ahol több száz édesanyát meg tudtunk szólítani, az a Édesanyák Hete. Tulajdonképpen 4 elnökségi tagunk volt a programfelelős, ugye voltak itt a stúdióban is, tehát hogy ők azok, akik programfelelősök voltak, és egy olyan gazdag programot szerveztek, nem csak Beregszáz és környékén, hanem Ugocsában is, Dobronyban is, tehát itt tényleg a hölgyeket, kicsit az édesanyákat kényeztettük, úgymond, mert hogy volt wellness, volt fitness, volt vacsora, volt előadás, volt kézműves foglalkozás, kirándulás, szóval, hogy nagyon kreatívak az édesanyák, és ebből is látszik, hogy mennyire fontos az, hogy igenis szervezzünk minőségi programokat, és néha bizony az édesanyáknak is külön programot kell szervezni, nem mindig az édesapák, annak is megvan az ideje. Úgy mondják az én lányaim, hogy apa mérges kaja van, ugye ez a túcsni, amit apa meg tud sütni, hogy az édesanyja elmegy az édesanyák hetére. Szóval, hogy igen, tehát nyilván oda kell tennünk magunkat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz program volt, és most tényleg ilyenkor rá is fér az édesanyákra, hiszen azért tudjuk, hogy iskola vége van, ilyenkor aztán mindenki már kész van, tehát nagyon várjuk a nyarat.
2: Ilyenkor érzik a férfiak, csak igazán mi az anyuka szerep, amikor egyszerre 3 vagy annál több gyerek van a nyakadon, akkor
3: igen,
2: anyan elmegy egy ilyen
3: buliba. Nagy családosoknál ez minimum 3-at jelent. És ugye hát, ha május, akkor a Vadvölgybe, ugye önkéntes hétvége volt, hát nagyon köszönjük a nagy családosoknak, hogy tényleg ráadozták a hétvégéjüket. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez munka is, de pihenés is, tehát az mindig olyan jó, hogyha nagycsaládosok együtt tudnak lenni, és közben mondjuk egy kis munkát végeznek, akár takarítás, akár kertrendezés, stb. Tehát a panziót ugye egész évben használjuk, a nagycsaládos panziót, de volt sportnap Péterfalván, nagyon kérték, ez már az évben a 3. sportnap volt.
2: Nagyon komoly létszámmal fontos.
3: Nagyon komoly létszámmal. Én azt gondolom, hogy az is megnyomhatta, hogy ugye Balog Attila tiszteletesnek és a feleségének köszönhetően ugye a Kiskata zenekar itt járt Kárpátalján, és akkor felajánlották tulajdonképpen, ha van olyan rendezvényünk, ahol elmehet az együttes, akkor szívesen énekelnek. És ilyen volt a sportnap, tehát hogy én azt gondolom, az egy nagyon szép alkalom volt. Köszönjük a református lécénak, hogy befogadtak minket. Én azt gondolom, hogy ez számukra is fontos, hiszen a gyerekek, akik elmennek oda, azok fontos, hogy találkozzanak, lássák, hogy milyen jó körülmények vannak, és milyen jó oktatói gárda van, hiszen a tornatanár volt az, aki a programot levezette, a helyi tornatanár. És emellett még egy honismereti kirándulást is szerveztünk májusba. Már régen beszéltünk arról, hogy kicsit fel kellene fedezni Bilkét, Salánkot. Ugye itt most aktualitása is volt, hiszen a Orosz Pétert ugye boldoggal avatták a katolikus egyház belül, és itt is a nagycsaládosok Nagy Sándor vezetésével kirándultak, megnézték a Salánki tájházat, elmentek Bilkére, Izára, tehát én azt gondolom, ez is egy olyan program, ami fontos, hogy a helyibe élő családok megismerjék a kis hazánkat, szülő hazánkat, hiszen annyi minden érdekes dolog van, és mostanában azért ugye az embereknek kevésbé van idejük arra, hogy kiránduljanak, vagy kevés ilyen lehetőség van.
2: Dübörög az idő, és most már lassan a nyár felé kell, hogy kitekintsünk, és ha belenézünk a naptárba, akkor tényleg néhány nap és itt a nyár elképesztő, pedig most volt karácsony, most volt az új időszak. Milyen programok azok még mondjuk júniusban várják a nagycsodásokat?
3: Ugye főleg a táborokról szól, tehát nagyon sok tábort tervezünk, akár gitáros tábort, akár magyar nyelv, ukrán nyelv, angol nyelv, tehát tényleg mindent szervezünk, ilyen lovas tábort nyilván várják a szelíd lovas központba is, ami évről évre megszervezik, de Csomán is ugye van már lehetőség lovagolni, tehát ott is megszervezzük, vagy akár a Horváth Anna alkotóhét, ilyen kézműves foglalkozások, tehát ezek mind olyan programok, amiket szeretnek a családok, a gyerekek. Én azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyenek programok, hiszen egyrészt nagyon várjuk, hogy vége legyen az iskolának, hiszen nem egyszerű se a gyerekeknek, se a szülőknek, de másrésztről meg akkor ugye ott van 3 hónap, és igazából a gyerekek nem szeretnénk, hogy kallódjanak, tehát tényleg el legyenek fogva, a minőségi időben vegyenek részt, tehát azért tartjuk fontosnak. Hát és ugye jön a gyereknap is, tehát hogy azért ugyanúgy, ahogy az édesanyákat, édesapákat, a házasságot, ugyanúgy a gyerekeket is meg szeretnénk ünnepelni, és erre is készülünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek attól függetlenül, hogy ilyen háborús időben élünk, most már 5. éve, attól függetlenül ezek az ünnepek meg legyenek ünnepelve, és tényleg érezzék azt, hogy ők gyerekek, és fontosak számunkra.
4: Ha már így említettük ezt a nyarat és ezt a 3 hónapot, akkor az egyesület szempontjából, a munka szempontjából melyik időszak az, ami sokkal több programot és sokkal több munkát igényel?
3: Hát, hogyha a kollégáimat kérdezik, akkor azt mondják, hogy nincs olyan hónap, hogy ne lenne rengeteg program. Most a májust érezzük a legnehezebbnek, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte nincs olyan hónap, hogy ne legyen valamilyen program. Nyilván egy nagyobb program az mindig több időt, több előkészítést igényel, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy oda tegyük magunkat, ahogy oda tesszük magunkat már 2012 óta. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy 12-ben 34 család alapította az Egyesületet, akkor volt 5-6 program mondjuk egy évbe. Most...
2: Egy héten van nekem ennyi.
3: Most kb. Egy héten van 1-2 program, tehát hogy ilyen szinte éves program 100 különféle rendezvény, ugye a klubokról nem is beszélek, mert rengeteg klubfoglalkozás van, és nagyon fontos, hogy nagyon sokan lettünk. Tehát azért például most volt ugye az önellátó programunk, ami mindig ugye lobbizni kell, hogy valami pénzt tudjunk szerezni arra, hogy csirkéket osszunk, meg takarmányt, ugye itt Liechtensteinből segítenek, a Máltai Szeretett Szolgálat Magyarországról szintén besegít, és bizony itt 400 családot tudunk csak megszólítani, de hát van 800 családunk. Szóval, hogy azért érezni azt, hogy sokkal nagyobb az igény, nem csak szociálisan, de programokban is, tehát, hogy amíg úgy érezzük, hogy szükség van ránk, szükség vannak a programokra, addig pörögni fogunk, és gyakorlatilag nincs olyan hónap, hogy ne legyen sok program.
2: Kicsit beszéljünk a Vadvölgy panziónak a szerepéről, jól látni azt, hogy önkéntesek bevonásával sikerült újra megtartani a tavaszi nagy munkálatokat, de ez egy nagyon fontos része ennek a szervezetnek, és egy olyan, nem tudom, hogy szíve, vagy nem tudom, melyik részét te lehet elhelyezni a rendszerben, de egy gyöngyszem ennek a munkának.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a Vadvölgy Panzió, akár az én családomnak, de azt remélem, hogy minden nagy családosnak, aki eljut a panzióba, és az a cél, hogy mindenki eljusson, úgy érezze, hogy az a sajátja. Tehát olyan, mintha lenne egy nyaralója a családnak, nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, vagy nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, de tényleg ez a Vadvölgy Panzió olyan, hogy szívvel, lélek. Én nem nagyon tudok olyan közösségi teret, itt a hegyekbe, és tényleg jó messze van, ugye a Uzsoki hágó mellett, Beregszászhoz képest, ahol tényleg úgy mennek oda a nagy családosok, hogy ez a miénk, tehát ezt rendbe kell szedni, ezt rendbe kell tartani, és ugyanúgy a munkatársak is, tehát akik ugye helyi ruszin ember, vagy ukrán emberek, és mégis ők is úgy érzik, hogy ez egy, oké, ez egy magyar hely, ez a nagycsádos egyesület tulajdona, de ők is magukéknak érzik, tehát ez nem feltétlenül a gazdasági vagy commerce projektről szól, hanem arról szól, hogy legyen egy olyan sziget itt a Kárpátokban, hová el tud menni a kárpátai magyar nagycsaládos, de bárki, mert nagyon sokan ugye használják akár a cserkészek, akár az egyházak kirándulás szempontjából, tehát hogy érezzék magukat jól, és a legfontosabb talán, hogy biztonságban. Tehát egy olyan helyen, és tényleg megfizethető legyen. Mert szerintem a mai világban azért azt látjuk, ez a gázolajár, meg energiaárak mellett, hogy ugye sok mindenki vágyik, nem tudom, elutazik jó messzire, meg stb., de igazából az igazság, hogy nem kell elutazni nagyon messzire, tehát, hogy tényleg itt akár a Vadvölgy Panzió, de akár ez a honismereti kirándulás is megmutatta, hogy nagyon szépek a hegyeink, nagyon gyönyörű a természet, a épített örökség, hát ilyen gazdag régiót, akár a váraink, kastélyaink, templomaink, tehát, hogy nagyon kevés hely van a világon. Én most a Verecké emlékműnél voltam most másodszor az elmúlt hónapban, és bizony úgy fáj is a szívem, hogy a háború előtt azért, főleg a nyári időszakban, hát gyakorlatilag 10-20 busz, nagy busz ment fel a Verecké emlékműhöz, most meg üres, tehát hogy külföldiek nem jönnek ugye hozzánk. Na de mi meg mehetünk, tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene kicsit a kárpátai magyar közösségbe is megszervezni, hogy igenis, jussunk fel, menjünk fel a Vereckére, mert ez úgy lelkileg is egy kicsit úgy megerősít az embert. Az a látvány, ami ott fogad, és ha szerencséd van, nem ködös az idő, stb., akkor tényleg az annyira fel tud tölteni, és arra meg büszkék legyünk, hogy valóban 1100 éve már itt vagyunk, itt élünk, a Jóisten idehozott minket, célja van, a feladatunk van, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ha van lehetősége, kiránduljon Kárpátalján, nézze meg, higgye el, hogy nem kell elmenni a világ végére, hogy szépet lásson.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését 110 millió forintból korszerűsítették. A beruházást a Magyar Református Szeretett Szolgálat finanszírozta. A református egyházban csak nem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozása terén. Hamarosan megvalósulhat az apartmanokban a konyhák, valamint a teljes ápolási osztály felújítása is. Buzás Bori összeállításában először Cibere Károlyt, a Református Szeretett Szolgálat főigazgatóját, majd nagynév Mudra Mónikát, a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának igazgatóját hallhatják. A riporter Buzás Bori.
2: Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a református egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Mélius Juhász Péter református idősek otthonában a felújítási beruházásokat.
3: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a református egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a református egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több százezer olyan ember van Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közössége, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegény gondozásban és idős ápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idős gondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó,

0: az esztendőben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
1: Itt a fűtéskorszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
0: A református szeretetszolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtés, rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretetszolgálat saját forrása. A szeretetszolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
1: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
2: Igen, kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és az egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
1: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
2: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
1: Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
2: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Töröd. Késsel járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
1: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
2: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár. Igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
1: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
2: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
1: Ha ma belemenjünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd?

0: majd a konyha bútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti.
1: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni. Ennek fényében lesznek falakmozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
0: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
1: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartam alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
0: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
1: Igen, igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtés és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, két darab 120 kW-os teljesítményű kazánnak a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérőhelyett G25-ös mérőcseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptetőrendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptetőrendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
0: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetőrendszer?
1: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig, így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladatain.
0: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
1: Igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.
2: 110 millió forintból korszerűsítették a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Május 14 és 17-e között zajlott a 29. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsváron, amelynek apropóján Bíró Kriszta főszervezővel beszélgettünk. Bemutatta a konferencia célját és jelentőségét, ugyanakkor személyes tapasztalatait is megosztotta arról, milyen kihívásokkal és élményekkel járt egy közel 60 főszervező csapat koordinálása. Riporterek Seres Enikő Aliz és Pilbák Kincső.
2: A 29. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia nyitógáláján jártunk, ahol Bíró Kriszta főszervező bemutatta a konferenciát, majd személyes tapasztalatait is megosztotta arról, hogy milyen volt koordinálni egy közel 60 fős csapatot.
3: Úgy mutatnám be az ETD-ket egy olyan diáknak, aki nem hallott róla, hogy ez az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciának a rövidítése. Itt a lényeg és a fókusz azon van, hogy fiatal kutatók legyenek, de nem az a lényeg, hogy most nem tudom milyen profi szintű kutatást végezzenek el, hanem inkább az, hogy próbálják meg, kezdjék el a kutatást, akár az államvizsgára is adhat egy alapot, hogy hogyan induljanak el, és hogyan is működik az egész folyamat, amikor még csak a témát választod, és hogyan érsz el majd oda, hogy neked van egy eredményed, és azt te be is kell mutasd valahogy, neked azt prezentálnod kell zsűrik előtt, és érvelned kell, hogy mit is kutattál, és miért ezt kutattad.
4: És esetleg volt az idei ETDK-nak valami fő üzenete, vagy esetleg fókusza?
3: Az idei ETDK-nak ez nem volt kimondva, viszont én mondtam a nyitó és a zárógálás beszédemben is, hogy én nagyon fontosnak tartom amellett, hogy fiatal kutatókat is képez az ETDK, képezzen egy kutatói közeget, akik olyan diákokból állnak, akik tényleg fejlődni akarnak, és hogy okosabbak legyenek, és tudjanak többet.
4: Most kicsit a szervezésnek a kulisszáim mögé mennénk, hogy mekkora csapat dolgozik igazából a háttérben, és hogyan oszlanak meg a feladatok köztetek?
3: Legfőképpen van egy koordinátori csapatunk. Voltam én, mint főszervező, viszont a koordinátori csapat nélkül nem tudtam volna ezt megcsinálni. Itt gondolok adminisztrációért felelős koordinátorra, szállásért, étkeztetésért, kommunikációért, és a gálákért felelős koordinátorokra, viszont akiket még nagyon fontos megemlítenem, azok a szekcióvezetők, hisz minden szekciónak van egy vezetője, és ők azok, akik felelnek azért, hogy minden kis szekcióban zsűrik legyenek, rendben legyen minden, a résztvevőkkel zajlódjon a kommunikáció. Úgyhogy így ez a csapat, szekcióvezetőkkel együtt egy olyan 60 főt mondanék.
4: És volt az idei rendezvénynek a szervezése során valami nagy kihívás, vagy mi volt a legnagyobb kihívás így az egész rendezvénynek?
3: Kezdeném a saját kihívásommal, hogy én meg kellett tanuljam azt, hogy kiadhatom a kezemből a munkát, mert más is ugyanolyan jól megcsinálja, mint én, és nem kell én mindent akarjak megcsinálni, hanem ugyanúgy rábízhatom valakire, mert végül is ugyanúgy megcsinálja, mint én, csak meg kell bíznom másokban ilyen téren. És az ETDK-nak ami a kihívása... Visszagondolva a legelejére, a dizájnt azt amúgy nehezen választottuk ki, ezt a rózsaszínest, de megszületett, és szerintem nagyon jó lett. És így nem volt különösebben nagy probléma, hanem mindig egy aktuálisan úgymond kisebb, amit meg kellett oldani, amire úgy nem számítottunk.
4: Ha már említetted a zsűriket, igazából hogyan választjátok ki így a zsűriket, és milyen szempontok számítanak náluk leginkább?
3: Ez általánosságban a szekcióvezető diákra van bízva, mivel ugye a saját karukon, saját szakokon belül ők ismerik a legjobban a tanárokat, ők tudnak tanácsot kérni, így hogyha van egy szekcióvezető, akkor neki el vannak mondva azok a kritériumok, hogy a zsűri nem lehet témavezető, mert akkor már preferálás lenne a diákok fele, meg el van mondva azt, hogy ajánljuk azt is, hogy egy külföldi legyen, aki ugye nem ismer senkit, aki egy teljesen más nézőponttal tudja a dolgozatokat osztályozni. Viszont végső soron a szekcióvezetők döntése, és ők szoktak nekünk egy névsort küldeni arról, hogy ki lesz az aktuális zsűri.
4: Mit ad egy diáknak az LTDK szakmailag is, és emberileg is egyaránt?
3: Szakmailag szerintem rengeteget tud adni. Az, hogy te kutatsz és egy témába elmélyülsz, hogyha nem is ezzel fogsz foglalkozni hosszú távon, szerintem olyan tapasztalattal gazdagodsz, amit máshol nem hiszem, hogy meg tudnál szerezni. Emberileg pedig kitartást az mindenképpen. Szerintem bátorságot is ad olyan szinten, hogy te kutatsz egy témát, ami téged érdekel, és be kell mutasd egy olyan zsűrinek, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy neki ez éppen nem tetszett, vagy esetleg összevont szekciók esetén ez egy kicsit nehezebb, amikor több szakterületről érkezik a zsűri, és akkor te kutattál egy szakterületet, és a másik szakterületi zsűri az rákérdez arra, ahogy ő nézi a dolgokat. Úgyhogy ez, amiben nagyon lehet fejlődni szerintem.
4: Segít az ETDK az UTDK-ra való kijutásra?
3: Hát mondjuk úgy, hogy az ETDK-val te tudod kvalifikálni magad az OTDK-ra, mivel a zsűrinek jelölnie kell az OTDK-ra téged. Ez úgy működik, hogy ha tegyük fel, van egy 5 tagú zsűri, akkor annak több mint fele be kell nyomni az OTDK-ra jelölés gombot a pontozó felületen. Így tudsz OTDK-ra kerülni.
4: Milyen közösséget épít az ETDK a fiatal kutatók körében?
3: Én, ahogy nézem már csak a számokat is, hogy egyre több diák akar ETDK-zni, egyre több diák akar kutatni, az már egy közösségépítő jelleggel bír, hogy egymást motiválják az emberek, hogy részt vegyenek.
4: Milyen hosszú távú hatása van a résztvevők kutatói pályájára ez az egész?
3: Hosszú távú hatást úgy mondanám, hogy ez inkább egy ilyen mérföldkő a kutatói pályában. Ezáltal tényleg el tudod kezdeni azt, hogy téged ez érdekelé, rájössz, hogy akarod-e folytatni a témádat, mert pont most néztük, hogy van egy dolgozat, aki tavaly is jelentkezett ugyanazzal a dolgozattal, csak idén már kicsit továbbfejlesztette, más irányból kutatta a dolgozatát, de hogy a téma az nagyjából megmaradt neki. És amikor ezt látjuk, akkor érződik, hogy tényleg van, akit ez érdekelt, és elkezdte azt, hogy a kutatópályáján elinduljon.
4: Téged személyesen mi motivált abban, hogy ezt az egész rendezvényt megszervezd, és ennek az egésznek így a főszervezője legyél?
3: Én ezt amúgy soha nem akartam, én ide nem jelentkeztem önkéntesen, hanem én, amikor engem felkértek, hogy szeretnék tudományszervezésért felelős vezető tanácstag lenni a KMDS-ben, akkor én elég gondolkodás nélkül igent mondtam, és így jött ez a szerep nekem, úgyhogy ez nem volt egy előre tervezett dolog egyáltalán.
4: Volt olyan pillanat korábban, ami különösen emlékezetes maradt számodra?
3: Amikor szekcióvezető voltam, akkor nekem nagyon tetszett az, amikor bementem, és tényleg láttam, hogy ott van mindenki, és hogy izgulnak, és hogy átküldték nekem a PPT-ket, hogy töltsem le. És így mindenki jött, és pörgette a PPT-ket, hogy még egyszer ismételje át, és mondja el, és hogy az a lelkesedés, amit akkor láttam az embereken, hogy ők itt most tényleg jól akarnak teljesíteni, az engem amúgy már akkor elvarázsolt, hogy aztán ezt lehet így is csinálni.
4: Mit üzennél azoknak, akik gondolkodnak a jelentkezésen és hezitálnak?
3: Mindenképp azt, hogy ne gondolkodjanak, hanem jelentkezzenek. Amit tanácsolok, hogy mindig eltelik egy kis idő a regisztráció és a dolgozat leadása között. Úgyhogy regisztráljanak, legrosszabb esetben, hogyha nem tudják befejezni a dolgozatukat, akkor nem fogják leadni, de szerintem ebből csak fejlődni tud az ember, és ennek csak pozitív kimenetele lehet, hogyha jelentkezel, hisz leadsz egy dolgozatot, ami neked lehet, hogy az államvizsgád lesz, hogyha esetleg nem leszel kutató, és te arra kapsz egy olyan szakmai véleményt, amit szerintem máshol nem kapnál meg. És amit javasolnék azoknak, akik esetleg gondolkoznak, vagy követni szeretnék az ETDK-t, hogy van egy podcast sorozatunk, és azt is megéri meghallgatni, mert ott beszélnek diákok is, meg tanárok is, hogy ők hogy élik meg ezt az egészet.
4: És merre tart az ETDK, milyen jövőbeli terveitek vannak?
3: Elég nagy terveink vannak jövőre, hisz 30. ETDK, ami egy nagy jubileumi szám, úgyhogy ide szeretnénk egy nagyon szép rendezvényt jövőre, és ezen kívül pedig jövőben, tehát 2027-ben OTDK szekció is lesz Kolozsváron. A tudomány éve lesz 2027 Kolozsváron, úgy nevezzük mi.
2: A zeneművészet és zenetudomány szekció főszervezője, Sófalvi Emese egyetemi adjunktus a BBTE református tanárképző és zeneművészeti karának képviseletéről beszélt.
5: Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián magyar nyelven mutatnak be dolgozatokat nagyon sokféle szakterületen, és 2018 óta kizárólag a Bábesbeli Tudományi Egyetem református tanárképző és zeneművészeti karán tudjuk megszervezni ezt a rendezvényt, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a zeneművészeti és zenetudomány szekció az általunk élhet, és ezen mindig sokat dolgozunk, hogy legyen szekciónk, és legyenek versenyző szellemű diákjaink. Ez azért fontos számunkra, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan kar vagyunk Romániában, ahol magyar nyelven lehet felsőfokon zenét tanulni, és hát egyedül a mi diákjaink már ki tudnak tenni egy teljes szekciót. Minden évben vannak külsősök is, akár a Pátriumi Keresztény Egyetemről, vagy a György Edima Zene Akadémiáról. Ez számunkra azért is fontos, mert gyakorlatilag ez szinte ez az egyetlen fórum, ahol találkozhatnak a zeneművészetet tanuló magyar nyelven beszélő diákok. Az idén is az volt fontos számunkra, hogy legyen szekciónk, és hogy egy kis kar ki tudott termelni 5 előadást, 6 előadót, ez úgy érzem, hogy önmagában is sikertörténet. A szekcióvezető nagyon ügyesen rendezte ezt, és hogy voltak olyan tanár kollégák, akik vállalták a dolgozatvezetéssel járó sokféle plusz terhet és egyéni mentorálást.
2: Hogyan nézett ki kutatások terén ez a szekció, milyen témák merültek fel?
5: Nagyon sokszínű szekciónk volt idén is, és azt kell mondanom, hogy lefette mindazt, ami foglalkoztatja 2026-ban például a zeneművészetet tanulókat és az előadó művészettel foglalkozókat. Volt zenetörténeti jellegű kutatásnak a prezentációja, volt népzenei kis monográfia, két falunak a népzenének a bemutatása, de jelentkezett egyéni előadó olyan alkotással, amely egy saját összeállítású egyéni szempontrendszerű népdalcsokor volt. Volt szó a zeneoktatásnak a lehetséges javításáról és filmzenéről, vagyis animációs filmek zenéjéről is. Tehát nagyon-nagyon sokszínűek voltak az előadások, és hát a szakmai zsűri azt jelezte, ugye nem mondhatták meg előre, hogy kiket választanak majd díjazottként, de azt jelezte, hogy az idén még színvonalasabbak voltak az előadások, mint a tavaly, és ez a prezentációkon is érződött, nagyon összeszedett, pontos, és hát igazán jó kedvű szekciónk volt.
2: Miket pontoztak, mikre figyeltek a zsűritagok?
5: Az nagyon nagy dolog, hogy minden évben vállalják a zsűritagok azt, hogy dolgozatokat és produkciókat véleményeznek. Ez az idén sem volt másként, ezt mondhatjuk, hogy nemzetközi zsűrink volt, hiszen Magyarországról is érkezett zsűritagunk. Olyan szakembereket választottunk előzetesen, akik a témának szakértői, és tudnak konstruktívan fordulni a diákok fele. Idén úgy alakult, hogy egy csupa férfi tagból álló zsűri előtt mutatták be az eredményeiket a diákjaink. Dr. Gergely Zoltán volt az egyik zsűritagunk, aki a Kolozsvári Folklor Intézetnek az elismert népzenekutatója. Dr. Horváth Bálint érkezett Budapestről, zeneszerző és tanár, és dr. Potyó István egyházzenész, aki civilben a karunkat is képviselte, hiszen társult oktatónk. Ők figyeltek arra, hogy hát egyrészt az ETDK-nak a szabályzatát betartsák, másrészt arra is, hogy az egyéni eredményeket, amelyek például csak a zenetörténeti kutatásokra, vagy a zenei előadó művészeti ágakra jellemzőek ezeket, hogy be tudják kanalizálni ebbe a hatalmas rendezménybe, amit az Erdélyi Tudományos Diákkori Konferencia jelent. Nekem az volt a nagyon jó élményem, hogy mindegyik előadáshoz mind a hárman hozzászóltak, tehát volt mondani valójuk, és ez nagyon-nagyon sokkal gazdagította a bemutatóval érkező diákoknak a, hát tulajdonképpen a visszajelzéseit, hogy olyan szakmai jelzést kaptak a zsűri minden egyes tagjától, amitől jobbá válik majd a hosszú távú kutatásuk, és ezt mind a hárman kiemelték a zsűri tagok közül, hogy folytatni kell, nem szabad abba hagyni, valóban őszintén támogatták a diákjainkat ezekben a törekvésekben.
2: A zeneművészeti és zenetudomány szekció szervezője Szőcs Anita másodéves hallgató a korszerűség, motiváció és értékelés gyakorlati vizsgálatát elemezte a 7. osztályban történő zeneoktatásnak.
6: Miért ez lett a témád, vagy miért kezdted el ezt kutatni?
7: A legfőbb motivációm az volt, hogy beleszerettem az élménypedagógiába, amit az egyik leginkább hiányzó módszernek véltem felfedezni az iskolai oktatásban, és akkor próbáltam vizsgálni, hogy integrálható-e a zeneórába, és van-e szükség arra, hogy bevigyünk ilyen játékos elemeket.
6: És hogy történt a vizsgálat?
7: A kérdések feltárása érdekében készítettem egy kérdőívet, amit 32 pedagógus töltött ki, és egy interaktív zeneórai foglalkozást, ami digitális eszközhasználatot és élménypedagógiai elemeket is egyaránt bevont, ami 365 erdélyi 7. osztályba került el. Én is levezettem a foglalkozást 5 darab osztályban, továbbá 4 darab tanár útmutató szerint vezette le a foglalkozást. Fontos megegyezni azt, hogy a pedagógusi tapasztalatok által szerettem volna egy reális képet kapni a tanulói motiváció szintjéről, és azt vizsgáltam, hogy hogyan tudja ez befolyásolni az élménypedagógia a zeneórán. Eredményként fontosnak láttam azt, hogy katalizátorként működhet egy ilyen foglalkozás az iskolákban. Tanári vélemények elmondták azt, hogy korszerűség megvan, Az erdélyi 7. osztályok fel vannak szerelve digitálisan, azonban nincs meg eléggé a módszertani felkészültségük ahhoz, hogy tudatosan tudjanak használni akár zenei készségfejlesztő platformokat. Továbbá nincs egy egységes tananyag, egy tankönyv, ezért nagyon nehéz volt a csoportra szabást kivitelezni, és bebizonyosodott az, hogy katalizátorként működhet egy ilyen tevékenység, emelheti a motiváció szintet, ami nagyon nehéz elérni az 7. osztályban, hogy mindenkit tudjunk aktivizálódni éneklésre, hangszerhasználatra, és ez egy jó alternatíva lehet ahhoz, hogy a diákokat mindinkább bevonjuk.
6: És vannak-e jövőbeli terveid ezt megvalósítani?
7: Igen, szeretnék még inkább olyan feladatokat bevinni osztályokba, amik még több tapasztalati zenei elemmel is, és élménypedagógiai elemmel is tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a zene alapból is egy élmény, de nagyon sokszor szükség lenne feldolgozásra. Úgy gondolom, hogy a kórus munkát is nagyban elősegíthetné ez a fajta módszer alkalmazása, és szeretném tovább vizsgálni a motivációra hatott befolyását.
1: Május 14-e és 17-e között zajlott a 29. erdélyi tudományos diákköri konferencia Kolozsváron. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva Pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra.
2: Tud, akkor szalánzattal teszi. Tehát egyszerre a lélek is épül, hisszük, nem csak a szellem, így.
1: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Az esemény több évtizedes hagyományon alapul, és az ország minden pontján, így Miskolcon is változatos mozgásformákat kínál a résztvevőknek. Az első kihívás napja óta a vetélkedés számos újítással, újdonsággal, a településeken kívül egyéb csoportok, közösségek bevonásával, izgalmas, kiegészítő programokkal bővült. Az alapkoncepció azonban változatlan, sok mozgás, örömteli sportolás, ötletes, színes erőpróbák, közös küzdés, sportjátékkal megvalósuló közösségépítés. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről. Közeledik május 27-e a kihívás napja. A kezdeményezéshez Magyarország 1991-ben csatlakozott, de hogy pontosan mit is jelent ez a nap, és hogy Miskolcon milyen programokkal várják az érdeklődőket, erről dr. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Így van, ahogy elhangzott, jövő héten szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés.
1: Honnan indult a kezdeményezés, illetve mire szeretnék felhívni a figyelmet a kihívás napján?
2: A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg. A története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben megszerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás, sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek.
1: Hogyan lehet részt venni az eseményen, hogyan lehet jelentkezni rá, mi ennek a menete?
2: Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül, ha valaki végez ilyet, akkor azt fotodokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyei jogváros polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket, ezt mondanám is, ezt a telefonszámot, tehát 0670 662 0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sport@kukacmiskolc.hu e-mail címre, hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy sporttevékenységet végeztek aznap. Nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is van a kihívás napjában, az már részese is. Azért fontos, hogy reggel 8 és este 9 között küldjék el a képeket, mert nekünk az önkormányzatnál továbbítani kell a Magyar Szabadidősport Szövetség felé, akik országosan a főszervezői ennek a rendezvénynek. Nekünk bizonyos időközönként a nap folyamán a létszámadatokat, illetve az aktivitási adatokat továbbítanunk kell, és így fogják majd összegezni a végén.
1: Miskolc városa programokat is szervez a kihívás napjára. Milyen mozgásformákat lehet majd kipróbálni, illetve milyen fontos elemei lesznek ennek a napnak?
2: Így van. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenkit buzdítunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen az eseményen, ezen a rendezvényen. Azért is, mert maga az

0: a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, szintén ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
1: Ezen bárki részt vehet, de lesznek még zárt térben szervezett programok, úgy láttam, hogy a Városházán is. Ezeken a programokon ki vehet részt, illetve hogyan lehet ezekre jelentkezni?
0: A Városháza dolgozóinak biztosítjuk a zárt programok közül ugye azokat a programokat, amelyek a Városháza épületében kerülnek majd megtartásra. Ezek a Városháza dolgozóinak nyújtanak lehetőséget arra, hogy egy kicsit a számítógép képernyője elől felemel, és akkor együtt közösen a hivatal dolgozói egy kis testmozgással, egy kis aerobikkal, egy kis trambulin edzéssel megmozgassuk az izmainkat, mert nagyon fontos, és tényleg hangsúlyozzuk mindenki számára, tudjuk jól, akik irodákba dolgozunk, számítógépek előtt, és egész nap ülünk, és sokszor nem feltétlenül megfelelő testtartásban, kiemelt jelentőséggel bír, és tényleg hihetetlenül fontos az, hogy mozogjunk. Hogy a programok közül egy-két érdekességet kiemeljek, például a Városháza dolgozóinak, a hivatali dolgozóknak megszervezett Fanatic Jump trambulin edzés, ami azért nagyon különleges, mert ehhez olyan eszköz kell ennek a sportnak a végzéséhez, amit nem tudnak az emberek akárhol kipróbálni, és erre most például a hivatal dolgozóinak lehetőség lesz, úgyhogy a kedves kollégákat buzdítom, és egyben nagy-nagy szeretettel hívom is, hogy mindenképpen ezen a Fanatic Jump trambulin edzésen és az összes többi ilyen sportolási lehetőségen is vegyenek részt. Hogy a fiatalabb korosztálynak is természetesen kedvezzünk, és ahogy említettem is, nagy szeretettel várjuk az általános iskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat, akár csoportonként, akár egész intézményenként. Például 12-től aznap, tehát május 27-én szerdán, 12 órától 13 óráig az avastetői pumpa pályán kerékpáros és roller oktatás is lesz a Factory Arena közreműködésével, ami szintén nagyon-nagyon fontos, főként ebben a korosztályban, hiszen a kerékpár és a roller az most hatalmas divat és nagyon elterjedt a városban, és igazán fontos, hogy megtanulják a fiatalok is, illetve a felnőttek is a használatát, a helyes megfelelő használatát.
1: Melyek azok a sportprogramok Miskolcon, amelyek a legnagyobb érdeklődésre adnak számot?
0: Ha a kihívás napját tekintjük, akkor ugye azokat a sportolási formákat vesszük számba, amit tényleg, ahogy említettem, akár otthon is el tudnak végezni a lakosok, akár a parkban, akár egyedül, akár csoportosan. Tehát mindenképpen olyan sportok, olyan sport tevékenységek, mozgásformák, aktivitások a leggyakoribbak és a legnépszerűbbek, amelyet könnyen el tudnak végezni, ilyen például a futás. A futás azért nagyon jó példa, mert ugye egyedül is el tud menni az ember könnyen futni, akár a természetbe, akár futókörökre, futópályákra, bárhova, illetve csoportosan is előfordul, hogy egész csoportok 10-es, 20-as, akár többen is összegyűlnek, és akkor együtt futnak, például a futás az egy ilyen sportforma, a séta is egy ilyen, aki ugye úgymond, akinek az ízületei a futást annyira nem bírják, az egy gyors gyaloglás, séta, ez is egy ilyen nagyon népszerű, és nagyon gyakori formája mind a közösségi sportnak, mind pedig az egyéni sportnak, ugyanakkor a barátságos futballmérkőzéseken át a barátságos kosárlabda, streetball és bármilyenféle biciklizés, tényleg bármilyen tenisz, akármelyik sport, de mondom, ez a futás, gyaloglás, ezek a legeslegyakoribbak.
1: Szoktak-e jelentkezni a kihívás napi sporteseményekre osztályok, óvodai csoportok, nagyobb közösségek?
0: Így van, kifejezetten hívjuk és kifejezetten várjuk nagy-nagy szeretettel az iskolákat, az óvodákat, a munkahelyi közösségeket, cégeknek bármilyen közösségeit, vagy bármilyen civil szervezeteknek a közösségeit. Tehát tényleg nagy-nagy szeretettel látunk mindenkit, aki sportolni szeretne azon a napon is, és természetesen a többi sporttal kapcsolatos rendezvényen is.
1: Mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyire volt eddig sikeres a kihívás napja Miskolcon, mennyire vagyunk mi sportszeretőek?
0: Én úgy gondolom, és ezt nem csak én gondolom így, hanem alátámasztják az adataink is, és a statisztika is, hogy Miskolc egy kifejezetten sportváros, egy kifejezetten sportszerető város, a lakosság mindig nagy örömmel fogadja a sportrendezvényeket. az idén Miskolcon Spartan versenyt,

0: verseny is volt, ráadásul téli Spartan verseny, rengetegen vettek részt, hatalmas erő és hatalmas, tényleg sportbaráti szeretet gyűlt itt össze Miskolcon, de sorolhatnám az egészségnap is, ugye az egészséggel és a sporttal, mozgással kapcsolatos rendezvény, számos rendezvény, tehát abszolút sportos város Miskolc, és abszolút a lakosok szeretik a sportot. Például a tavalyi kihívás napja, 2025-ös kihívás napja kifejezetten jól sikerült itt a mérések alapján. 2025-ben Miskolcon 8255 aktivitást mértek, amely legalább 123.825 perc mozgást, a statisztika szerint ennyit jelentett azon a napon, ez mondom legalább ez egy ilyen minimum adat, ettől csak több volt, így elértük az előkelő második helyet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ilyen jól teljesítettünk 2025-ben, akkor 2026-ban nem is lehet más a cél, mint az első helyezés.
1: Mikor lesznek meg az eredmények? Mikor tudhatjuk meg azt, hogy Miskolc hányadik lett ezen a rangos megmérettetésen?
0: Ugye, ahogy említettem, aznap május 27-én este 9-ig kell majd beérkeznie a fotódokumentációknak, amik egyben ugye a részvételt is jelzik a kihívás napján. Ezeket utána a Magyar Szabadidősport Szövetség felé jelezzük, ők összesítik, és én úgy gondolom, hogy itt a következő napon, vagy tényleg záros határidőn belül meg lesznek az eredmények.
1: Hát akkor hajrá, miskolciak! Mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt ezen a kihívás napon, és minél többen vegyenek részt a sporteseményeken. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Bővebb információt a kihívásnapja.hu oldalon találnak a kedves sportolni vágyók, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Legyen 2026-ban Miskolc a legsportosabb település az országban.
1: Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről.
2: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, már javában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
2: Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Adorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1987-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület. Ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon. Viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Percel-Mór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszi-Kandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálhatók örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombosfafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
1: Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
2: Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának a, tehát ez tényleg egy kertészmérnök kell.
1: Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
2: Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
1: Mekkora egy ilyen parcella?
2: Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
1: Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
2: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét. Viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejuthassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
1: Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik
2: ezt. Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy lombos kert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
1: Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a parcellát?
2: Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk az önkormányzatnak a megfelelő részleg, ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni, ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy hogy néz ki ez a dolog.
1: Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók hát, ebben a kertben?
2: Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fázszárú, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Ezt a, tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek, viszont a meglévő állom a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák egy cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talaj minőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
1: A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
2: Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondok ki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkában az elnökség tagjai látják el.
1: Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
2: Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt, ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
1: Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
2: Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak úgy ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy gazdálkodik.
1: Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi
2: program? Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből, ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszárszón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltóegyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. adókat. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
3: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Townscream zenekar Nagyvárosi Ikonok című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Townscream zenekar az After Crying együttesből távozó Vedres Csaba billentyűs énekes alapította 1995 végén, Ács Péter basszus gitáros bőgőssel, Baros Gábor dobossal, Gál Béla csellós szintetizátorossal és Egervári Gábor hangtechnikus szövegíróval. A talán leginkább progresszív rocknak minősíthető színvonalas zenét játszó együttes első nagylemeze az 1997-ben megjelent Nagyvárosi ikonok. Az együttes bár sikeres koncerteket adott rendszeres fellépési lehetőség is támogatás hiányában 1999-ben feloszlott. Az 1964-ben született zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium zeneszerzés szakán végzett Kocsár Miklós növendékeként. Szólókoncerteket is rendszeresen ad, a komoly, a kortárs és a könnyű zene műfai határait tágítva. Keith Emerson, Chick Corea és King Crimson jelenti a példát számára. Az After Crying együttes vezetőjeként lett ismert, 1986 és 94 között velük dolgozott.